Retro Rádió. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi dologszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fátyolosabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. A levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg. Mondta a rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője.
3: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
2: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól. Emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. Csaknem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó Profili Alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győrújbarátnál. A román rendőrség jelzése alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószer tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Ma többnyire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharai por is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-délkeleti szél viszont időnként megélénkülhet, a Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Holnap már több felhő úszhat fölénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kihirdették a pótfelvételi ponthatárait. Már áldozatai is vannak a szabadtéri tüzeknek. 30 fok felett lesz a csúcs. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csaknem 2500-al szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Erről is beszélt tegnap napi rendelőtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
2: Már most kifejezetten enyhe az idő, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Többnyire derült vagy fágyol felhős időre készülhetünk ma, de a napsütést szaharai por is szürkítheti majd. Eső nem valószínű, a keleti-délkeleti szél viszont időnként megélénkülhet. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Most úgy tűnik, holnap már több felhő lesz felettünk, elszoktan zápor, néhol zivatar sem kizárt. Vasárnap viszont sokat láthatjuk a napot, de hétfőn újra változékonyabb időnk lehet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Aszfaltozás miatt lezárták az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű Vémént Palota-Bozsok csomópont felé is lehajtó ágát, adta hírül az Útinform. Aki egyébként ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelő út szerint Pécs felé kell indulni az autópályán, és a következő 190-es jelű Szajk-Mohács csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell készülni. Vezessenek figyelmesen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra és 8 perc, jó reggelt mindenkinek, szevasztok! Gyönyörű péntek, tudjátok, virslivel készülünk magunknak, nyilvánvalóan, és mindenféle mással, jó reggelt Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!

0: Szülinapot, Évi!
1: Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm.
0: Istenem, hát felnőtt.
2: Majdnem.
1: Csak az úton vagyunk. Van mint még tanulni.
2: Hogy elszaladt ez az egy év, ugye?
1: Igen. Nagyon cukik vagytok, köszönöm.
0: És ez olyan torta, amit szeretsz, vagy nem tudjuk az ízlésedet?
1: Jó lesz. A cég jó.
0: A cég jó.
1: A cég. A cég jó.
0: Hogy találtad ki Évi ízlését? Szia, Anett.
3: Jó reggelt. Hát ez úgy történt, hogy...
0: Nagy sztoriba kezdesz?
2: Attira bíztad.
3: Nagy bizony, hogy Attira bíztam, igen.
2: Attinak mondtuk, hogy hozzá a pompa de cukkerót, amit szeret az Évi, és nem tudom, hogy ez hogy sikerült. Mi lett ez?
0: De nem tudom, hogy mi lett ez, igen.
3: Mi ez?
0: Eszterházi. Igen, az Eszterházi az mindig az, amikor nincs kiút, nincs semmi, és az egy kompromisszum.
2: Igen.
0: Az Eszterházi torta az a kompromisszum. Nem mondom, hogy rossz, de amikor ötlete nincs az embernek, Eszterházit vesz. Ez olyan, mint illatgyertyát venni ajándékba.
2: Igen. Elképesztően jól olvasol tortákból, mert Atti két napot küzdött ezzel, hogy hol szerezze be, tehát tényleg a nincs kiút volt már a vége. Tehát a tortákból is jósolsz történetet. Igen.
0: Na mindegy.
1: Nagyon cukik vagytok, köszönöm szépen.
0: Évi drágám, hogy érzed magad?
1: Hát nézd, péntek van.
0: Nem. De hogy ugye azt tudjuk, hogy 41 éves vagy.
1: Igen.
0: De ugye neked azért több szülinapod van. Azzal, hogy a földre megérkeztél 2012-ben.
1: Igen, az a másik. Egyébként igazad van, tehát, hogy kettő van. Az egyik az, amikor édesanyámból érkeztem, így van. Akkor az ugye augusztus 30-a, és nyilván ugye ez az ikonikus nap, a 2012. augusztus 9-e, az meg egy olyan pillanat, ami szerintem ugyanúgy felér egy szülinap. Úgyhogy ez a kettő van.
0: De nem csak az, hanem onnantól jársz a földön. Tehát onnantól integrálódsz a társadalomban. Én 1964. március 25-én kerültem be a társadalomba. Te nem? Te magzatvízbe ringatózdál augusztus 12-ig.
1: Igen.
0: Vagy augusztus 9-ig, igen, 2012.
1: Igen. Teljesen jól látod.
0: Tehát a földön meg kell szokni a gravitációt. Uh-huh. Meg kell szokni azt, hogy ha vérzel, az látszik. Oh. Mi?
2: Hát persze.
0: Ez egy női. Mi a medencében nem látszik?
3: De nem én újogtam, a Lacika riadt meg ettől.
2: Igen. Lacika most tudta ezt meg.
0: Az, hogy lehet érezni emberek iránt. Ugye ezt a víz alatt nem tudsz.
2: Na azt mi, az még mindig fura neki, erről beszélgetünk.
0: Igen, azért mondom, hogy ez egy új szülő. Persze, hát még kisgyerek.
2: Igen.
1: Persze, milyen szerencse.
0: És 2012, gondolj bele, akkor lépett ki a földre ez a kis selőlány. 14 éves most.
2: Igen, és pontosan, teljesen abszolút így van.
1: Komolyan lassan kezdem elhinni, hogy igaza van. Nem, azért előtte is éltem. De szerintem igazán, amióta itt vagyok, azóta fejlődök nagyon sokat. Tehát előtte...
0: Emberileg, vagy hogy?
1: Igen, szóval ilyen gondolatokkal, mint ti, még nem nagyon találkoztam.
0: Nem könnyű neked, mert ugye te nőként csöppentél közénk, és hát ennyi obszcén genitáliákról szóló háttérbeszélgetést valószínűleg nem hallasz máshol.
1: Hát azért a sport is hasonló.
2: Ez az egy, ami ismerős volt, aki 2012 előtt.
1: Igen, tehát így azért tudtam ilyen gyorsan beintegrálni magamon, mert hogy valahonnan ebből jöttem. De igen, szóval kemény dolog. Nem gondoltam volna, hogy a médiában is így van.
0: Ó, nem, hát itt mindenki mocskos. A médiában nagyon mocskos, mert perverz emberek dolgoznak.
1: Jaj,
0: a médiában.
1: De jó, de
0: rengeteg.
1: Hogy ilyen késő jöttem.
0: Nem én, hát én tisztességes vagyok, tehát azért nem
2: csak... Én is csisztázzuk.
0: Csak azért olyan szerkesztőségek léteznek még, ahol nagyon-nagyon csúnya dohányzó alakoknak nincs nőjük. Aha. És mindenkit zaklatnak. Aha. Nem viccelek, ezek léteznek, ezek az emberek ott dolgoznak.
1: Még szerencs, hogy itt.
0: Hát igen, mert ez fény, pompa és Las Vegas, ahol te vagy.
1: Ja.
0: Köztünk.
1: Oké, okay, jó, hát eddig nem történt még semmi atrocitás, úgyhogy teljesen rendben van.
0: Mi morálisan rendben vagyunk amúgy.
1: Látom.
0: Tényleg, ugye?
2: Teljesen.
0: Nagyon rég zaklattunk nőt.
2: Nagyon.
0: Már nem is emléksz.
1: Nagyon. Hát már úgy örül, hogy itt vagyok.
0: Na jó, gyerekek. Isten értesen, drága Évi, komolyan. SMS-ek. Jó reggelt, kedves Gábor, legyünk őszinték, ha ezt a zöld-fehér futball csodát az Újpest vagy a Debrecen vitte volna véghez, akkor most hétig ez lenne a téma. Tudom, a baráti köröd nem teszi lehetővé a Fradi dicséretet, de azért, mint egyetlen magyar nemzetközi kupában szereplő csapat csak megérdemel egy kis elismerést. Három náluk sokkal magasabban jegyzett csapatot küldtek haza, mindörökké Fradi, üzeni a Piktor. Az a baj, hogy látod, neked üldözési mániád van. Engem az a magyar futball olyan szinten nem érdekel, de se az Újpest, se a Debrecen, se a Fradi, meg sem mozgat.
1: Igen.
0: Tehát, hogy egy picit sem. De örülök mindenkinek a sikerének. Tehát, ha Fradi tovább jutott valamilyen csapat ellen, akkor örülök neki.
1: Igen, a Trabzonspor ellen, ahol ugye Mo Salah most igazolt igen. oda, és 4-0 lett a végeredmény, azaz a Ferencváros gyakorlatilag kiütötte ezt a török csapatot, de azt azért tegyük hozzá, hogy két kiállítása volt a török csapatnak, 13. percben és az 57. percben is, tehát, hogy ember hátrányban voltak.
2: Hát és biztos ez meg ezért... is érdemelték, biztos.
1: Biztos, hogy megérdemelték, nem láttam a meccset, csak úgy olvastam.
0: De gyerekek, minden
1: róla.
0: Elismerés már Fradi, csak engem hagyjatok ki ebből a magyar futballőrületből, hát egyszer meg kéne tanulni rendesen focizni, és akkor tudunk újra beszélgetni.
2: Igen. És látod, a barátaid lehetővé teszik, hogy beszélj a fociról. Ezt imádtam, ezt a fordulatot. Nem teszik lehetővé.
0: Nem teszik lehetővé a barátaid. Mert jobban vagyok Kabát Petivel, mert jobban vagyok a Dombi Tibivel. Mert szeretem őket emberileg. Hát annyira leszarom, hogy fociznak. Tényleg.
1: Tényleg, de még de az Újpestről se beszélsz többet attól, hogy Kabát Peti
0: az ismerős. Azt se tudom, az Újpest micsoda.
1: Hát messze de van innen, elmondom.
0: Debrecenben is tényleg egyszer voltam ott a stadionban, a Dombi Tibi születésnapján, amikor a Fejes tényleg megnézte... mi van?
1: Gondolom, mit?
0: Hát az, hogy hát ő is be volt már, és a lényeg az, hogy a monitoron néztük a meccset, és volt egy gól.
1: Igen.
0: Erre kirohan a tribűnre, hogy megnézi az ismétlést.
1: Igen, nagyon
0: na, volt. Na, mennyi rum volt az szerintem?
1: Nagyon sok.
0: Ennyi tudok a fociról, vagy ennyire érdekel.
2: És egyébként élőben, ha most belegondolok, például együtt is, a legtöbbször ilyen Fradi meccseken voltunk. Fradi Újpesten, meg ilyeneken a grupamában.
0: Egyszer voltunk Fradi meccsen.
2: De többször is volt az.
0: Nem, az válogatott volt a többi szerintem.
2: Igen? Minden, de nem többször voltunk jó. Fradi, mint máson.
0: Az is lehet, igen. Szép reggelt, meséljetek, sikerült robotot intézni? Évi, Anett, teljesül a vágyatok, és végre láthatok humanoid robotot. Kontaktot kaptunk, de még nem telefonáltunk. Mi nem hívtuk fel őket.
2: Én már túl vagyok ezen, ez a folyamat elindult, majd adás után elmesélem, hol tartunk.
1: De ne gurulós legyen, mondd meg nekik.
2: Megmondtam, hogy ezt legurítod a lépcsőn, azzal nem lesz harc. Mondtam, hogy rendes karatézó robotot akarok. Igen, így van.
0: Ne gurulós legyen.
2: Nem gondolod, hogy nem egy rendes fájtot szeretnék én itt látni.
0: Jó szerencsét, olimpiai bajnok, aranykalászos gazda úszónőt holnap szeretettel várom 5 óra 30-kor a Kvassai vízlépcsőnél. Vízgépész papírjával együtt. Lenne egy kis munka. Somló nagyon eltűnt 5-15-ről, a TS, a Telesport emlékezés nagyon jó érzés volt. Ezt üzeni süsű, ugye víz szakember is ott dolgozik a gáton, nem a gáton, de és ezért kéne ez a vízgépész papírod.
1: Hát megyek.
0: Mármint a tudásod.
1: De korán, 5-30 gondolom reggel. Ne. Nem, hétvégén szülinapot ünnepek, semmire nem vagyok alkalmas, úgyhogy ne haragudj, de beszéltek jövétem.
0: Jó reggelt, bocsi, a Telesport feeling tegnap is megvolt. A kis knézi, ahogy ígérte, válogatott kosárlabda meccset közvetített Miskolcról. Neki ez nagyon jól áll, hiszen ő is kosarazott, aztán este Hajdú B. Pistával laposra vertük a Szálával felálló Trabzonzort. Trabzonsort. Sort, hogy mondjad?
1: Trabzonspor.
0: Trabzonspor.
1: Trabzonspor.
0: A Fradi... EL főtáblás. Mi az EL?
1: Európa Liga selejtező volt.
0: Ja, az olcsó bajnokok ligája?
1: Igen, abszolút. Jó. Köszönöm, ez a magyar kifejezése, és felkerült ugye a főtáblára, mert selejtező volt ez.
0: Jó reggelt, üzeni tankcsapdás, Pityu, szevasz, Pityukám. Ma Anetkát csak dicsérni, nem bántani, péntek van, jön a hétvége, üzeni Árpika.
3: Ó, köszönöm szépen.
0: Bántani senki nem bántja, ő bántásnak vesz dolgokat, az más?
3: Sok mindent.
0: Igen. Na, időjárás jelentés Anettől, azt mondja, hogy ma a napsütésé lesz a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal, esni nem fog. 35 fok felett lesznek a maximumok, mozgalmasabbra fordulhat az idő a hétvégén, a szombat felhősebbnek, a vasárnap naposabbnak ígérkezik. Mi ez a kis rejtély, amit elrejtettél ebben az üzenetben? Azt mondtad, hogy nem teljesen tiszta égbolttal, esni nem fog. És nem mondtad el, hogy mi lesz?
3: Hát, hogy felhős. Hát a nem teljesen tiszta égbolt az az, hogy felhő
0: ja,
3: lesz.
0: Ja, felhős. Aha.
3: Igen.
0: Értem. Jó, Ágoston névnap van ma. Most vasárnap lesz 41 éves, ami Éving.
1: Igen.
0: Még egyszer.
1: Köszönöm szépen.
0: A drága Évi. 61 éves lett Shania Twain, és Leanne Rimes pedig 44. 37 éves ma Valtteri Bottas. Öt bírod?
1: Hát, semmilyen érzésem nincs irányába. Okay. Olyan semmilyen.
0: 48 éves lett Balázs Andrea, 57 éves Jack Black. 1963-ban, tehát 63 éve ezen a napon indult el a ma lév első Európán kívüli járata, ez egy IL-18-as repülőgép volt, és Athénba repült, majd Kairóba.
3: Igen.
0: Igen. És 30 évvel ezelőtt vált el Károly és Diana. Vált el.
1: Uh-huh.
0: Igen.
1: Én úgy szerettem őket. Mármint igazából Diana-t szerettem. Igen, szegény Károly nyilván olyan, amilyen most is.
3: Olyan kis semmilyen volt a Diana mellett. Igen. Tehát, hogy...
1: Igen, tehát nekem nem király.
0: Én nem tudom. Szóval az a baj, hogy ugye a király család mutat mindenféle példát, és erkölcsöt, és nemesi származás, és stb. Na most ehhez képest ugye ez a Károly, ez elvette Diana-t, akinek van valamilyen, mondjuk azt, hogy felső kategóriájú származás. Ez nem tudom hova sorolni, ezt majd valaki utána
1: ez
0: néz.
1: Ez messziről jött.
0: Így van. És elvette feleségül ezt a gyönyörű nőt, aki egyébként civil. És mindig is volt egy szeretője, a Camilla.
3: Igen.
0: Aki szeretője volt. És az egész királyi ház tűri azt, hogy ez félreizéljen Camillával. Diana ebbe tönkre megy, Diana-t hurcolják meg, és a végén Diana meghal, és ez meg elveheti a szeretőjét. Tehát, és
3: királynő
0: egyszer csak királynő a neve.
3: Igen.
0: Vagy né. Nem, nem nő, né.
2: Királynő, ha?
0: Nem, mert nem queen, hanem...
3: Igen.
0: Na mindegy is, nem tudom én sem. Szóval, hogy nem értem a morált, mert rendben van, tartsunk szeretőket, ez oké. Okay. Érted? Csak...
1: Nem oké. Főleg, hogyha király vagy.
2: Azt remélte, hát, hogy ebben példa? A hosszú felvezetőben el fogtok veszni. Lankad a figyelem.
0: Milyen éberek. Na jó. Ennyit erről.
1: Ennyit a király családról,
0: igen.
2: Nem jött be.
0: Hévíz 19 fokos, most 32 lesz ma ott, és napsütéses. Kaposvár 18 fokos, 31 lesz a csúcs napsütéssel. Kálgári 9 jelenleg, 24 lesz majd, és ott is sütni fog a nap. Gyöngyösön 16 fok, 29 lesz napsütés. Budapest most 18, 31 lesz nálunk a csúcs, és itt is napsütés. Na, gyerekek, ez egy baromi, én felkaptam a fejem egy promóra, amit a TLC TV-n láttam. TLC vagy TLC? Hogy mondják Magyarországon?
3: TLC. Én nem mondják, úgy mondom.
0: A KFC-t is KFC-nek mondják, nem mindegy. Szóval TLC. És én ezt szoktam néha nézni, mert ott vannak a három hónap jegyesség, hát imádom, igen. Hát azt imádom. Akkor mik vannak még?
3: A Tourette-szindrómás
0: csajszí, hát az zseniális.
1: Imádom.
3: Meg a nagyon drága mennyasszonyi ruhákat is ott veszik a nagyon gazdag lányok.
0: Én imádom, azt én nem
2: én. Van ez a csatorna?
1: Az csak te nézed a net.
2: Utoljára 20 éve jött velem szembe. Hányason van ez a csatorna?
0: 68 körül. 152.
2: Ennyire messze nem szoktam elkapcsolni, akkor ez a baj.
0: Nem. De majd ránézek. Én tudod, hogy kerültem rá? Na. Én ugye mindig Paprika TV-t nézek.
2: Aha.
0: De amikor cukrászat van, az gyűlölöm. Tehát én egy gyűlölöm sütimester, Ausztrália sütimester, Svédország sütimester, Amerika, gyűlölöm. És akkor elkezdek visszakapcsolni egyenként. És akkor jön a BBC Earth.
1: Az is jó.
0: Not Geo. Utána az ID, tudod, az igazi bűnesetek.
3: Jaj,
0: és utána jön a TLC. Nálam visszafelé. Okay. Tehát így kell. Aztán jön a Dr. Paul klinikája, akkor jönnek ezek a kutyás izék, videók. Én. Azt is szoktam nézni, a pitbullos tanya. A pitbull tanya az öregasszonnyal. Nem szoktad? Hát nem néztek tévét?
1: Hát nekem
3: én nézem.
1: Én nekem a TLC-t is közös.
2: Mind a 152 csatornámat nézni, tehát hogy ez azért durva.
0: Hát csak a tájékozottságokán. Na a lényeg az, hogy a TLC-n megy mindenféle jó téma, és most láttam egy promót, ami arról szólt, hogy amerikai kertvárosi feleségek, tehát ugye az egy emelt középosztály, ahol megvannak, de nem a csúcsgazdagság, de hát azért családi házban laknak, stb. Ilyen parkosított környezetben. Tehát ilyen kertvárosi feleségeknek kettős élete van, egyeseknek, és ami nagyjából azt jelenti, hogy teljesen hétköznapi elismert munkát végeznek, tanárok, ápolók, mit tudom én, de hogy legyen egy kis plusz extra bevételük, este lemennek a pincébe, és forgatnak az OnlyFans-re.
1: Zseniális.
0: Úgyhogy egyébként egy tök normális munkájú férje van, ő is tud róla egyébként többnyire, a gyerekek nem tudnak róla nyilvánvalóan, és egy kis közösségben laknak, senki nem tudja róluk, de este, és jóval nagyobb bevételük van, mint egyébként az ápolói munkában.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy valahol értem a logikát, meg vonzó lehet, ha egyszerűen meg tudod változtatni a családod életét egy kis tartalomgyártással.
0: Vagy egy kis extra. Tehát ugye nagyjából az amerikai hitelekkel ezeket a ház, meg kocsi be van lőve, meg minden, és akkor van egy, nem tudom, Toyota Corollád, meg ott van az a ház, meg itt van. Azért nem volna baj, ha lenne egy Lexusod, nem volna baj, ha lenne egy mondjuk egy motorcsónakod azon a tavon, ami közel van, ahol laktok.
2: Igen, vagy nem szorongatna annyira a hitel minden hónapban.
0: Így van.
1: Igen, ja. Vagy jó körülmények között lakjál, mint az a lila akác köz, ugye nem túl gazdag, nem túl szegény, tehát azokat mind fizetni kell.
0: Pontosan, és ez a nagy kérdés, hogy ez elítélendő-e, hiszen egyébként a moráljuk, az erkölcsük teljesen rendben van ezeknek a nőknek. Ők tartják a frontot, ők családot vagy gyereket nevelnek, családban vannak, gondoskodnak, stb. Jól végzik a civil munkájukat, de este lemennek a pincébe forgatni.
2: Az, hogy ahogy most így mondod, az, hogy valaki mellékest keres valamiből a melója mellett, akár titokban is, ez azért nem új keletű. Tehát, hogy most egyáltalán nem új keletű. Hívják, régen máshogy hívták.
0: Hogy hívják?
2: Most OnlyFansnek hívják, de régen más dolgok volt.
0: Régen úgy hívták, hogy maszek kulcsmásoló. Régen a Kádár korszakban azért rengeteg fusi munka volt, stb. Tehát extra bevételért dolgozni valamit, ami vagy illegális egy picit, vagy nem elfogadott egy picit. Tehát, hogy valami is ezekről beszéljünk, gyerekek. Tehát, hogy mi például tudnánk egy kis fizetés kiegészítést valahogy betermelni. De nem most, nem szexel, tehát ne így, hanem bármivel. Van-e bármilyen tehetséged, amit fusiba még lehet, hogy egy picit elítélendő módon is, de tudnál végezni extra pénzért.
1: Hát most elvetted az egyik tehetségemet, arról nem beszéltél.
0: Mi, az erotikát?
1: Igen.
0: Nem tudtam, van ilyen tehetséged? Hát. De miért nem dobtad be?
1: Hát. Most mondtam, mikor mondja.
0: A születésnapodon?
1: Hát persze. Tehát, ha azt kihagyjuk, akkor biztos van. Tehát, hogy vannak.
4: Van még.
0: Jó, de nem, gondolkozzatok el ezen. Te tudnál pénzt keresni, Anett, ezen kívül? Tehát itt csinálod ezt a híreket, meg velünk ezt a bóckodást, és aztán délután tudsz-e valamivel még pénzt keresni, ami nem szex?
1: De ne vegyük már ki a szexet.
4: Hagyjunk el időt.
0: Kivesszük.
4: Hagyjunk egy órát erre, hogy gondold végig.
3: Jó. Most azon gondolkodtam, tudok-e kötni? Hogy valami
0: hát, én mondom, hogy nem tudsz kötni. Ha érdekel.
3: Tudom, hogy nem tudok.
4: Ezt a kört megfutottuk.
3: Jó, majd még agyalok rajta.
0: Valami hasznosat előállítani, vagy mit tudom én, egy olyan szellemi terméket létrehozni, ami nincs még egy.
3: Jó.
0: Ne. Ez nem megy, jó? Akkor a kezeddel.
3: Már megint, de.
0: Mit tudsz?
3: Nincs kezem.
0: Na, annál izgalmasabb, száddal.
3: Nincs szám.
1: És nem szex.
0: Na, egy órán van. És nem szex. Igen, gondolkozzál, légy szíves. Jó, erről fogunk beszélgetni. Egy kis kiegészítő meló, jó? Kis extraért. Aztán a másik, hát igen, szóval ugye kedden kaptuk a szomorú hírt, hogy Dolly Parton elhunyt, és hogy mekkora veszteség ő a világnak, ez csak most tudatosult bennünk, amikor gyakorlatilag ez egy nemzetközi gyászzá vált.
1: Így van, tehát Amerikában is fél árbócra engedték a zászlót, Angliában is, tehát hogy igazából a világ gyászol.
0: Így van, és egy nagyon nagy formátumú nő volt ő, ami most vele kapcsolatban egy érdekes hír, pedig 2020-ban mondta már el, az, hogy Dolly Parton hátrahagyott egy időkapszulát. Egy időkapszulát, amit egyébként bárki megtekinthet, mert neki van egy vidámparkja, neki van egy szállodája, ez mind az ő nevéhez kötődik, és a szállodájának a ilyen üvegvitrínje mögött ott van ez az időkapszula, és ez, ami érdekes, hogy ebben van egy dal, amit ő fölvett. A dalnak az a címe, hogy az én szerepem a világban?
4: A
0: helyem a világban. Ez a dal címe, a helyem a világban. És ez 2045-ben nyitható csak ki. 2045. És ebben van egy dal, a helyem a világban. Oké. És akkor elkezdtük ezen gondolkozni, hogy ez meg mi. Tehát, hogy ja, és ez CD-n rakta bele, tehát, de mellé rakott egy CD lejátszott, hogy biztos le tudják játszani.
2: Egyébként az már ma is jó lenne, ha mellé rakná, ha ma kéne kinyitni, tehát hogy azért megugorhatott volna egy komolyabb technikai fejlesztést is, ha már úgy van, de nem tudom, érdekes.
0: Igen, miután 2020-ban rakta el, én is azt gondolom, hogy akkor már CD már rég elavult volt. Elég. Igen, de ő ragaszkodik hozzá, tehát hogy mit tudom, biztos volt az autójában is ott a tükör alatt egy ilyen, hogy libeget. Na mindegy is, tehát hogy felvetted, és erről az időkapszula jelenségről dumáljunk egy picit, hogy ennek mi értelme van, illetve ha mi például egy időkapszulát helyeznénk el, akkor volna-e bármilyen üzenetünk a jövő generációjának? Ez most ugye, ez nehéz, mert lehet, nehéz, hogy nekem sincs.
1: Nehéz, mert engem már felírtak márványtáblákra, tehát, hogy megmaradok
0: igen, ez
1: mindenkinek,
0: érdekes.
1: Tehát...
0: Igen, miért akarunk nyomot hagyni magunkból? Dolly Parton abszolút hagyott magáról nyomot, igen. Te is.
1: Igen, hát szerintem te is.
0: Nem.
1: Hát
0: nem,
1: de hagytál sok emberbe mély nyomot.
0: Jó. Minden gengszter hagy mély nyomot. Nem?
1: De igen, de szóval nem tudom, valamit, most érted, nálam mindenki azt gondolna, egy fürdőruhát, vagy az érmedet beleteszed, vagy nem tudom, valamit kellene.
0: Ne olyat tegyél bele, amit már ismernek, hanem olyat tegyél bele, ami meglepetés lesz majd azoknak, akik kinyitják. Régen sulikban is, Amerika...
4: Egyed el magad, Évi.
0: Mi?
4: Meglepetést rakjál be, ne fürdőruhát.
3: Belebújjunk mi, Évi.
1: Hát az vicces lenne.
3: Hát ez mekkora meglepetés.
0: A gyerekek, felfogtátok már a időkapszulának a funkcióját? Az nem arról szól, hogy találjuk már meg. Jaj, 2045-ben megnézhetjük Évi fürdőruháját, ami bár egyébként rajta volt.
4: Meg a nett eszébe belebújjuk, egy 20 évet ülünk a dobozba, majd kiugrunk.
3: Okay,
0: felfogtátok a témát egyébként?
3: Mennyi időnk van rá?
0: Az e-mailben megkaptad te is a témát, nem?
3: Meg én.
0: Na jó, felfogtad?
3: Meg, vagy igen.
0: Meg. Jó.
4: Megfogtam főnök, megfogtam.
3: Megértettem.
0: Felfogtad meg.
1: Jó. Ez nehéz lesz, mert ez a téma lesz hétkorra, ne? Tehát, hogy erre készülj föl.
0: Na jó, akkor én most ebből nem akarok itt tovább, majd gondolkozzatok. Jó, reggeli, gondolkozzatok ezen jó, az időkapszula kérdés.
1: Van.
0: Neked van ötleted, jó?
1: Nekem lesz.
0: Jó. Oké, a Vokci, na végre nem AI-jal jön, hanem a... igen, most én gondolom, hogy egy picit úgy magunkban nézünk mi férfiak, nem? Ezen téma kapcsán, hogy mit követtünk el mi férfiak a történelem során a nők ellen.
1: Igen, jaj, de jó,
0: ez egy vezeklés lesz.
4: Azt is szeretném megmutatni, János, hogy mi a mai férfiak mennyire jó fejek vagyunk a történelem eddigi férfiaihoz képest, akik mondjuk fejrácsot raktak a nőkre, ha sokat
0: fejrácsot?
4: Beszéltek. Fejrácsot, bizony. Amikor sokat beszéltek.
0: Az hogy nézett ki egy fejrács?
4: Hát így még egy kicsit a szemet is letakarta, és megakadályozta, hogy beszéljenek tulajdonképpen.
0: Valami belekerült a szájába,
4: igen,
0: és meg...
4: Igen, lefogta a száját igazából.
0: Hát ezt Anett 10 után egyébként használhatná a fejrácsot.
4: Most az a rész lesz, hogy megmutatjuk, milyen jó fejek vagyunk, mi a történelem.
0: Ja, bocsánat, igen. Jó.
4: De figyelj.
1: Az a lényeg, hogy már nem csinálnak ilyet.
4: Ötletelhetünk. Hát ez nem az lesz, hogy a történelemből mit emeljünk ide át ma.
0: Jó, értem. Tehát mi férfiak a történelem során mit követtünk el a nők ellen?
1: Jó téma.
0: Jó téma, és biztos, hogy el fogjuk szégyelni magunkat. De nem, hát nem kell mindig azonosulni a múlttal.
4: Nem, és lehet, hogy büszkék lehetünk magunkra, hogy ma mennyire jó fejek vagyunk, és a lányok is máshogy fognak minket értékelni.
0: Legyen ez így. A tegnapi nap legjobb pillanatai.
1: Igen, Évi. Visszatért a közmédiára a Telesport, és ifjabb Knézi Jenővel beszélgettünk, nosztalgiáztunk, és jöttek az emlékek.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Van egy örömhír, ami a közmédiával kapcsolatos, és ez a Telesport visszatérése. A régi Telesport visszatérése. Ráadásul azzal a főcímmel, bár gondolom meg lesz egy picit korszerűsítve ezzel.
1: Imádom.
0: Én is imádom egyébként tényleg. Na,
1: imádom, de... és képzeljétek el, hogy ugye nyilván most valószínűleg nem ebbe a zongorás telesportba voltam, egy picit modernebb.
0: A zongorás telesport, igen.
1: De hogy nekem gyerekkoromban, amikor ugye én elkezdtem sportolni, az volt a vágyam, hogy egyszer szerepeljek, tehát egyszer én is hír legyek a telesportba, mert azt gondoltam, hogy az már egy olyan eredmény, és akkor én már számítok ebben az országban.
0: A sport területén. Abszolút, így van. Mint ahogy a műsor is nagyon számíthat, tehát olyan ikonikus nevek kötődtek hosszú évtizedeken keresztül ez a műsorhoz, most tényleg a teljesség igénye nélkül, de Vitray Tamás, Knézi Jenő, Vitár Robert, Gyula István, Dávid Sándor, aztán ugye később jöttek Komlósi Gábor, Gundel Takács, Palik Laci, Héder Barna, Hajdú B, Faragó, tehát hogy halló, ezeket így izé, és gondolom, hogy mindenki libabőrös lesz, nem?
1: Hát mindenki.
0: És szóval, hogy a névsor már olyan, és olyan tényleg szakmai munka folytott, lehet, hogy ezt most többször el fogom mondani itt a mai műsor során, de mielőtt ezt tennénk, hallgassunk meg egy pár emlékezetes pillanatot a telesportból. Ez neked nagyon ismerős lesz, Évi. Vitray Tamás.
6: 25 méterre van hátra, Zimmermann közben a második helyre jött fel. Egér előnye egy teszthoz. Nem hiszem, hogy elveszheti. Még egy magyar olimpiai bajnokság. 10 méterre van hátra. Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok 200 méteres hátúszásban.
0: Évi?
1: Óriási. Óriási.
0: Ott ültél a tévé előtt?
1: Ott ültem a tévé előtt, ezt megnéztem, és azt mondtam, hogy olimpiai bajnok leszek. Ez a közvetítés.
0: Ez volt az a közvetítés.
1: Ez volt az a közvetítés, és ez volt az a pillanat, amit megváltozott az életem.
2: Hát Vitrai Tamás szavai után szerintem mindenki, aki ezt hallja, az kedvet kap ahhoz, hogy ott legyen és sportoljon, és megpróbálja.
0: Aztán ugye voltak ilyen szavak is, szintén a telesporthoz, a Forma 1-hez köthető.
7: Hova tűnt Damon Hill? Hova tűnt Damon Hill?
0: Igen. Oh. Ez önmagában. De aztán a legendás Knézi Jenő, gyerekek. Gyakorlatilag védjegyé vált, én talán le is van védve ez a beköszönés.
8: Jó estét, jó szurkolást kívánok, kedves nézők!
0: Gyerekek! Most csak ezt nézni van vörösen. Elképesztő. És Knézi Jenőnek is volt egy, amikor Erik az angolnak úszott, vagy mondjuk azt, hogy próbált úszni, és valahogy Jenő mikrofonja bekapcsolva maradt. Figyeljétek!
9: Ezt megvernéd, azt hiszem, Dávid, de még lehet, hogy én is. Nézd már oda. Hát ilyet, ezt föl kéne venni, gyerekek. Ezt tedd el egy humorosba. Szegény 50-ig nem bír elérni, nézd oda, meghal a pasi. Hát nem, visszafelé megy a gyerek. Nem bír beérni a célba, drukkolnak neki, hogy nehogy belefulladjon. Meghal a gyerek, ott hal meg a medencébe. Na! Egy jó 200-as idő. És kihal, mint a liba, nézd oda.
0: Szóval ez nem közvetítés volt, hanem egymás között beszélgettek.
1: Igen.
0: Gyerekek, szeretnénk valakivel beszélni, és szerintem ő a legalkalmasabb erre, aki egy picit talán tud mesélni a régi műhely munkáról is, meg arról is, hogy aztán mivé vált a telesport, és ezért itt van velünk, hát az említett legenda fia, aki önmaga is sportriporter, televíziós kommentátor, itt van velünk, ifjabb Knézi Jenő. Szia Jenő, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
10: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, úgyhogy nekem is libabőrös lett a hátam, ez az első. A második az, hogy legyetek velem megértőek, mert én is aranykalászos gazda vagyok.
0: Ne! Gratulálunk!
1: Köszönöm, Jenő, tartsunk össze!
10: Mivel vagyok?
0: Hihetetlen. Jenő, itt mielőtt rátérünk a műhely munkára, ennek az Erik az angolna úszásáról szóló kvázi háttérbeszélgetés édesapád részéről, ez hogy szivárgott ki erről? Tudsz valamit erről az anyagról?
10: Persze. A régi időkben az volt a szokás, hogy csak a döntőket közvetíti a magyar televízió. Ugye most már ez úgy van, én is kint voltam számos úszó EB-n világbajnokságon, nekem a délelőtti előfutamokat is mindig le kellett közvetíteni. És aztán délután mentünk vissza az úszodába, és akkor nyilván a döntőket is. Régen ez nem így volt, de apu önszorgalomból, hogy lássa a mezőnyt, hogy föl tudja írni az időket, hogy tudjon beszélni egy-két ember előtt, kiment az előfutamokra is. És ha már kint volt, ugye fölvette a fülest, vonalpróba, összebeszélt Budapesttel, ahol mindig volt egy átvevő, a kapcsolóval tudott beszélni, legalább leellenőrizte a vonalat is, és akkor beszélgettek egymással, nyilván, ahogy mi szoktuk mondani, hogy a off record, tehát adáson kívül, amikor ő meglátta, hogy Erik az angolna úszik. És tulajdonképpen ő a Szántó Dáviddal, aki éppen az átlevős volt Budapesten, hát ezt így...
0: Csevegtek.
10: Hogy is mondjam. Igen, tehát a apu leközvetítette ezt a Dávidnak, ami nyilván nem került kiadásba, viszont ez az archívumban benne volt, és aztán valahogy egyszer önálló életre kelt, mert ezt valaki kitette az internetre, és akkor onnantól kezdve megállíthatatlanul ment.
0: De ez nem bánod.
10: Dehogy bánom, csak tudod, az az érdekesebben, és pont most, amikor hallottam a bejátszásban, hogy mennyivel más a világ, hogyha én ezt ma ugyanígy, ugyanezekkel a szavakkal leközvetíteném, szerintem engem ezért keresztre feszítenének, és minimum fegyelmit kapnék, hogy merek így beszélni egy úszóról, főleg egy színes bőrűről. Miközben ugyanez abban a környezetben 30 évvel ezelőtt egy teljesen vicces és poénos történet volt.
0: Az a helyzet, hogy a világ ilyen értelemben is nagyon-nagyon sokat változott, egyébként nem előnyére. Te mit láttál, milyen volt az a munka a maihoz képest? Hát ő akkor nem volt még internet, meg semmi is, viszont ezeknek az embereknek a fejében a teljes tudás ott volt.
10: Ez így van.
0: Egyébként a nagy ikonok viszonya milyen volt egymással? Milyen volt a viszonyuk?
10: Én erre inkább azt mondom, hogy dinamikusan változó.
0: Jó, de feltételezem, hogy Gyulaival jóba lehetett apukát, hiszen te a gyerekével együtt játszottál.
10: Így van, így van. Igen. Azért, mert a Pistával ők együtt kerültek oda. Tehát volt egy pályabelépő című vetélkedő, ahonnan ők bekerültek a telesportba első generációsként, és ők ebből a szempontból így összetartottak.
0: Mit éreztél akkor, amikor, nem tudom, mikor tudtad meg, hogy a telesport újraindul, neked ez, számodra ez jelente valamit?
10: Nekem nagyon sokat jelent, mert egyébként a, hát ez nem biztos, hogy el kéne mondani, de nem baj, most már mindegy, tehát, hogy volt lehetőség még a régi házból elhozni bizonyos dolgokat, és én elhoztam, emlékeztek, nem, ott a telesport stúdiójában a válluk fölött egy ilyen telesport logó.
0: Persze.
10: Az nem oda volt vetítve, hanem az műanyagból ki volt öntve.
0: Az a TS, ugye?
10: A TS, így igen. Van, így van. Na, én abból egyet elhoztam.
0: Ez nálad van?
10: És ez nálam van.
0: És ne add vissza, ne add vissza, zsarold őket.
1: Főleg most.
10: Nem adom vissza, mert akkor figyelj, kutyának nem kellett, tehát ott százszámra hevertek a filmes dobozó.
0: Méltatlan egyébként, ami ott a Magyar Televíziónak azon hagyatékával történt. Méltatlan. Jenő, olyan jó volt emlékezni veled azt a mindenit.
1: Igen.
10: Hát köszönöm, nekem is.
0: Igen, mikor hallunk, látunk téged? Mert most itt a nagy médiazavargásban nem tudjuk, hogy most mi van.
10: Én ma délután megyek le Miskolcra, mert a férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtezőt játszik az Észtekkel, és én azt fogom közvetíteni. Szombaton pedig magyar labdarúgó NB1 Honvéd Zalaegerszeg mérkőzésen leszek kommentátor.
0: Sajnálok.
10: És pénteken szabad napom van, úgyhogy megyek szántani vetni arra.
0: Helyes, jó van. Jenő, nagyon köszönjük, ölelünk, köszönjük szépen.
10: Én is köszönöm, sziasztok.
0: Szia, ifjabb Knézi Jenő.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
3: Én a műzlibe kérem, anya.
4: Itt a narancslevem, drágám.
5: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
3: Igen.
5: Akkor a tejemmel iszom meg.
4: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
2: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
8: És az autó első a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.

0: Után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Indul a jelentkezés az őszi érettségire. Több mint 1300 ember tűnt el a nepáli árvízben. Akár 35 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újabb magyar állampolgárt keresnek a nepáli tibeti határvidéken pusztító áradások után. Ezzel már három magyar érintettről tudnak. A külügyminisztérium szerint a pekingi magyar nagykövetség folyamatos kapcsolatban van a partner képviseletekkel. A gleccser szakadás okozta katasztrófában a friss jelentések szerint több mint 300-an haltak meg, és már több mint 1300 embert tartanak nyilván eltűntként. Jövő péntekig még lehet jelentkezni az őszi érettségire. Ebben a vizsgaidőszakban nem csak javítani, vagy szintet emelni lehet. Rendes kiegészítő, ismétlő pótló és előrehozott vizsgát is lehet tenni. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint az őszi érettségig október 12-én kezdődnek, és november 20-áig tartanak. A részletes tudnivalók a hivatal honlapján érhetők el. Átütemezhetik a tervezett haltelepítéseket az asszály miatt. Az Agrártárca arra kérte a területi hatóságokat, hogy támogassák a halgazdálkodók ilyen kérelmeit. Szükség esetén pedig egyszerűsítsék a halmentések engedélyezését is. A szárazság leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekélytavakat és holtágakat érinti. Mesterséges vízpotlásra pedig nem mindenhol van lehetőség. Ma tartják az állatkertek éjszakáját, az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta a rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
3: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
2: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma is a hétvégén. Többnyire derült vagy fágyol felhős időre készülhetünk ma, de a napsütést szaharai por is szürkítheti majd. Eső nem valószínű, a keleti-délkeleti szél viszont időnként megélénkülhet. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Most úgy tűnik, holnap már több felhő lesz felettünk, elszortan zápor, néhol zivatar sem kizárt. Vasárnap viszont sokat láthatjuk a napot, de hétfőn újra változékonyabb időnk lehet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy két autó ütközött össze a 44-es főúton Lakitelek határában. A 29-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Közben gázvezeték szakadás történt a 12-es főúton Nagymaros belterületén a Millenniumi soron. A 14-es kilométernél a félútpályán már elindult a forgalom. Az M60-as autópályán az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot. Csak a belső sávon haladhat a forgalom. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz, 8 perc múlva. Kérdezik, hogy na meg volt a reggeli? Anett Séf mit alkotott? Jó reggelt, Fal doktor. Anett Séf alkotta ma hosszú idők legjobb tojását.
2: Ó, de jó.
1: Tényleg.
2: Köszönöm.
1: Merő véletlen?
2: Természetesen.
3: Nagyon ne szokj hozzá.
1: Nagyon jó volt a mai tojás. Csak így tovább.
2: Köszönöm, akkor 6 darabot kell egyszerre főznöm.
1: Nem. Na mindegy, tudod, ez a tojásfőző hogy működik? Tehát, hogy ennek mi az elve?
2: Tudom.
1: Mi?
2: Úgy, hogy a tojásokat, amit kivesztek a dobozból, azt szépen meglyukasztom, beteszem a tojásfőzőbe, majd a kis bögrében, amit kaptam hozzá, megnézem, hogy a médium, ahogy te szereted, ott a, például, ha 5 tojás van, akkor az 5-ös szintig engedem vízzel, vagy ha akármennyi, és azt ráöntöm, majd pedig bekapcsolom. Egyébként
1: ott, hogy itt kell precíznek lenni. Tehát ott nincs az, hogy egy milliméter tévedünk.
2: És én nem is szoktam, szemüvegben nézem. Tehát nincs hibá, tehát nem nincs. Szoktam hibázni.
3: Nem. Amúgy sem.
4: Jó, akkor mondjuk az a lényeg, hogy ezt a fél lágy tojást szereted, és sokszor kemény a tojás, és ez a baj.
1: Hát aminek a sárgája még puha, puha igen.
4: Igen, és akkor ez nem mindig jön össze. Csak a hallgatóknak szeretném elmondani, mert nem biztos, hogy értik, hogy...
1: Tök jól tetted. És erre van ez a tojásfőző készülék, amely ezekkel a kis strigulákkal, beosztásokkal, tényleg egy milliméter számít, ott kell nagyon precízen, hiszen ugye a víz elpárolgásának az ideje, az a vízmennyiségtől függ. És akkor, ahogy ahány tojás abból a térfogatból kivesz ugye teret,
4: így van.
1: Annál megfelelően kell kevesebb vizet csinálni, hogyha több tojás van.
2: Igen, és én ezt követem is. Én azt gondolom, hogy a tojás a hibás.
3: De nem, ez egy nagyon érzékeny munka, tehát ez tényleg könnyű elrontani, mert amikor viszont kifolyik a héjából az egész tojás fehérjéstől, mindenestől, tehát ott meg egy picit valószínűleg alámen.
1: Hát az Anettnél olyan tojásokat produkál, nincs benne a tojás. Tehát, hogy kibontom a héját, és ott alul, a fönn van egy pici tojás. A többi nem tudom, hol van.
2: Azt a tyúk produkált.
1: Tyúk. Na jó van, Évi, mit találtál, mesélj?
4: Na, szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy állatkertek éjszakája van. Ma este 19 órától, ugye a fővárosi állatkertben is, és hát beszéljünk egy kicsit az állatkertről, mert képzeljétek, én ezt még nem árultam el magamról, ugye minden nap szeretnék egy-egy infót adni magamról, hogy én például minden évben egyszer, úgy, hogy 40 éves vagyok, és ma, vagy holnap után 41, elmegyek az állatkertbe. Tehát én minden évben egyszer elmegyek, mert hogy nem tudom, a gyerekkoromat idézi, meg hogy úgy segítsem őket. Tehát, hogy így van bennem ez az érzés, hogy jól sétálni, jó őket megnézni, és szerintem ezzel hozzájárulok, hogy az életük jobb legyen. Hogy ti milyen sűrűn jártok? Vagy nektek bármiféle állatkerti kötődésetek van?
1: Hát nekem nagyon. Hát először is gyerekkoromban nyilván jártam, és ugyanaz az állatkert, aki budapesti tudja, hogy ezzel a két kő elefánttal a bejáratnál, meg mindent, tehát az egyszerűen ott van a lelkedben. Mint budapesti, legalábbis. És hát aztán a másik, hogy ugye amikor a gyermekem kisebb volt, hát akkor az egy rendszeres program volt, és a budapesti szerintem kimondottan szép már, voltak nem szép időszaka is, de most nagyon-nagyon szép, tényleg, szóval én kimondottan szeretem, az állatkertnek hangulata is van, nem érdekel az állat, mert láttam
4: de
1: már.
4: De miért nem érdekel?
1: Nem úgy értem, csak nem nyújt újat egy gyereknek, újat nyújt az elefánt, hogy kinyúl a mogyoróért, meg ilyen, az cuki.
4: De miért érted? Én mai napig élvezem az elefánt.
1: Én is kinyúl. Élvezem, hát oda megyek. Tehát ne úgy érts, tehát csak mondom, nem nyújt újat. Láttam már zsiráfot, láttam már elefántot. Nem ezért megyek oda, hanem mert van egy jó hangulata.
3: De legutoljára együtt voltunk, igen. Egy tavaly ősszel? Vagy
1: igen.
2: Akkor én ugye örökbe is fogadtam, vagy hát megkaptam egy kis kuvikot, bubukát, egy évre, ugye az örökbefogadója lettem, és képzeljétek el, hogy most járt le ez az időszak. És
1: odaadták másnak.
3: Elvették tőled a kuvikot?
2: Igen, mert egy évig tartott a támogatás.
3: Nem akart veled hosszabbítani a kuvik?
2: Nem, mert más is érdeklődött a kuvikra. Ja. Egy fiatal pár, akik most fognak összeházasodni, ezt meséltem is nektek, hogy képzeljétek el, hogy a köszönő ajándékukra a kis kuviknak a képét fogják rátenni, úgyhogy minden vendégük az esküvőn megkapja majd. Az én drága nevelt, hogy...
1: Neveltette, semmit nem csináltál. Oda se találsz az állatkertbe. Emlékezzünk.
3: Sajnos ez most nem irónia.
2: Nem, a főbejárathoz oda találok, a titkos bejárathat
1: a
2: nem
1: titkos
2: talál.
1: Bejárat.
4: Nem találta a fővárosi állatkertet?
1: Nem találta meg.
4: Tehát mi már ott voltunk. Elég nagy.
1: Hát Mocskó Éváék meghívására mentünk oda, és mindenki odaért a saját autójával, Anett nem. De mindegy, ez hosszú sztori, illetve már ezerszer megbeszéltük. Ez az állatkerttel kapcsolatban, igen, én nagyon szeretem a hangulatát.
4: Igen, és egyébként tudjátok, hogy miért van ez az éjszakai, tehát éjszakai állatkert?
1: Igen, mert... is voltam a gyerekkel még annak idején.
4: Igen, és az a lényege, hogy ugye napközben azért alapvetően, hogy csak a kutyámból indulja ki, nem csinál semmit, vegetatív állapotban alszik, haszontalan. De este a kutyám is egyébként aktívabb, és azért nyitották ki a látogatóknak ezt az idősávot, mert az állatok sokkal jobban, hát hogy mondjam, aktívabbak már éjszaka. Hát jó, most nem menjünk bele, hogy melyik alszik, melyik nem.
1: Tehát, világos.
4: De hogy sokkal több olyan dolgot csinálnak, amit te napközben nem láthatsz. És beleláthatunk az éjszakai állatkerti életbe, és egyébként állítólag iszonyat nagy az érdeklődés rá.
1: Nagyon jó egyébként. Tényleg annak idején, jó pár éve voltam, akkor tényleg ilyen fáklyákkal voltak szegélyezve az utak, meg minden. Egy valamit azért hadd mondjak el az állatkertek éjszakájával kapcsolatban. Tehát azt ne várja senki, hogy az állatkertek, hiszen éjszaka van, sötét van, meg vannak világítva a reflektor. Torral. Tehát ez nem lesz. Tehát nagyon sokszor, ez most komolyan ne érjen senkit se csalódás, nagyon sokszor például nem látod az állatot.
3: Igen,
1: mert nyilván nem akarják ők zaklatni, bántani az állatot azzal, igen, hogy éjszaka rájuk nyomnak egy reflektort.
3: Persze, ez képzeld el, milyen állatkínzás lenne szegények a bioritmusukban, hogy megkapják, igen, a reflektort arcba egész éjjel. Tehát
1: igen. Nem... Szóval, hogy ne azt várjátok, hogy minden állat előbújik nektek, és láthatjátok pompájában, hanem azt, hogy ez egy fantasztikus hangulatú esemény.
4: Igen, és lesz például tigris etetés. Szerintem azért az nagyon durva, csak kiindul, vagy az én kutyám milyen aranyosan eszi a virslit, ez picit nagyobb állat. Elefánt tréning. Tehát én imádom ezeket a dolgokat, hogy mi mindent tudnak egyébként állatokkal csinálni, illetve hogy hogyan tudják ezeket az állatokat nevelni, vagy kordába tartani. Szerintem ez egy elképesztő jó program, úgyhogy érdemes elmenni, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ez van minden évben, úgyhogy ma este.
1: Meg nagyon hálásak vagyunk a kapcsolatért a budapesti állatkerttel, tényleg nagyon jobban vagyunk velük, és hogyha van bármi, ami és ezt most nem ők kérték, ezt maguktól mondta Évi, vagy magától mondta, tehát hogy abban mi nagyon-nagyon szívesen vagyunk partnerek. Jó, ennyit erről, köszönjük szépen, Évi, jövünk vissza, egy érdekes dologról lesz szó. A TLC csatornán indul egy sorozat, én még nem csak a promóját láttam. De felkeltette az érdeklődésünket, aminek az a címe, hogy Kertvárosi feleségek kettős élete. Ez már beszédes. És a kertvárosi feleségek, tudjátok, hogy egy joviális háziasszonyok, azért van munkájuk, de egy családot látnak el, van egy nagyon kedves férjük, és a kettős élet az azt rejti, hogy igazából egy kis extra keresetért, amikor a gyerekek már lefeküdtek aludni, a férjés már csak egy sorozatot néz, akkor ők lemennek a pincébe, és forgatnak erotikus tartalmakat az OnlyFans-re.
3: Tulajdonképpen tartalmat gyártanak ilyen mellékállásként, amivel sokszor többet keresnek, mint a főállásukkal.
1: Abszolút, így van. És a kérdés az, hogy ez elítélendő-e?
4: Meg kell vizsgálni.
1: Vizsgáljuk meg. A kérdés az, hogy egyébként miért bűn az, hogyha valahogy egy picit ilyen extrát akarunk keresni. Hogy ez már régen is volt-e így, hogy ilyen félig meddig legálisan, vagy sikamlósan, vagy az emberek próbáltak néha kis pluszt a háztartási kasszába szerezni.
3: Igen, mennyivel elítélendőbb, vagy kevésbé, hogyha valaki fusi munkázik mondjuk a melója mellett. Hát ez is az, ez tulajdonképpen. Is az.
1: Vizsgáljuk meg egymást, hogy mi nem erotikusan tudnánk-e egyáltalán még bármi mással pénzt keresni. Tudom, Évi, te be fogod dobni, hogy te erotikusan szeretnél, fogom engedni.
4: Igen, hozom a stílusom.
1: Szóval erről beszéljünk majd, mert ez egy ilyen, nyilván a társadalom által elítélt dolog, de ugyanakkor a környezetük nem tud róla.
4: Persze.
1: Igen, most olyan sorozat majd megy, akkor majd tudni fog róla.
3: Sztárok lesznek.
1: Sztárok lesznek, de nem tud róla. És hogy ezzel mi a baj egyáltalán?
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
10: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
11: És a sült krumpli.
12: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
13: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kírós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Vissza az iskolába, vissza a Skechers márkaboltokba. Augusztus 21-e és 31-e között országszerte iskolakezdési ajánlatunkkal várunk, ahol 30% kedvezmény jár minden gyerek cipőre. Látogassatok el a Skechers márkaboltokba, fedezzétek fel a legújabb gyerekmodelleket, és tapasztaljátok meg a Skechers márkabolt élményt. Induljon kényelmesen a tanév. Skechers márkaboltok.
15: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
16: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
15: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
17: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
18: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Már 3 halálos áldozata is van a szabadtéri tüzeknek idehaza. Újabb múzeumi rablás rázta meg Európát. Esni ma sem fog, akár 35 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Erről is beszélt tegnap napi rendelőtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak. 3 esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
21: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik. Egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, bálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
20: Ellopták Európa egyik legértékesebb bronzkori kincsegyüttesének nagy részét egy kelet-spanyolországi múzeumból. A betörők tegnap hajnalban jutottak be az épületbe, és mire a biztonsági szolgálat megérkezett, már elmenekültek. A 66 darabos gyűjtemény csaknem 10 kg aranyat, valamint ezüstöt, borostyánt és meteorit vasat tartalmazott. Csupán néhány tárgy maradt a múzeumban, amint egy 3000 éves leletek értéke felbecsülhetetlen, de már a bennük lévő arany is több mint másfél millió eurót érhet. Többnyire derült vagy fágyolfelhős időre készülhetünk ma, de a napsütést szaharai por is szürkítheti majd. Eső nem valószínű, a keleti-délkeleti szél viszont időnként megélénkülhet. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Most úgy tűnik, holnap már több felhő lesz felettünk, elszottan zápor, néhol zivatar sem kizárt. Vasárnap viszont sokat láthatjuk a napot, de hétfőn újra változékonyabb időnk lehet.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Még a reggeli órákban két autó ütközött össze a 44-es főúton Nyár-Lőrinc és Lakitelek között, a 22-es kilométernél a forgalom félpályán már megindult, tájékoztatott az útinform. Közben a 12-es főúton Nagymaros belterületén gázvezeték szakadás történt, a 14-es kilométernél félútpályán már szintén elindult a forgalom. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell készülni. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani ott is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 12 perc, jó reggelt újra, drága hallgatók. Szevasztok, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Aki szülinapos, illetve hát 31-én?
1: 30-án.
0: 30-án lesz szülinapos, csak hát ugye ma van az a nap, amikor mi tudjuk még köszönteni. Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, jó reggelt
3: jó
0: neked
3: reggelt,
0: is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó, Zotya.
1: Édes szívem.
0: Kérdezi Évi, hogy lehet ilyen végtelenül kedves hangod?
1: Hát, nem tettek róla.
2: De most hogy levékonyítod? Hát,
0: igen, hirtelen.
1: Hát, az Zotya írt, hát már ezért ez egy románt.
0: Ez már az. Na jó, gyerekek, ez egy nagyon érdekes dolog. Én a TLC csatornán szoktam sokféle műsort nézni, és egyszer csak ment egy promó egy olyan műsorról, amelyet még nem láttam, nyilvánvalóan ez egy ilyen beharangozó, hogy majd jön. És ennek az a címe, ez egy ilyen dokumentum reality sorozat tulajdonképpen, és ennek, most keresem a címét, mi a címe ennek? Kertvárosi feleségek kettős élete. Kertvárosi feleségek kettős élet. Ezt nagyjából le tudjátok érzelni, nagyon beszédes a cím. Ismeritek az amerikai kertvárosi életet ilyen sorozatokból. Na ez valóban így is van nagyon-nagyon sok helyen. Ezek átlag asszonyok, átlag férjekkel, átlag családdal, tök cukik, a közösségben megvan a helyük, stb. És meg kifizették a hitelt, nem fizették ki a hitelt, hanem törlesztik a hitelt a házra, a kocsira, és élnek egyébként egy jó középosztály feletti életet.
1: Így van, egy teljesen normális életet, és senki nem tud róluk semmi mást.
0: Pontosan. És én nem tudom, te utána néztél ennek, igen, hogy pontosan ez a műsor, ez mit takar, de hát már a promóból is ki lehetett nagyjából venni. Tehát a lényeg az, hogy itt tisztességes munkából élnek, ő is, a férje is, gyereket nevelnek, és közben este, amikor gyerekeket már lefektették, már vacsora is megvolt, akkor anya lemegy a pincébe, az be van rendezve egy stúdiónak, és tartalmakat vesz föl az OnlyFans-re.
1: Apával. Tehát nagyon fontos, hogy...
0: Már amelyik.
1: Már mint úgy, hogy apa is segít a filmek, és a... Tehát tud róla. Tehát
0: a férje tud róla.
1: Igen. A gyerekek nem tudnak róla, illetve a szomszédok sem. Tehát nagyjából ők teljesen titokba csinálják, és úgy van, hogy például ennél a témánál, amit találtam, az anyukának a neve föl van írva a pince ajtajára, úgy van írva, hogy Heather szobája, és oda a gyerekek nem mehetnek be. Mert tudják, hogy akkor anya dolgozik. Tehát, hogy annyira el van, ez eltitkolták a
0: egyszer kinyitják a gyerekek a szobát.
2: Hát csak kulcsra zárja Heather azért, ha bemegy rá.
0: Hát, de azért te is voltál gyerek, és találtál már meg kulcsokat.
2: Igen, mondjuk igen. Ha valami nagyon érdekel, oda bejutottam.
0: Abszolút, én. Minden gyerek bejut bárhova, ha valami érdekli. Csak hát ne érdekelje. A lényeg az, hogy Heather, egyébként az ő példáját mondtad, ő 40 éves, és van férje, és 4 gyereke.
1: Igen.
0: És van bejelentett munkája, egyébként egy idős otthonban dolgozik, ilyen ápolónőszerűség. $3000 keres, és ez teljesen oké, nagyjából ezzel az életet fenn lehet itt nagyjából tartani, ugye a férje is keres, és a pincéjükben ugye berendezte ilyen erotikus tartalmakkal, stb. És azzal a melóval még plusz $5000 keres.
2: Ja. Azért erre nehéz azt mondani, hogy nem vonzóna. Tehát amikor tényleg konkrétan az egész életszínvonaladat meg tudod vele változtatni, nem egy kis mellékes, hanem több, mint a fő
0: állása. Tudod, milyen ez? Ez olyan, hogy nyilvánvalóan az életszínvonalokon úgy önmagában nem fognak emelni tudni, és nem is nagyon akarnak. Az a ház, az rendben van, a környék rendben van, stb. Hanem vannak azok a plusz-plusz vágyak, amiket viszont biztosan nem tudsz megvenni. Tehát ott, nem tudom, a izébe áll a garázs előtt egy Ford Caprice, vagy Taunus, vagy nem tudom micsoda, de hát, de jó lenne egy Lexus.
1: Igen.
0: Érted? Ott van 80 kilométerre gyönyörű tó, mindenki oda megy hétvégézni, még az is lehet, hogy van egy kis faházuk ott, de hát azért egy hajó, az igen, már soha nem jön össze.
2: Igen, vagy csak egy kis megtakarítás, hogy nem minden hónapban kelljen stresszelni a hiteltörlesztőn, tudod, vagy az Amerikában mindig szokták, hogy a gyerekek tanulmányaira gyűjtenek.
0: Ó, igen.
2: Például.
0: Ó, igen.
2: Hát azért ezek vonzó dolgok, és ezt sikerül elkezdeni pakolni.
0: Így van. Tehát, hogy érthető ez a vágy, hogy legyen még egy plusz. Rendben van az életük, ezek nem csövesek.
1: Igen, de érthető. Gondolj bele, hogy nem tudsz tovább lépni, ott állsz egy szinten, ebből a fizetésből maradsz ugyanígy, maximum lecseréled ugyanolyanra az autódat, ugyanarra a kategóriára. De nincs.
0: Én ebben vagyok.
1: Igen.
2: Egyedül maradt el ezzel az igennel, Évi.
1: Hirtelen nem tudtam, miben vagy így.
0: Hát igen, mindenki megrekedett nőni szinten, ahova nem tud tovább lépni.
1: Hát te hova akarsz lépni még?
0: Hát nekem is volnának vágyaim, amiket már csak ilyen fusi munkával tudnék megvalósítani, amúgy nem. Nem jön be ebből, vagy nem, ebből nem jön ki.
1: Igen, de a te vágyad annál, amire szeretnél, az elég komoly fusi munkának kell lennie.
0: Attól függ, mire gondolsz. Mire gondolsz, mi a vágyam?
1: Hát most mondjak valamit, de nem tudom, hogy mi a vágyad, csak hogy...
0: Én szerintem ez egy olyan vágy, csak azért mondom, hogy nem akarok túl magasra lőni,
1: ja, jó.
0: Hogy ez egy olyan vágy, ami most nem jön ki. Nyilván még talán meg is tudnám venni, észszerűtlen kiadás volna.
2: Magárepülő.
0: A magárepülő azért nagyon tág fogalom. Tehát azért, az tényleg egy nagyon tág fogalom, de igazad van, Gyuri, egy olyan egymotoros, amit én is tudnék vezetni, magárepülőgép, nem magárepülőgép, ez enyém. Úgy magán, enyém.
1: Bocskor.
0: De nem egy sugárhajtású, nem egy jet, nem egy 8 vagy 12 személyes repülőgép, hanem ez egy 4 személyes.
2: Ez egy hobbi repülő, ezt nem?
0: Ez egy hobbi repülő, amiből van egy vagy két típus, amit én kinéztem már magamnak, és nem fogom tudni megvenni. Hát pedig meg lehetne.
1: Uh-huh. Aha. Na és ehhez kellene a fusi munka.
0: Ehhez kellene a fusi munka. Az extra.
2: És ne idegenkedj tőle, mert ha belegondolsz, oké, hogy most a OnlyFans-esekről ne idegenkedj a fusi munkától, mert most oké, az OnlyFans-esekről beszélgetünk, de mindig régen is volt ez, hogy valami kis fusi munkát végeztek a mellőjük mellett az emberek, akár titkosban is.
0: Hát ne vicceljet, a Kádár korszak erről szólt. Az extrákról, valamint a fusi munkáról, tehát az illegális dolgokról. Erről szólt, hogy az ember akart magának még valamit túl a Wartburgon, és csinált mindenféle dolgot. Tehát, hát voltak kivételezettek, mint a zenészek, sportolók, ugye?
1: Igen, hát jó, nyilván nálunk abban a korszakban, tudod, régen, ugye a határon meg külföldre kevés ember mehetett, de például a sportolóknál nagyon sok olyan legenda van, hogy ők miket hoztak be a buszból, hogy hogyan jöttek át a határon, mit adtak a határőröknek, tehát komoly sztorik voltak, és ebben azért voltak ikonikus legendák, akiket most persze nem szeretnék elárulni, hogy ők mennyire nagyban nyomták ezt.
0: Abszolút, sőt, az Aranycsapatnál még azt is mondják, hogy általában a vámosok behunyták a szemüket, hogy azért, hogy kvázi valamivel kompenzálják a csapatot, hogy hozhassanak cuccokat.
2: Igen.
0: Itt Puskásék, Rosicsék, mi egymás.
1: Azért mondtam, hogy én nem mondok neveket.
0: Én azt hiszem, hogy a mostaniakról alkoz a vízilabda csapat. Hát, hogy, hát biztos, hogy a vízilabda, hát azok biztos zsiványok. Hát azok szerintem behorták fél izét, Tájvánt.
2: El is kezdte gyűrögetni az Évi az ingyét. Nagyon.
1: Figyelj már,
2: asztal
1: alatt már így görsölöm.
0: Olyan nem volt, amikor hazajöttetek, nem tudom, Atlantából, valami, és akkor a gyárfás még belerakott a sportáskádba három dobozt, amit mondta, hogy ezt majd visszakéri Feri jegyen.
1: Sose kérdeztem,
2: ezt a, mit. Ezt a három csík balborot hoz be nekem.
0: Na mindegy, szóval, hogy igen, a kamionosok is egyébként, akik ugye jártak.
3: Persze. Meg a légiutas kísérők, emlékeztek, hogy beszéltük, hogy az is nagy biznisz volt a malév légiutas kísérői.
0: Te figyú, én emlékszem a 80-as években arra, hogy egy barátomnak volt egy légiutas kísérő házaspár ismerőse, és ha valamire szükségünk volt, most nem tudom, nyugati termékre, akkor, és náluk voltunk fönn a lakáson, passzus, olyan lakásuk volt, hogy csak néztem. És ők hozták a piákat, a Nescafékat, a nem tudom miket, a izé, mert így mentek át Ferihegyen a vámon.
2: Úgy húzták a bőröngyüket, hogy ezt nem nézte meg senki.
0: Nem, ez így van. Így van. Vagy gyerekek, de hát lehetett csúnyába is csinálni. Tehát ugye a szovjetektől ki nem vett benzint annak idején? A szovjet katonáktól.
1: Hát nem tudom, de én biztos nem, de mindenki.
0: De hát persze.
1: Mindenki seftelt velük.
0: Mindenki seftelt. Vagy emlékeztek, gyerekek, a mozdonyvezető barátunkra?
1: Hát az zseni.
2: Na hát őt nem fogjuk elfelejteni soha.
1: Soha. Az.
2: TikTokon is több millióan látták egyébként.
0: Igen. Na jó, akkor hallgassunk bele abba, amit ő annak idején, ugye arról az időről csinálni? Mondott, amikor ugye gázolajjal seftelt a mozdonyvezető.
4: Mozdonyvezető voltam, jött egy felkérés, és eladtam a mozdonyomból a gázolajat.
0: Jött egy felkérés. Ez olyan szépen mondtad.
4: Jött, hogy, de hát,
0: jött egy felkérés.
4: Ugye, rengeteg traktoros, kombájnos van, akik mindig olcsón szeretnének vásárolni.
0: És akkor ahhoz meg kellett állni útközben? Vagy ezt hogy kellett odaadni az út?
4: Meg ki kell húzni a tömlőt, oda kell állni a kombájnnal vagy a traktorral, és át kell tankolni.
0: És akkor és a traktoros megálltatta a pénzt így?
4: Így van, így van. Én ezt meg mind alkoholra költöttem, tehát pont azt mondja, hogy erre vagyok, bicske.
0: Melyik részére akkor?
4: Arra, hogy alkoholra költöttem.
2: Ja, az első rész az okés.
4: Nem, hát ez lehetett volna másra is.
0: Mi jött volna?
4: Fölajánlani valamilyen szeretett szolgálatnak.
0: Az is, megállok az olajjal, a traktorosoknak a szeretett szolgálatnak ajánljam fel azért.
4: De utána jött a probléma, hogy nekem tovább kellett volna menni, és nem volt benne nafta. Ilyenkor jön az, hogy szólni kell az irányítónak, hogy sajnos van egy kis problémám, segélygépet kérek. És akkor jön egy másik mozdony, és megkérdezték, hogy hova lett a gázolaj. Hát a fogalmam sincs. Szerintem nem is volt benne.
0: Ez így hányszor egy héten?
4: Egyszer biztos. Szerintem olyan is működik, tehát.
0: Ezért késnek.
4: Hogy
2: jönnek a felkérések továbbra is.
0: A felkérések? Gyerekek, isti volt ez. Egy zseni.
2: Hát ez...
0: Egy igazi zseni, de ez a valós élet, ez a magyar élet, és igen, mi így termeltük meg az extrát. Ő elitta, de mehetett volna szeretett szolgálatnak, vagy lehetett volna belőle egy Lexus.
2: Igen, azt már ő döntél, hogy a fusi melójából mire költi a pénzt.
0: Na, gyerekek, nekünk van-e bármi olyan képességünk, ami mondjuk azt, hogy nem annyira méltó munka, de tudnánk pénzt keresni vele. Tehát, hogy nektek, nekünk. Bármi, Évi, neked van-e olyan, ami nem szex? Vagy ragaszkodsz hozzá?
1: Hát figyelj, most nyilván én azért meg tudnék élni, tehát mondjuk kertek fűnyírása, tehát hogy ilyen dolgokkal.
0: Tehát a fizikai erővel, mert ugye a fűnyírás az ész nem kell.
1: Kösz.
0: Kell?
1: Hát
0: én próbáltam, nem kellett gondolkodnom. Tehát én csináltam.
1: Ezért vettél egy önjárót.
0: Hát igen, csak 10 év után. Ja, tehát addig én nyírtam fület.
1: Ja, magadtól. Jó, igen. Jó. Tehát például ilyen kertben biztos, hogy tudnék csinálni valamit, vagy tehát, hogy én ilyenben gondolkodnék, elmennék az asztalos műhelybe, és ott segédmunkát végeznék. Tehát, abszolút,
0: tehát ilyen gyakorlati dolgot a kezeddel, testeddel, erőddel.
1: Kezem lábammal biztos csinálnék. Ez lenne a tisztességes, és nyilván, hogyha odáig fajulna a dolog, és éhenhalás színén lennék, akkor biztos, hogy vállalnék ilyen.
0: Erotikust is. Majd erről is beszélünk majd. Gyuri, neked van bármi is?
2: Na, figyelj, most, hogy mondja az Évi, igen, hát végülis pasik vagyunk, te is, én is, ez fizikális erővel azért tudunk, tehát költöztetni.
0: Én nem szívesen.
2: Ne, nem azt mondom, hogy szívesen.
0: De én nem szeretek emelni például. Nem,
2: gyűlölök. Aha. Gyűlölök.
0: Emeletre nem szeretek felmenni.
2: Gyűlölök. A bútorok összerakását is gyűlölöm, tehát nem azért, de hogyha...
1: Az is lennék. Ha vész van,
2: ha vészeset van, akkor ez tud lenni. Vagy a másik, amit régen csináltam, hobbiból ilyen kis fülbevalókat össze tudok rakni, és akkor én megveszem.
0: Hol van szükség fülbevalóra? Csak hogy mondd már, hogy hová állnál a kis fülbevalója?
2: Kézműves piacokon kiállni.
0: Van ilyen kézműves piac?
2: Persze. És akkor itt meg ilyen, tudod, nyáron ilyen mindenféle rendezvény, ott is árulnak egy csomó ilyen, még ilyen agyagedényeket is, meg mindenféle.
0: És mi a specialitásod fülbevalóból?
2: Hát,
0: döglődő angyalka? Mi?
2: Bármilyen, amit a hobbiboltban veszek, ilyen kis mintát, bármit rá tudok tenni, és akkor tudok ilyen kis hurkot alakítani belőle, meg ilyenek.
0: Miért a horgászboltban veszed?
2: Hát olyat is tudok, tehát megrendelés kérdése. Simán tudok horgászcsalibor is fülbevalókat.
0: Egyszer már mondta Gyuri, hogy csinált ő fülbevalók, ez a mai napig nem tudom elképzelni.
1: Tudod, miről beszél most? Vesz valami akármit, egy kis angyalkát, vesz egy kampót, és azt összeteszi.
2: Ez így van. Ezt hívják fülbevalónak.
0: Ez nem
1: hívják. Ez nem fülbevaló csinálás.
0: Egy angyalkát vesz, meg egy kampót.
1: És azt össze...
2: Találtad volna ki, te nem kéne füvet nyírnod, de így most enyém a fülbevaló.
0: Én tudnék pizzát csinálni bármelyik utcasarkon, hogyha van áram.
2: Mindenképpen utcasarkon állnak sorba engedély nélküli pizzásoknál az emberek.
0: A Berlinben igen, de hát tudom, hogy Budapestről beszélünk, ahol elkergetnek. De...
2: Már a limonádét áruló kisfiú elkergetne, hogy az ő placca szerintem.
0: De tudnék csinálni, tehát ezt tudom, hogy ez egy hasznos tevékenység, jó a pizzám, és lehet, hogy ezt csinálnám.
2: Jó,
1: de miért nem az eszedet használod? Tehát most mondtad, hogy fizikai erőt...
0: Mire tudom az eszemet használni?
1: Hát ez is ezt szeretném kérdezni.
0: Na hát ez az, semmire.
2: Verseket
0: semmire.
2: Írsz, verseket írsz.
0: Ne viccelj már verseket. Adi Endre volt utoljára, aki megélt versekből.
1: Ő
0: eljutott Párizsig. Hát az, szerinted hány verset kell megírni, hogy eljussak Párizsig? Vagy összeszedjek egy szifiliszt.
2: Na, az könnyebben fog menni.
0: Na, Anett, neked van?
3: Nekem is van, de nekem több ötletem is van. Én nyilván vállalnék nem ilyen nehéz fizikai munkát, de hogy sétáltatnám másoknak a kutyáját.
2: Milyen igazad van? Ebben nagy biznisz van most.
0: Igen?
3: Igen. Én ezt biztos, hogy csinálnám. Vagy időseknek felolvasnék, és az nem fizikai munka. Az még
0: de azért kitől kapsz pénzt? Hát tényleg a nyugdíját elveszed ezért? De jött a felolvasó, és akkor 5000 forint, hát szegénynek alig van pénze.
2: Majd egy órában többen maradtam.
0: De pénzért? Hát miért nem emberségből? Hát
3: mert most nincs kajára pénzem. Tehát,
0: hogy nem valami... kajára, extrát akarsz, nem érted?
2: Egy órában többet maradtam, mutárka, az még 3000, gyerünk
3: ide. Jó, akkor maradok a kutyasétát.
0: Tehát a helyzet nem az, hogy elszegényedünk, hanem hogy még vágyunk valamire.
3: Jó, akkor kutyasétáltatás, abban nagy biznisz van, azt vállalnám.
2: Az tényleg jó plusz. Kutyaszitterkedés is, tehát kutyára vigyázni több ezer forintot jelen naponta. Simán.
0: Az OnlyFans-t elítéljük amúgy?
3: Hát nem.
0: Mert nagyon-nagyon nagy a skála. Tehát ne felejtsük el, hogy van az, aki tényleg beül a kamera elé és beledug magába mindent, amit csak talál. Ez a high-end.
2: Igen.
0: A low-end az, hogy fürdőruhába picit pörög.
2: Ők a fehér övesek, a fekete övesek, meg akit először mondtál.
0: Igen.
2: De egyébként meg ki nem ment már fel olyan felnőtt tartalmas videó oldalakra, ahol ilyenek voltak, tehát most akkor mi kérjük el magunkat.
0: Igen, csak régen ez egy szakma volt, és akkor tudtad, hogy neki ez a foglalkozása, igen. És akkor ő ezt csinálja. Ma ezek szerint itt vannak közöttünk. Hát nem tudhatod, hogy itt ezen a stúdión, ha kilépsz, ott ülnek nők és egy férfi, hogy azok közül ki csinálja ezt.
2: A férfi az gyanús, mondjuk, na mindegy.
3: Azért van.
0: Hát mindig itt hagyja a laptopját.
2: Biztos van otthon is.
0: Ott sokkal nagyobb szett van. De neki nem kell.
2: Szóval én nem ítélem el, megmondom őszintén.
0: Most mindenki elképzelte azt a férfit?
3: Igen.
2: Ezért menekültem vissza a dologba, hogy nekem ne kelljen. Én ugrottam.
0: Szóval elítéljük, vagy nem ítéljük? Elítélnéd, de ha ott tudnád, hogy Bea, vagy Fanni, vagy Kata csinálna ilyet?
2: Nem. Szerintem, aki elítéli, az igazából irigy arra, hogy ő valahogy tud az életén még egy kicsit lendíteni, ha így, akkor is. De ez is ugyanolyan fusi munka szerintem, és ennyi.
3: Igen, én se ítélném el, de az biztos, hogy mondanám nektek, hogy ahogy képzeljétek el, hogy...
2: Mit láttam?
3: Hogy most hallottam, hogy ezt csinálja, vagy azt csinálja. Nem nézném meg, de hogy azért volna bennem egy ilyen fura érzés.
0: Van egy fenntartás, igen. Na jó, tegyük fel, Évi, eljött az időd. Tegyük fel, senki nem kíváncsi a te fűnyírásodra, a rohadt fülbevalóidra, és az idióta kutyasétáltatásodra.
2: A koszos pizzádra.
0: A koszos pizzámra senki nem kíváncsi, és kénytelenek vagyunk mi is lemenni a pincébe, és berendezni egy stúdiót. Elindul az, hogy egy OnlyFans tartalmat kell gyártanunk, egyet, ugye az elsőt, és azt szeretném tőletek kérni, először is, hogy rendeznétek be? Első videó készül.
2: Hát igen, először kell, ki kell találni magunknak az imidzsünket szerintem. Hogy mi...
0: Együtt?
2: Nem, együtt, külön-külön.
0: Ja, külön-külön.
2: Kik vagyunk, mert ahhoz igazítunk mindent, nem?
0: Te ki lennél?
2: Hát valami olyan kéne, amivel nem kell belemennem egyből a legdurvábbakba, hanem amúgy tudok más csepegtetni, tehát felvennék valami karaktert. Mondjuk én lennék James a cowboy.
0: Cowboy. Okay. Nem, az ügyes, James a cowboy. Igen.
2: És én Veszko csizmában ilyen
0: vennél Veszkó csizmát, oké, hogy rendeznéd a stúdiót lenne a pincében?
2: Hát lenne szalma, meg lennének ilyen lovas képek, meg mit tudom én, piák az asztalon kitéve, tudod, ott füstölögne valami szivar.
0: Mi lenne a ruhád, amivel ugye először mész kamera elé?
2: Hát egy kigombolt kockásing.
0: Ennyi?
2: Hát alul is lenne valami. Veszkó csizma nyilván kéne, meg pörgetem a sarkantyút.
0: De farmerben lennél, vagy ugye van ez a lovagló nadrág, ami belül üres.
2: Az.
0: Tehát az. De akkor mutatnál egyből szervet?
2: Nem mutatnék még, de azt látják, hogy mutatnék, ha akarnék.
0: Értem. Hogy mennél be a kamera elé? Tehát belovagolnál?
2: Mint Lucky Luke, így. Így betotyognék, így, mint
0: szóval betotyog két kolt az oldaladon, alul ez a mintha mutatnál valamit, és hogy köszönnél? Tehát, hogy a kalapodhoz, mint így...
2: Szép estét, lenne ilyen.
0: Ez a magyar texasi tájszólás?
2: És végig
0: tájszólás.
2: Tájszólásban maradnék végig, mert ez fontos a karakter.
0: Na jó, akkor hogy mutatkoznál be? Tehát én egy nő vagyok, most nézz a szemembe, illetve a kamera vagyok, jó?
2: Jó.
0: Én egy nőként otthon nézek a laptopomon. És te azt akarod, hogy én elolvadjak tőled.
2: Szép estét, drága hölgyeim. Megjött nektek James a cowboy.
3: Én imádnám. Ezt azonnal csináld meg.
1: Ezt csináld meg.
3: Figyelj, ez fantasztikus.
0: Jó, és mit mondanál a hölgyeknek, hogy megjött James a Cowboy, oké, mit kínálsz? Hát miért jöjjenek erre a csatornára újra és újra?
2: Megszorultam anyagilag. Jól jönne a támogatás, hölgyeim.
0: Próbálnál-e valamilyen mozdulattal kedvet csinálni?
2: Néha.
0: Ez most egy kacsintás volt.
2: Hát a sarkantyúmat így megpörgetném, így néha felemelném, így a kamerába. És így,
0: az első videóban hány percesre tervezed az első videót?
2: Hát szerintem nagyon zavarban lennék, az első 1-2 perces lenne. Persze. Aha. Szerintem ott még nem csinálnék vad dolgokat, csak felhúznám a kedvet. És megnézném, hogy mennyire pörök.
0: Mutatnál-e popsit?
2: Elsőben nem. Elsőben csak beszélgetnék.
0: Uh-huh. Fogdosnád-e magad?
2: Hát lehet, hogy így az ingemet néha kitűrném.
1: Nem erre gondolt.
0: Nem, kíváncsi,
2: tudom.
0: Igen.
2: Nem erre gondolt.
0: Meddig mennél el, tehát hogy egy hónapon belül?
2: Hát amennyire látom, hogy csörög a kassa. Ha nem csörög, akkor...
0: Na de ezzel a kockásink fogdosásból nézni nem jön a kassa. De
2: akkor
0: mit tudom,
2: James belehúz, hölgyeim. Ha nem pörög a kassa.
0: De elővennél a dolgokat magadból?
2: Nem.
0: Nem. Tehát, nem. Nem. Jó, csak kérdezem, bocsánat. Nem. Mire vágysz egyáltalán? Mire gyűjtünk?
2: Pénzre.
0: Mire gyűjtesz, James?
2: Új lóra.
0: Most komolyan! A James az csak karakter. Mire gyűjt a Gyuri?
2: Szép nyaralóra Balatonon. Balatoni nyaraló. Lányok.
0: Beteg,
1: lányok.
0: Ugye?
1: Ezért lányok. De Gyuri, ezért egyébként én fizetnék.
2: Tényleg?
1: Esküszöm, most fizetnék, kíváncsi lennék, hogy mikor jön ezzel a pont, hogy ezért adsz valami többet.
2: És te adnál.
1: Hát én adnék, mert látom, hogy tényleg nagyon...
2: Meg vagyok szorulva.
0: Gyerekek! Jó, mi már nem csinálunk bemutatkozó videót, elfogyott az időnk, de...
2: Pedig én vártam a tiédeket is, na mindegy.
0: James elvitt a sót. Főleg a bemutatkozó mondatod. Na mindegy, ezt majd tedd majd ki kártyára nekem, jó? Vagy Miriam kátra. Azt kérnénk a hallgatóinktól, drága hallgatónk, hogy írjátok meg, hogy mi az, amit remélhetőleg a gyereket soha nem tud meg rólad.
1: Gyuri, nem értem.
0: Jó?
1: James mondta.
0: Mi az, amit nekünk most megírsz, nem fogjuk elmondani a nevet, semmi. Mi az, amit remélhetőleg a gyereked soha nem fog megtudni rólad? 0-20-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
8: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
9: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
8: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
9: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
10: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilósháda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
12: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
13: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
14: Hát a 80-as maratonra.
13: 80 kilométer?
14: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
15: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
16: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
17: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
18: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Már 3 magyart keresnek Nepálban. Jön az állatkertek éjszakája. Akár 35 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újabb magyar állampolgárt keresnek a nepáli tibeti határvidéken pusztító áradások után. Ezzel már 3 magyar érintetről tudnak. A külügyminisztérium szerint a pekingi magyar nagykövetség folyamatos kapcsolatban van a partner képviseletekkel. A gleccser szakadás okozta katasztrófában a friss jelentések szerint több mint 300-an haltak meg, és már több mint 1300 embert tartanak nyilván eltűntként. Jövő péntekig még lehet jelentkezni az őszi érettségire. Ebben a vizsgaidőszakban nem csak javítani, vagy szintet emelni lehet. Rendes kiegészítő, ismétlőpótló és előrehozott vizsgát is lehet tenni. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint az őszi érettségig október 12-én kezdődnek, és november 20-áig tartanak. A részletes tudnivalók a hivatal honlapján érhetők el. Átütemezhetik a tervezett hal telepítéseket az asszály miatt. Az Agrártárca arra kérte a területi hatóságokat, hogy támogassák a halgazdálkodók ilyen kérelmeit. Szükség esetén pedig egyszerűsítsék a halmentések engedélyezését is. A szárazság leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekélytavakat és holtágakat érinti. Mesterséges vízpotlásra pedig nem mindenhol van lehetőség. Ma tartják az állatkertek éjszakáját, az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket, késő esti programokkal, mondta a rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
21: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
20: Már most kifejezetten enyhe az idő, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Mire derült vagy fágyolfelhős időre készülhetünk ma, de a napsütést szaharai por is szürkítheti majd. Eső nem valószínű, a keleti-délkeleti szél viszont időnként megélénkülhet. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Most úgy tűnik, holnap már több felhő lesz felettünk, elszortan zápor, néhol zivatar sem kizárt. Vasárnap viszont sokat láthatjuk a napot, de hétfőn újra változékonyabb időnk lehet.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Bicskétől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő részén is. Olvasható az útinform.hu-n. Még a reggeli órákban két autó ütközött össze a 44-es főúton, Nyárlőrinc és Lakitelek között. A 22-es kilométernél a forgalom félpályán már megindult. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű Vímént Palota-Bozsok csomópont el- és lehajtó ágát aszfaltozás miatt zárva tartják.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 lesz egy perc múlva. Na, van egy pár nagyon izgalmas SMS, és nem is feltétlenül mind egyébként válasz a kérdésre, hanem valami hasonló. Ez az egyik nagyon, és ő nem akarta ezt elmondani nekünk adásban, azt mondja, a napindító témátokhoz. A szomszédunk az ősi mesterséget űzi. Két kisgyermek édesanyja, egy férfi felesége. Ha idézőjelben buli van nála, akkor apuka a kettő kisgyerekkel elmegy otthonról, kaput nyit a vendégautósnak, és ha végeztek, akkor hazajönnek. Van, hogy napi 2-3 ügyfél jön. Ez azért gyomrot megpróbáló. Nem kommunikálnak velünk a szomszédokkal, mert rájöttek, hogy tudjuk. Szóval gáz a szitu. Kíváncsi volnék, hogy számlát ad-e a műsorról a kuncsaftnak. Üdv az egyik szomszéd a Balatonról.
2: Hű, de durva. Ilyen van. Ez nagyon...
1: Én azon törtem a fejem, hogy vesz rá, vagy visz rá egy férfit, vagy egy családot arra, hogy ezt így közmegegyezéssel csinálják. Azt, hogy a gyerekeket elviszi, annak örülök és köszönöm.
3: Igen, de hogy azért itt van ez a párkapcsolati rész is, nem? Tehát, hogy ez szerintem iszonyat fontos.
1: Vagy nem tudjuk, hogy milyen szintű ez, mert azért tudjuk, hallottunk már olyanról, hogy férfi a párját küldi ki, a saját párját küldi ki, és szedi el tőle a lóvét.
2: De most ez egy nagyon legalja történet.
1: Hát az is lehet, hogy ez is egy legalja történet. De. Vagy tényleg egy olyan kényszer történet, ami úgy tűnik, mint a tisztességes életet élnének, de hát rákényszerülnek erre. Nem tudom, mi lehetett. A hölgy nem akart nyilatkozni.
3: Hát, valahol egy picit megértem.
1: Jó, én is értem, de nagyon-nagyon érdekes a történet. Sziasztok, mennyire igazad van, bocsi? Apum a volánnál volt sofőr, ment a fusi mindig. Vitték odafelé hivatalosan az

0: Ő mit csinált? Telefonon csinálta ezt?
1: Nem, ő cseten csinálta cseten. Ezt. Igen, oh. Igen, igen. És akkor ez azt mondta, hogy nem volt egy óriási dolog anyagilag, de pont jó
0: de jött bizniszből.
1: Neki. Igen, bizniszből csinálta, aha. És jó kiegészítés volt.
0: James a kabbolyt követeljük a TikTokra. Óriásiak vagytok, Szentlőrinci liftes üzente ezt nekünk. Gyuri, te egy állat vagy, szétrögtem magam a stílusan a taki. Sziasztok! Van olyan gyerek, vagy azt kérdeztük, hogy írd már meg, mi az, amit remélhetőleg a gyereket soha nem tud meg rólad. Azt, van olyan gyerek, aki nem fogja megtudni, hogy ki az apja. Gondolom, ez egy családból írta valaki. Gondolom, az anyja.
1: Az kemény.
2: Az kemény.
0: Hát, de tudod, van egy szám, én már nem tudom, mi az a szám, hogy hány emberből hány nem az az apja, akit gondol.
1: Igen, de legalább valakit gondol annak.
0: Legalább valakit gondol annak, és ők igen. Is így vannak véletlenül, hogy azok a gyerekek gondolják azt apjuknak, de van egy, akinek nem az az apja, és ez csak az anyja tudja.
1: De ez milyen teher is? Ez életen át.
0: Ez egy teher, így van. És én azt gondolom, hogy jól teszi, ha nem mondja el a gyereknek, mert...
2: Mert egy világ omlana össze benne.
0: Szerintem is, igen. Jó, na ez is egy érdekes történet. Itt van velünk Kata. Szia, Kata, jó reggelt.
3: Jó reggelt, Kata vagyok.
0: Szia, Kata! Na, ugye ez volt a kérdés, hogy amit remélhetőleg a gyereket soha nem tud meg rólad, ez egy olyan sztori?
3: Igen, ez olyan sztori, hogy nem örülnék, ha megtudná.
0: És hogyha most elmondod adásban nekünk, akkor nem fogja megtudni?
3: Nem.
0: Oké, okay. Jó. Na mi ez a sztori? Mesélj!
3: A sztori úgy volt, hogy én nem mondom meg, hogy mi voltam, jó? Tehát dolgoztam egy helyen, mert akkor már rögtön tudnák, ki vagyok. Dolgoztam egy helyen, és ott megismerkedtem a kolléganőm férjével, akivel összemelegettem egy kicsit, úgy összemelegettünk, és de mondtam neki, hogy én nem sokára férjhez megyek, és mondta, hogy hát hadd legyen akkor a tanúm.
0: De neked akkor már megvolt a pasid,
3: igen,
0: kitűztétek nagyjából az esküvő időpontját,
3: igen.
0: És egy picit, hogy is mondjam, szeretősködtetek egymással.
3: Hát, igen.
0: És miért akart ő a tanúd lenni ennek hálájáért?
3: Mert meg volt hívva a barátnőmmel együtt az esküvőre. És akkor én még nem tudtam, ki lesz
0: az. De ha én lettem volna Kata a szeretőd, és az esküvődre elmegyek 3 hét múlva, akkor nem kérem, hogy a tanút hadd legyek, hanem meghúzom magam a hátsó sorban a saját feleségemmel.
2: Igen.
3: Na, mert úgy volt, hogy ugye választottunk tanút. Én választottam a feleségét, az ő volt feleségét, mert ez már volt felesége volt, de mondta, hogy ő szeretne a tanúm lenni. De közben az én férjem kindolgozott külföldön, tehát ilyen magányos, elhagyott mennyasszony voltam. Tehát én azért is, igen, szóval elhagyatott voltam minden területen, és ezért ez egy nagyon-nagyon kedves fiú volt. És akkor, de ez még a pikáns dolog az, hogy akkor megkértem a férjemet, hogy nekem fiú tanúm lenne probléma. Azt mondja, de hogy is nem probléma. És akkor így lett ő a tanúm. Csak a még pikáns dolog az, hogy ő évekig udvarolt utána. Tehát,
0: még a tanúd.
3: Hát, nem tudom, őszintén megtartottam őt szeretőnek.
0: Ja. Jó, ilyen van, tehát nem...
3: És utána pedig elváltam az a gyerek apjától, és őhozzá mentem feleségül.
0: Ja, most már a felesége vagy?
3: Ez sajnos ő már meghalt. De fantasztikus 20 évet éltünk együtt. Fantasztikus.
0: De akkor mi az, ami a gyerek előtt titok?
3: Hát az, hogy a szerettőm, ott, hogy ő
0: világos,
3: volt
0: a férjed alatt, aki egyébként a gyermeket nemzette, ő már akkor volt, értem.
3: Igen, ez nekem ez elég ciki lenne.
0: Milyen volt, bocsánat, de az első esküvődnél az, amikor a férjeddel ugye álltatok egymás mellett, ott volt nyilván veletek szemben az anyakönyvvezető, vagy bárki is, és a te tanúd, akivel, mit tudom, 2 nap előtt még hetyektél, tehát, hogy hogy milyen érzés volt? Jó volt? Jó volt tudni ott magad mögött ezt a csődört?
3: Fantasztikus volt. Nagyon. Rengeteg hódolót körülöttem, hát miért? Ez fantasztikus egy nőnek.
0: Elhiszem. És a nász éjszaka milyen volt? Gondoltál-e a szeretődre?
3: Nem volt nász éjszaka, mert berúgott a férjem, és akkor így nem volt nász éjszaka.
0: Klasszikus.
3: Helyette a másikkal találkoztam éjszaka, nász éjszaka.
0: Még aznap éjszaka?
3: Igen.
0: Hol? Igen. Hát akkor mindenki így mulatozik.
3: Megmondom, miért együtt mentünk el nyaralni, mert az én férjem nagy társasággal mentünk el nászútra, vagy 8-an mentünk el nászútra, egy társasággal mentünk el nászútra, külföldön voltunk, és átmentem hozzájuk a szobába.
0: Na,

0: kezdeni eljátszotta. A... Ja, ne, átugrom, mert Nescafé-ért át kell mennem.
1: A volt feleség eljátszotta, hogy a feleség. A feleség eljátszotta, hogy feleség, ő eltűnt addigra, amíg mi náci szakáztunk az ő volt férjével.
0: Miért a volt feleség azt tudta?
1: Persze. Wow. Volt feleség, tudta. Az
0: egyre jobb a sztori.
1: Aha, igen, nagyon-nagyon pikáns szerintem.
0: Fiú, hát egészségedre, nem tudok mit mondani. Kata, itt látszik, hogy itt senki nem sérült, ezzel teljesen...
1: Nem, senki nem sérült. Így nem szeretném, hogyha megtudná a fiam ezeket a dolgokat, mert én egy szentasszony vagyok az ő szemében.
0: Jó, remélem, hogy a hangodat elváltoztatva, nem tudom, hogy... Kata, köszönjük szépen a sztorit!
1: Szívesen! Sziasztok!
0: Szia!
1: Nagyon jó a műsor, sziasztok!
0: Köszönjük szépen, szia! Na mi van, el vagy képedve, Évi?
2: Muszáj most véleményt mondanom? Hát én ezt...
0: Én nem tudom, szerintem ez egy vidám sztori.
2: Neked egy vidám sztori. Hát én
0: nem tudom, hogy
3: miért ment férjhez.
0: Mi?
3: Ezt nem értem. Miért ment férjhez ahhoz a szegény fickóhoz?
2: Sok kérdés lenne.
4: Meg ez olyan tiszteletlen a volt férjével, akitől elvált, akit csalt a nász éjszakán. Meg
2: először is nem megyek ahhoz az emberhez, férjhez, akit nem szeretek. Innen indul.
3: Akit már a nász
0: szerette.
2: De nem, de Gábor. Hát most ne haragudj.
0: Csak el volt hanyagolva, hát a férje, ez biztos tengerész vagy kamionos.
2: Nem megyek oda ahhoz az emberhez, aki elhanyagol.
0: De nem érted? Hát de olyan munkája volt annak a férnek, hogy megkeresse ugye a családnak a betevőt, olyan munkája volt, ami elszólította
3: azért
0: hosszú hónapokra.
3: Azért a nász után már nem lett volna elhanyagol, volt azért ott volt a sokat dolgozó férje
2: ott
3: is.
2: Ott volt, igen.
4: Csak mondjuk egy kicsit bepiált, elaludt, de azért reggelig várhatott
2: de
4: volna.
2: De napközben csak ébren volt valamikor.
0: Jó, de tudod, hogy van...
3: Jó felvetése.
0: De valamikor úgy tudod, az embert úgy piszkálja a gondolat, hogy a szomszéd szobában van a dögös szerető, és akkor átugrom egy Nescafé-ért.
3: Tudom, vagy de akkor nem házasodok meg. Nagyon ismerem ezt az érzést, tesó, nagyon. De nem veszek el senkit akkor.
0: Nem tudhatod, hogy ki miért házasodik. Tehát, hogy annyi ok van, és...
2: Nem. De ebben milyen ok volt, ha nincs otthon a férj? Valószínűleg olyan munkája van, ami ugye, mit tudom, és lehet kamionos, vagy valami, hát és akkor miért mész hozzá? Menjél ahhoz hozzá, aki a szomszéd bánadóan ráér.
0: Kedvesen. Nem tudom, ti az a baj, hogy ti csak ilyen monogám dolgokból tudtok kiindulni. Hát ő nem volt monogám, most akkor el lehet fogadni azt?
4: Hát ő nem volt. Hát, nyilván el lehet. Ha valaki el tudja, aki nem tudja, nem tudja. Mi nem vagyunk, tehát hogy én azt gondolom, hogy én ezt nem tudnám megcsinálni.
0: De senki nem kérte, hogy csináld meg.
4: Tudom.
0: Azt kérem, hogy fogadd el, hogy ez egy rendes nő.
4: Rendes nő, biztos, hogy rendes nő. Az én értékrendem más.
3: Na ez jó, ez volt. Egy adó volt.
2: Így van,
3: ez
2: szép adó. Volt.
0: Ennek így kell lennie, az én értékrendem más, és mégis elfogadom másnak az örömét.
4: Hajrá! Csak a fia meg ne tudja.
2: Hát most egy ország tudta meg.
0: Évi, te tudsz így gondolkodni?
2: Nem.
0: Tehát te nem fogadod el másnak a...
2: Nem, elfogadom, mindig azt sem, amit akar, de elfogadom, úgy csinálja, hogy akarja, csak szerintem ez, nem tudom, én nekem nem szórakoztató. Én együtt érzek azokkal az emberekkel, akik...
4: A megcsalt férj,
2: igen. Az elhagyott, a gyerek nem tud róla, az összejátszás, ez annyira egy szám, tehát én egy értékrendet képviselő emberként nekem ez nem fér bele. Éljünk tisztességesen, és próbáljuk meg egymást.
0: Szerintem a tisztesség nagyon relatív. Nagyon, nagyon relatív.
2: Oké, most nem akarnék bele.
3: Ezt Al Capone is mondogatta, igen.
2: Nézőpont kérdése.
0: És nem tudok vele nem egyetérteni.
2: Sejtettük, hogy te az én értékrendemben nem fogsz egyetérteni.
0: Pont ellenkezőleg, én tisztelem az értékrendedet, sőt, én képviselem is az értékrendedet, de azt, amit ez a nő tett, azt nem tartom olyan nagyon szörnyűnek.
4: Hát nem, mert jól is szórakoztál.
2: A házasság éjszakáján, amikor a férjedre kéne együtt lenni mással, vagy együtt.
0: Egyet tanuljatok meg, nem úgy kell gondolkozni, hogy én elviselném-e, hanem úgy kell gondolkozni, hogy ott károsult-e valaki. Nem.
3: Teljesen habra-kamura vette el ezt a nőt, és igazából az egész élete...
0: Habra-kamura?
3: Igen, az egész élete fals volt ennek a fickónak. Igen, tehát a nőnek azon járt az esze állandóan, hogy azzal a másik fickóval együtt legyen.
0: Igen. Azért nem tudjuk, bocsáss meg, hogy a távoli országokban járó férj amúgy egyébként mit művelt? Gdansktól egészen... Rostokig.
2: Aludt.
3: Amik hallgattunk tényeket, és közben te most vetítesz egy ilyen
0: mozit. Nem vetítek, csak mondom, hogy azt nem tudjuk.
3: Hát azt nem tudjuk.
0: Azt nem tudjuk. Tehát, hogy itt a nagy moralitás, amit itt most rá akartok erőszakolni erre a nőre, mint egy offszert, érted? Vagy a fejére. Az nem biztos, hogy ennyire egyoldalú.
3: Igen, de itt hallottunk tényeket, te pedig most egy feltételezésben menekülve próbálod menteni erkölcsileg.
0: Mert sajnos empatikus vagyok, és el tudom képzelni, hogy az a kamionos, vagy az a tengerész, aki vagy Gdanskban van, vagy Hongkongban, az esetleg szintén elcsábul. Okay, simán el tudom képzelni.
4: Nem.
0: Bozzá, ugye nem szokott ilyen lenni, kamionosok nem csinálnak ilyeneket. Ugye?
4: Nem,
0: tengerészek nem csinálnak ilyeneket.
3: Lehet, belföldi kamionos volt, de te már Popeye a tengerészt képzeled el, mögötte, aki állandóan utazik, hú, a világot járja.
0: Igen.
2: Akkor sem megyünk hozzá ahhoz az emberhez, akit nem szeretünk.
0: Hogy lehet ítéletet mondani más emberről?
2: Nem mondok ítéletet, csak ez egy tény. Ne légy olyan emberre.
0: Nem tény. Ez a te akaratod az nem tény.
3: Nem ítéletet mond, tényt.
0: De ez milyen tényt mond? Sokra tény, jobb. Tényleg tény.
2: Hát azért kíváncsi lennék, hány emberért most velem egyet, csak mondom. Mert
0: ja,
2: azért
0: előre elmondom, a legtöbben veletek értenek egyet, és a legkevesebben velem. De attól én még hadd védjem meg.
2: De bárkit megvédhet.
0: De bocsánat, én nem képviselem azt, amit ez a pár képvisel. Én nem így élek.
3: Jó, figyelj.
0: De én elfogadom. Én is. Ez a különbség.
3: Jó,
0: elfogadom.
3: Ezek, jó ezeken a dilemmákon elgondolkodni, és ehhez kell a te romlottságod is, hogy ezt a kontrasztot meg tudjuk mutatni.
0: Gyuri, az én romlottságom, ha nem lenne, te ma a fókuszban lennél szerkesztő.
4: Na látod, az biztos.
3: Azt mondod, bejutottam igen. Volna a fókuszba?
0: Azt mondom, addig jutottál volna. Igen, igen. Ha az én romlottságom nem lenne jó áru.
3: Ez így van, tökéletes áru. Hát senki nem mondja.
2: Nekem nem mond, mi lenne velem nélküled. El nem mond.
0: Veled?
2: Igen.
0: Hát te már megvagy.
2: Hogy?
0: Olimpiai bajnok vagy.
2: Hát jó, de azért mondom, hogy ne hozzá példát, hogy mi lenne.
0: De hogy is, én nem, ezt nem bántásból mondom. Amúgy
2: a fókuszt. Elfogadom, tehát ez fontos, elfogadom, hogy így él, és élhet így bárki. Ennyi
0: bocskor, szerint. Most nagyon nagyot nőttél a szemem.
2: Na. Ezt az egy SMS-t találtad.
0: Gábor, teljesen egyetértek veled Kata ügyében, puszi, Kati. Habra Kamura nem egy japán rendező? Tessék. Szóval ilyenek jönnek. Jövök vissza egy másik témával, és ez egyébként ez egy nagyon-nagyon helyes történet. Dolly Parton, szegény ugye... A héten hunyt el, ugye?
4: Kedden
0: hunyt el, és egy valami talán kevesen tudnak róla, hogy ő elhelyezett már jó előre egy időkapszulát. És mi most olvastunk erről, egy időkapszulát, amit egyébként 2020-ban helyezett el. Ezen, vagy ebben a kapszulában van egy dal, amit ő fölvett, aminek a címe A helyem a világban. Tehát ő már előre gondolkodott azon, hogy mit üzenne ő a
2: világnak.
0: Nem a túlvilágnak, hanem az utókornak. És ez a dal állítólag egy nagyon jó dal. Senki nem hallotta, de ő mondta, hogy ez egy nagyon jó dal. És ezt 2045-ben lehet meghallgatni. Teszem hozzá, az időkapszulában CD formájában helyezte el, de Dolly, okos lány, tudja, hogy Amerikában a 110 volt, ha még lesz 2045-ben, akkor egy CD lejátszót is mellékelt hozzá, hogy le is tudják játszani.
3: Igen, mert ő tudta, hogy egyébként már ma is kéne hozzá, hogyha ma akarnak lejátszani.
0: Így van, és erről fogunk beszélni, hogy egyébként ez az időkapszula elhelyezés, ennek mi értelme van? Mi értelme van egyáltalán magunkról hagyni nyomot, majd az utókornak, van, akinél igen, tehát valaki olyan nagyot tett le az asztal, hogy eleve önmagában hagy nyomot, de aki nem, például Gyuri vagy én, akik nem hagynánk nyomot, mi egyáltalán üzennénk-e bármit az utókornak? Van-e bennünk annyi bölcsesség, tapasztalat, gondolat?
3: Igen, mernénk-e megfogalmazni valami üzenetet, és az mi lenne egyébként? Meg hova tennénk?
0: Igen, és milyen formában?
3: Igen.
0: Igen. Na ezekről beszélünk Dolly Parton kapcsán.
5: Ne csak hallgass, ne csak hallgass! Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is.
6: Videó.hu per Retro Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
14: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
15: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
16: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
17: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
18: A reklám után...
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Szaharai por szűrheti ma a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak. Indul a jelentkezés az őszi érettségire. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szaharai por szűrheti a napsütést ma, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat. Mondta a rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiéniai szakértője.
21: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
20: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat, az öregségi nyugdíj minimum az eddig 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól. Emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, sokaknak akár a duplájára is nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. Egyre több robbanótestet hoz a felszínre a Duna apadása, az alacsony vízállás miatt 70%-kal több bejelentést kaptak a tűzszerészek. A Honvédség tűzszerész és folyamőrezredéhez idén eddig több mint 400 sürgős bejelentés érkezett, csak júliusban több mint 250-szer riasztották őket, az esetek 40%-a pedig korábban víz alatt lévő területhez kapcsolódott. Augusztusban még ennél is több riasztás volt. Jövő péntekig még lehet jelentkezni az őszi érettségire. Ebben a vizsgaidőszakban nem csak javítani, vagy szintet emelni lehet. Rendes kiegészítő, ismétlő pótló és előrehozott vizsgát is lehet tenni. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint az őszi érettségig október 12-én kezdődnek, és november 20-áig tartanak. Többnyire derült vagy fágyol felhős időre készülhetünk ma, de a napsütést szaharai por is szürkítheti majd. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Most úgy tűnik, holnap már több felhő lesz felettünk, elszottan zápor, néhol zivatar sem kizárt. Vasárnap viszont sokat láthatjuk a napot, de hétfőn újra változékonyabb időnk lehet.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Árokba hajtott egy autó a 3-as főúton Csomád határában, a 213-as kilométernél a félútpályát lezárták. Tudtuk meg az úti informtól. Közben két autó ütközött még a reggeli órákban a 44-es főúton Nyár-Lőrinc és Lakitelek között. A 22-es kilométernél a forgalom félpályán már megindult. Egyre erősebb a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbútvonalakon, például az M1-es autópályán Bicskétől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Leszessenek figyelmesen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 12 perc van, jó reggelt megint minden hallgatóknak, jó reggelt Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Szia Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Te még küldtél SMS-t Évinek?
3: Igen, elmondtam még a véleményemet röviden.
0: Te szihetetlen! Egyébként nem jöttök ki jól, én azt hittem, hogy mindenki ellenem lesz, és most pont nem. Az SMS-ek többsége, egy jó párat felolvasok, te atya úristen, nem vagyok megcsalás híve, de ez már nagyon mekkora sztori volt. Röhögök. Jaj, most mindenki jó kislány, persze, ti sosem csináltatok semmi olyat az életetekben, amit sohasem fogtok elmondani senkinek. Szegény Katát jól szétszeditek. Lányok, elítélditek, de a tövis madarakat végig sírtátok.
3: Ott szerelmes voltam a Ralf atyába.
0: Na, ez a másik. Jézusom, lányok, imádlak benneteket, de én most bocsival vagyok. Nem vagyok a megcsalás híve, ez mekkora sztori volt, basszus. Bocsi, én veled értek egyet, csé, én is eddig a hűség mintaszobra voltam, de jött valaki 30 év után, és ledöntötte a szobrot. A legjobb volt. És otthon is minden oké. Nem mondtad soha egy 46 éves nő. Aztán, bocsi, én veled értek egyet, mindenki szuvenír joga, azt csinálni, amit akar, a csaj legalább élt. Sziasztok, ennyire álszentek nem lehetnek a lányok, rosszaság kell az élethez, mire fogok emlékezni öregkoromban? Puszi Helga! Még egy, kedves Gábor, nagyon becsülek az értékrended miatt, amit felválasz, minden álszentséget mellőzve, üdv aranyhal, utoljára Gyurit ne bántsátok, mert zseniális.
2: Köszönöm. Bántott valaki?
0: Na, ezek jöttek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Gyurit, ne viccelj, ezt az embert, aki...
2: Szép estét, drága hölgyeim! Megjött nektek James a cowboy. Ez nagyon meredek lett.
0: Azt a mindenit, Gyuri!
3: Én tudok neked adni egy ezrest.
2: Kezdjük el?
0: Mindenki, aki hölgy, és hallgat bennünket, és nem autót vezet, csukja már be a szemét, és csak annyi, hogy most ezt még egyszer, ezt a bemutatkozást megmutatom, hogy ez hogy hat rátok, hogy elindul-e valami bizsergés, jó?
2: Szép estét, drága hölgyeim! Megjött nektek James a cowboy.
1: Hát bennem...
2: Na jó, hát írjátok meg, mert én már tovább gondoltam a koncepciót, tehát hogy van benne üzleti potenciál.
0: Na, gyerekek, egyelőre ennyi James a cowboyról. Most beszéljünk Dolly Partonról egy picit, tényleg megrázta a világot, és tényleg megrázta a halála. Ő ugye a country zene királynője, és 80 éves korában hunyt el, mint ugye most megtudtuk a hírekből, hogy egy gyors lefolyású daganatos betegségben halt meg. Na most... Óriási a gyász, tényleg világszerte, Amerikában fél árbócra engedték a nemzeti zászlókat mindenhol, de a brit királyi gárda is a Buckingham palota előtt Dolly Parton 9 to 5 című slágerét adta elő egy őrségváltásnál, és így tisztelektek. Egy pár dolgot, egy pár érdekességet összeszedtünk vele kapcsolatban, csak azért, hogy mindenki képben legyen, hogy mekkora formátumú nő volt ő. 3000 dalt írt, 100 millió lemezt adott el. Szóval ezek olyan számok, hogy tényleg elképesztő. 11 Grammy díja van. Aztán körülbelül hajnal 3-kor indult neki a napnak, akkor kelt fel, és végzett mindenféle spirituális gyakorlatokat, de azt mondta, hogy ő reggel 7-ig sokszor több munkát végzett el, mint mások egész nap. Volt saját vidámparkja, Dollywood, és volt saját szállodája is. Ugye ez a... hogy hívják... Na mindegy, majd elmondom pontosan. A lényeg az, hogy 4000 embernek biztosított munkát egyébként ezekkel a dolgokkal. Sminkben aludt, ezt Anett elmondta tegnap.
3: Igen, sminkben aludt. Ő ugye azt is mondta, hogy azért, hogy a férje ne lássa őt smink nélkül soha, hogy mindig szépnek tűnjön. Meg egy másik, ami miatt nem mosta le soha, csak reggel a sminkjét, hogyha bármi történik vele éjszaka, akkor úgy vigyék el. Tehát, hogy...
0: A kórházba
3: vagy bárhova, igen.
0: Egyébként 20 évesen ment férjhez, Carl Deanhez, akivel közel 60 évig él, tavaly hunyt el a férje.
2: Az is lenyűgöző.
0: Ez lenyűgöző, így van. Így van. Azt szerintem ma már sokan tudják, hogy ő egyébként Miley Cyrus keresztanyja, és ők nagyon-nagyon szorosak voltak egymással, tehát ez a rokoni szál, ez nagyon-nagyon erős volt, és a barátság és a művészi kölcsönös tisztelet, és hát ugye Dolly Partonnak az egyik ikonikus dalát sokszor adták elő együtt, és ebből most mutatunk egy részletet.

0: onnan tényleg csak egy ízelítő ebből, Dolly Parton is, Miley Cyrus, a Jolene, tényleg az egyik legnagyobb slágere. Na, és ami miatt most még újra beszélünk róla, képzeljétek el, az az, amit én nem tudtam, de Dolly Parton 2020-ban Jimmy Fallon amerikai talk show műsorvezető műsorában mesélt arról, hogy ő csinált egy időkapszulát. És ebbe az időkapszulába ő elrejtett egy dalt, amit még senki nem hallott, és senki nem is fog hallani, mert ezt a kapszulát csak 2045-ben lehet felnyitni. Akkor ő 99 éves lett volna. 2045-ben. És, vagy lenne. Vagy nem, hát lett volna, ugye most már nem él. És ez, hogy a Dollywoodnak a Dreammore resortjában az a szálloda, ami tartozik ehhez a resorthoz, annak a vitrinébe helyezte ezt el. És ez az időkapszula, ez egy dal, ebben egy dal van, az a dal címe, hogy My Place in History. Azaz a helyem a történelemben. És ezt CD formájában rakta be, hozzá rakott a biztonság kedvére CD lejátszót is.
1: Hát előre gondolkodott, mert már amikor betette, akkor se volt CD lejátszó, és nem is volt CD a divatban, de szerintem egy nagyon jó ötletes dolog.
0: Igen, ez nagyon érdekes, mert 2020-ban, ugye 6 évvel ezelőtt volt, akkor ő ezek szerint 74. Uh-huh. Nyilván akkor bőven benne az öregkorban, tehát az ember már gondolkodik előre, hogy az utókor mit fog, meg minden. De hogy mi lehet ebben a dalban az én helyem a történelemben, hogy ő megfogalmazza azt, hogy ő hogy látja magát, az ő funkcióját, a társadalom, stb. Vagy hogy neki egyáltalán van-e szerepe a történelemben, vagy nincs, vagy mi lehet ennek a dalnak az üzenete?
1: Szerintem feldolgozza a saját munkásságát, ahogyan ő látja magát, hogy mit tett az életi, tehát mit hozott létre.
0: De hát ezt életében. Csak tudja, hát egy ennyire ikonikus, híres ember. Megénekelte, hogy mi a helyem a világban. Uh-huh. Ez olyan, mint a Frank Sinatra-tól a My Way.
1: Valószínűleg.
2: Lehet, hogy egy ilyen összefoglalása a saját életének, az is lehet.
0: Uh-huh. Azt mondja, egy nagyon jó dal. Senki nem hallhatja addig.
1: De lehet, hogy, és lehet, hogy arról énekel, amiről senki nem tud. Hogy ő hogyan élte meg az ő történelmét.
0: Mhm. Uh-huh. De az egy unalmas dalszöveg, az nagyon jó szövegírónak kellene. Hát, követtem el hibákat, de azért jó is voltam. Vezettem rossz műsorokat is, de jó műsorokban is voltam. Na, rengeteg főnökömet utáltam, kettőt szerettem. Hát igen.
2: Tényleg is kiadná a karrierjét.
1: És hány ilyen sláger van?
2: A karrierje legsilányabb dalára várnám.
0: Ez az én dalom.
1: Jó, egyébként nem rossz.
0: De nem rossz, csak unalmas, tehát, hogy nem jó szöveg. Tehát, hogy mindegy, nem tudjuk, mert nem ismerjük a dalt, és 2045 előtt ezt meg sem tudjuk. Hát ez még majdnem 20 év.
3: Majdnem.
2: Tényleg nagyon jó dalnak kell lennie.
0: Tényleg egy jó dalnak kell lennie, és hogy valami, tényleg valamit üssön. Tehát én nem tudom, hogyha időkapszulába eljezek valamit, és felhívom a figyelmet. Tehát én elmegyek a leghallgatottabb, legnézettebb talkshowba, és elmondom, hogy ott egy időkapszula, ott van, 20 év múlva nyithatjátok majd ki, sőt, akkor onnan még, ugye még jóval több volt, akkor abban valami nagyon nagy bombának kell lennie.
2: És az rajtam is olyan nyomás, hogy mit teszek bele, meg hogy mit rakok össze, ami nem tudom, hogy az ember magára tud-e vállalni. Szóval, hogy...
0: Meg eleve, tehát egy időkapszulába mit helyezel el? Tehát én a jövő generációjával szeretnék valamit tudatni?
1: Hát valami, igen.
0: Mit?
1: Hát, hogy ki voltál, vagy mi voltál, számodra fontos. Vagy például egy olyan, hogy mondjuk, hogy házépítésnél nagyon sokan csinálnak időkapszulát, és akkor majd nem tudom, 30 év múlva a gyerek kinyitja, és akkor, hogy ők abban az állapotban hogyan élték meg azt, hogy ez az alapkő letétel az ő kis életük kezdete.
0: És az egy pár kedves gondolat, igen, ezt megértem egy családon belül. De az, hogy a világnak hagyjak, de az, hogy Dolly Parton mit hagyott, azt mindenki tudja. Hát úgy van dokumentálva az élete, mint kevés embernek. Igen. Tehát róla mindent lehet tudni, nem tudnék az ő nevében. De én mit üzenjek egyébként most, mondjuk 2045-ben, nekem egy gondolatom sincs, amit én tudatni akarok a jövő generációval. Igen. Egy sincs.
2: Bármit megfogalmazol, az mind ilyen magad túlgondolásának tűnik, nem?
0: Igen, úgy tűnik, mintha én nagyon fontosnak venném magam. Igen. Tehát én ugye ilyeneket mondanak, hogy vigyázzatok a földre, kerüljétek el a háborút.
2: És ez a másik, hogy bármi kijön a szádon, egy ilyen kontextusban az olyan klisés és közhelyes lesz, hogy ciki. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog.
0: Te szeretnél bármit tudatni, Gyuri, magadról, a következő generációval?
2: Nem, hát igen, ilyeneket tudnék én is csak mondani.
0: Mit?
2: Nem, hát ez a maradjatok mindig fiatalok, meg ilyeneket. És egyébként, meg ha csak magamról tudatok, az mit érdekli a 25
0: év? Hogy szólítanád meg őket? Szevasztok, pajtik, szevasztok, rosszak.
2: Volt az én generációmban valaki, akit úgy hívtak, hogy Fejes Tamás. Neki volt a beköszönése.
0: De tényleg, neked tök könnyű, Évi, mert te maga vagy egy időkapszula.
1: Hogy?
0: Az, hogy te egy annál fogva, amit te műveltél, csináltál és elértél, annál fogva te egy örök bója, vagy mérföldkő, vagy nem tudom mi vagy, szobor, bárminek nevezzük, a magyar társadalomnak legalább.
1: Oké, ez egy dolog, de ha én nekem magamról kéne adnom, az nem, én nem csak egy olimpiai bajnok, vagy, tehát én nem egy olimpiai bajnok vagyok. Én,
2: tehát te pont ezt nem akarnád, de te nem,
1: az van. Tehát ez ezzel jár, a hajós Alfréduszodában, a nem tudom, olimpiai nem kert, vagy nem tudom mi a neve, ki van írva a neved, Debrecenben pálya van nevezve rólad, valószínűleg a megkalok kapok majd egy uszodára nevet. Ezek tök normális dolgok, ez így jár. De én nem az vagyok. Én biztos, hogy ha rólam kéne, akkor biztos nem az úszásról írnék.
2: Mit üzennél?
1: Én lehet, hogy egyébként leírnám az életemet egy picit úgy, hogy én hogy láttam ezt az egész sztorit.
0: De ezt úgy hívják, hogy önéletrajz, hát ezt megteheted most is. Tehát miért zárnád el, és majd akkor kell kinyitni?
2: Képzeld el, 25 év múlva, úgy célozd be, hogy kit fog ez érdekelni 25 év múlva.
1: Ja. Sok mindenkit.
2: Igen. És itt gondolja túl az ember az egészet. Ez hiszi, sok mindenkit fog érdekelni.
0: Igen, amikor az ember azt hiszi, hogy annyi sok bölcsesség szorult belé, hogy enélkül az emberiség nem tud élni.
2: Igen, ez Évi rendszeresen beleesik ebbe a hibába.
0: És akkor elkezd jó tanácsokat adni, a következő generációnak.
2: Jaj, de rossz, igen.
0: És ez tényleg iszonyatosan rossz. Én megcsinálnám, ha kérnétek, tehát akkor én felvenném DVD-re, ha már
1: És egy DVD lejátszót is rakunk oda?
0: Nekem még van egy, igen.
1: Odaírjuk, hogy ez is a tied volt. Jó, de te akkor mit tennél? Te mit tennél egy időkapszulában magadról?
0: Magamról? Úristen, semmit? Hát én nem vagyok fajsúlyos.
1: Ja, nem, hát te olyan egyszerű hétköznapi ember vagy.
0: Nem a hétköznapiság vagy az egyszerűség, hát akkor Klapka György is, tehát akkor ő is fontos ember, és nem az.
2: Ugye, hát tehát, a munkásságodból rengeteg minden van, amit be tudnál tenni, mit olyan bocvánai történet a Voga Jánossal.
0: De mi ebből a tanulság, vagy a jövőre mutató? Semmi,
2: az
0: Gyuri.
2: Semmi.
0: Én csak szórakoztattam.
2: Igen, de lehet, hogy őket is tudnád. Ez nem lebeg a szemed előtt? Hogy lehet, hogy 25 év múlva is nevetni fognak rajta.
0: Meg feltétlenül nevettetni se akarok, én néha felbőszíteni akarok.
2: Arra is van egy-két anyag a fejemben.
0: Na, mit tennél az én kapszulámban? A bocvánát?
2: Hát az vicces, de igen, hát talán most az jut eszembe leginkább, nem?
0: Nem tudom, amiből okulni lehet, az is egy szórakoztató. Én nem tudom, szerintem semmelyik anyagból nem lehet okulni. Biztos volt olyan témánk, amire azt mondanám, hogy jó, hogy ez meghallgatja 20 év múlva az utókor, akkor abból úgy lehet, hogy bizonyos gondolatokat ébreszt. Tehát ezt el tudom képzelni, nem tudom melyik ez. Tehát annyit pofázok, hogy fogalm sincs.
1: Hát de miért, akkor miért nem tesz olyan dolgot az időkapszulában, amit nem tudtak rólad? Amert nem mondtad el.
2: Egy olyan titkot, amit
0: sem. Mesztelen videókat?
2: Mondtad. Na, például.
1: Például, már mindegy lesz
2: ezt
1: utána.
2: Ezt nem is tudtuk, hogy csinálod rendszeresen, igen. De most akkor behozunk.
0: Nem, most fogom elkészíteni.
2: Jó.
0: Most fogom elkészíteni, felteszem DVD-re, aztán nézzétek meg.
2: Igazad van, ezzel 25 év múlva is meg fognak lepődni, mikor megnézik. Ez teljesen
1: ez
2: jó
1: írás.
2: Ez Évi, te is tudod csinálni végül is.
1: Ezt igazából bármelyikünk tudja.
0: Ki hová tenni a kapszuláját? Mert ugye ő például odarakta a szállodájának a vitrinjébe, ami egyébként önmagában bosszantó, mert egyébként, ha ilyen éjszakai recepciós lennék, én kinyitnám.
2: Hát, persze. Igen.
0: Hát bedugnám a 110-be, és lejátszanám. Persze. Sőt, át is másolnám pendrive-ra.
1: Hogy csak
2: ezzel vagiznál a kocsiba, hogy senki nem hallotta még,
0: igen,
2: csak te.
0: Igen. Hova tennétek?
2: Én elásnám.
1: Én székutasra vinném.
0: Jaj, de jó, senki nem találja meg, te Gyuri.
2: Én elásnám valami nagyon régi fatövébe, amit tudom, hogy még 20 év múlva is biztos.
0: Semmi áll. Olyan helyre, amit tudti. Én mondjuk biztos, hogy a Szent Korona mellé raknám egy vitrínbe a parlamentbe. Hát jó. Akkor hát ott aztán tudják, hogy ott van.
2: Azt megnézném azt a napot, mikor besétálsz fel, és mondod a recepción, hogy felhelyeznéd. Akkor
0: hát nézd, mert jövő héten megtehetjük. Hát felveszem a videót, és akkor...
2: Egy időkapszulában elhelyeztem magamra egy pucér videót, de szeretném azt a Szent Korona mellé letenni egy 25 évre, ha lehet. Kivel kell egyeztetnem? Jó, hát figyelj, ott biztos, hogy mindenkit érdekel, hogy mikor lehet kinyitni.
0: Én hype-ot akarok ennek.
1: Én szabaddá teszem azt a délutánt, amikor elkísérlek. Én is megyek. De hát megyünk, és még elintézni segítünk.
0: Anett, Gyuri, kinek van valami bölcsessége, amit szeretnél tudatni a jövő nemzedékével?
3: Szerintem,
2: Anett, mondd el.
3: Szerintem mindannyiunknak van, nyilván. Én,
0: a sajátodat mondd el.
3: Biztos, hogy elmondanám azt, hogy tehát a saját hiányból okulva, hogy ahogy a mosolya, és most ne gondolj, tehát, hogy most komolyabb dolgot fogok mondani, de hogy az irigy embereket, az irigy embereket a mosoly bosszantja a legjobban, és hogy bármilyen bántódás éri őket, akkor mosolyogjanak. Ez lenne az én üzenetem nekik.
0: Kedves.
2: Tök jó, tök jó.
0: Igen.
2: Akkor én is ugyanígy kinyitnék egy szerencsés sütit, mint Anett, és akkor beraknám azt az üzenetet, és akkor...
1: Jó, mondjál, na tessék, akkor mondjál valamit.
2: Nem tudom.
0: Csak a szíveddel látsz.
1: James Cowboy.
2: Jól csak a szívéddel látsz.
1: James Cowboy. De nagyon nehéz. Tehát mit teszel bele úgy, hogy utána valamit kapjanak rólad?
0: Én ezért kérdezem, nem, ezt az egész témát ezért feszegetjük.
2: Azért mondom. Magadból 25 év múlva totál hülyét.
0: Pontosan.
2: Igazából ez a baj.
0: Pontosan.
2: Mert azt fogják mondani, ott nézik, ez meg aztán mit képzelt magáról.
1: De miért? Például a Mesztelen videójával a Gábornak nincs baj, mert például ez senki nem, tehát nem sokan tudják.
0: Nem egy kulturális érték egyébként.
2: Ne nézd le magad ennyire, tesó.
1: Nem, de pár napig biztos, hogy te leszel a címlapon itthon. És nem kell.
0: Akarom ezt. Nem tudom, tehát hogy igen, hogy botrányt akarok-e kelteni.
1: Igen.
0: A saját imidzsemet le akarom-e rombolni, vagy teljesen megváltoztatni az emberek szemében. Tehát ezek lebegnek szem előtt. Van-e esetleg tényleg egy olyan gondolatom a világról, az emberiségről, amiről én legalábbis úgy gondolom, hogy enélkül ők szegényebbek lennének?
3: Szerintem kell ez a Mesztelen videó.
0: Anett, nem hisz a gondolataimban.
1: Nem.
0: Ja, mi lenne egyébként, ha ti találnátok? Tehát mit tudom én, Gyuri, te megtalálnád, mit tudom én, fene tudja, Szécsi Pálnak az időkapszuláját, amiben ott volna egy dal, régi ilyen 45-ös fordulatszámú kislemezen, aminek mit tudom én, az a címe, hogy János a vasutas, mint hogy a Gedeon bácsi a fodrász. Annak a folytatása. Aha. János a vasutas. És meg, tehát gyakorlatilag érted, amit ezzel üzenni, vagy mondani akarok? Hogy semmiről nem szól.
2: Tehát a Gedeon bácsi folytatása, oké. Okay. Szóval, hogy...
0: János a vasutas, igen.
2: Igen. Hát biztos, hogy egy pillanatra meghatódnék, hogy úristen, mi van a kezemben, és aztán szaladnék hozzá.
0: De ezt akarom kérni, hogy elvinnéd valahova, közkincsé tennéd?
2: Hát hozzád hoznám, hogy figyelj, megtaláltam itt a János a vasutas.
1: Utána.
2: Hallod? Most mit csináljunk ezzel? Egyből hozzád mennék.
3: Várkonyi Attila.
0: De ez egy kuriózum. Régi, akkor, annak idején igen. Felvett.
2: Kiadatlan, benne van az a misztikum, hogy ez tényleg ennyi ideig pihent.
0: Ugyanakkor a zenei formátumban nem illik bele.
2: Akkor megy a Dénes Tomihoz a kíványságműsorban. Nem, szóval... Mit csinálnánk vele? Te milyen tanácsot adnál? Idehoznám most kazettán. János a vasutas.
0: Tudnál dudolni belőle? Mert akkor lehet, hogy ötletre kapok.
2: Hát olyan, mint a Gedeon bácsi, csak János a vasutas.
0: Szívtipró herceg. János a vasutas.
1: Ez is mehet.
2: Bele csak múlnak a percek,
0: igen.
1: De lopja valahol a szövegben a dízelt is.
0: Na, János a vasutas lopja a dízelt.
1: Igen. Valamit csináltok belőle.
2: Ja, ő most zsűrizik minket.
0: Na jó, nem, én valószínűleg akkor egy remixet csináltatnék belőle a Horival.
1: Uh-huh. És?
0: És a Bétót Laci játsza először, mert én nem merem.
1: És hogyha ott átmegy, akkor áthozod?
0: Hát nem tudom, nem ér. Azt akarom mondani, hogy jelentéktelen.
2: Hát ez így tök jó lesz, mert így fogják akkor örökre játszani. A Szécsi Pál eddig kiadatlan időkapszulás dala Bocskor Gábor remixében. Tehát akkor ez így fog kinézni.
0: János a vasutas.
1: Igen, de nagyjából, hogy azért itt, hogy beszélünk róla, az jön ki, hogy az időkapszulának semmi értelme nincs.
0: Én ezt akartam nektek.
2: Semmi.
0: Gyakorlatilag veletek megértetni, hogy szerintem semmi. Szerintem, ha az ember túl fontosnak érzi magát, semmi olyan gondolat nincsen. Nagyon várom Dolly Partonnak a 2045-ös dalát az életem, vagy a helyem az életben, vagy a nem tudom mi történelemben, de feltételezem, hogy nagyobbat nem fog durrani, mint ahogy ő maga egy nagyon nagy figurája az amerikai zene történelemnek, de többet nem fog tudni adni.
2: És nagyon nehéz elkerülni a klisés erőltetettséget.
0: Így van. Így van. Jó, egyit erről viszont a hallgatóinkat szerintem nyugodtan kérdezzük meg arról, hogy mi lenne az az egy mondat, tehát tegyük fel, csak leírod, de az is lehet, hogy felmondod, mindegy. Az az egy mondat, amit ha 2045-ben egy időkapszulában megtalálnának, akkor azonnal rád ismernének. Jó? Egy mondat, amiből azonnal rád ismernének, mert ez annyira csak téged jellemez, ez te vagy, a történelemnek te ez vagy, ez a figurája vagy, amit ebben az egy mondatban most meg fogsz fogalmazni nekünk. 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
9: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen.
12: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a le a 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
13: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
14: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
15: Shell. Go well.
16: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
17: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
18: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
19: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
20: Kihirdették Apót felvételi ponthatárait, újabb múzeumi rablás rázta meg Európát. 30 fok felett lesz a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíj minimum az eddig 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól. Emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen. Sokaknak akár a duplájára is nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18.000-en jelentkeztek, közülük majdnem 11.000-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csaknem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Ma tartják az állatkertek éjszakáját, az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta a rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
21: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
20: Ellopták Európa egyik legértékesebb bronzkori kincsegyüttesének nagy részét egy kelet-spanyolországi múzeumból. A 66 darabos gyűjtemény csak nem 10 kg aranyat, valamint ezüstöt, borostyánt és meteorit vasat tartalmazott. Csupán néhány tárgy maradt a múzeumban, amint egy 3000 éves leletek értéke felbecsülhetetlen, de már a bennük lévő arany is több mint 1,5 millió eurót érhet. Többnyire derült vagy fátyolfelhős időre készülhetünk ma, de a napsütést szaharai por is szürkítheti majd. Eső nem valószínű a keleti-dél, keleti szél viszont időnként megélénkülhet. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Most úgy tűnik, holnap már több felhő lesz felettünk, ez ottan zápor, néhol zivatar sem kizárt. Vasárnap viszont sokat láthatjuk a napot, de hétfőn újra változékonyabb időnk lehet.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Árokba hajtott egy autó a 3-as főúton Csomád határában, a 213-as kilométernél a félútpályát lezárták. Tudtuk meg az útinformtól. Közben két autó ütközött még a reggeli órákban a 44-es főúton Nyár-Lőrinc és Laki telek között. A 22-es kilométernél a forgalom félpályán már megindult. Egyre erősebb a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, például az M1-es autópályán Bicskétől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor.
1: 39 lesz 3 perc múlva, hát nagyon szép ilyen időkapszulás mondatok is jöttek, de itt minden volt most. Itt a te mondatod, ugye különösen hatott a mi drága hallgatóinkra.
2: Szép estét, drága hölgyeim! Megjött nektek James a cowboy.
1: Csukott szemmel hallgattam, Gyurit felrögtem. Köszi, puszi, dé.
2: Puszi. Remélem a dé az valami Dóri, és nem Dénes.
1: Igen, én is. Drágáim, Gyuri, szörnyű volt, de visítva nevetek, imádlak veleteket, Adrien, Ausztriából. Kedves Bocskor Gábor és csapata, az 1980-as évek végén az oroszok kivonulása alkalmából Vágó István tévéműsorban elásott egy időkapszulát. Azt mondta, ha jól emlékszem, hogy az ezredfordulón 2000-ben fogja kiásni. Azóta sem történt semmi adásban. Légy szíves, ássátok ki, köszönöm, Erik. Hát maximum nézzünk utána, hogy mi lett ennek az időkapszulának a sorsa, fogalmunk sincs.
2: Nézzük.
1: Tévedsz, Gábor, nem csak szórakoztatsz, erőt adsz, reményt, megerősítést, iránymutatást. Jobbá teszed még a rossz napokat is, igenis, nagy és meghatározó ember vagy, ha valaki érdemes időkapszula elhelyezés.

0: akkor te 100% aranyhal. Kedves vagy, hogy így érzed, köszönöm. Csak szórakoztattam, ember többet teszel, mint bárki. Évinek könnyű, ő már megmarad bármeddig, hála Istennek. János a vasutas lopja a dízelt, így a fizetését megszorozza 10-zel. Megszületik a dal lassan.
1: Tényleg?
0: Lassan meg lesz a dal. János a vasutas, vele múlnak a percek, minden megállóban a dízel csak úgy serceg. Egy mondat, ha hozzányúlsz a kajámhoz, pofán váglak. Tehát ez az a mondat, amiről őt 2045-ben megismernék.
2: Abszolút megérne egy időkapszulát, igen.
0: Az én egy mondatom, ha vannak furcsa, szokatlan hobbiaid, amiken mások csak mosolyognának és kinevetnének miatta, rá se ráncs, ne törődj a kritizálókkal, éld ki ezeket a hobbikat, és érezd jól magad. Ez róla szól nyilván. Igen. Aztán Péter 2. Az életben a legfontosabb a szeretet.
1: Ez igaz.
0: Igen.
2: És még nem is hallottuk, ez a mázli.
0: Viszont ez a szörnyű oldala ennek a mondatnak, hogy mindenki hallotta már. Igen. Egy mondat, amiről azonnal tudnák, hogy ez a Laci. Na ilyen ferde falat csak ő tud csinálni. Jó a műsor, üdv. Tehát egy kőműves, aki büszke arra, hogy még egy egyeneset nem húzott fel. Sziasztok, az én mondatom az lenne, becsületesen élni nehéz, de hosszú távon megéri. Ez a mondat nagyon belém égett, és így is élem az életem. Apósomtól nyugodjék békében, ezt a mondatot nagyon megtanultam, jó a műsor. Köszi, hogy vagytok, üdv Moszat!
2: Ez aranyos.
0: Igen, ez aranyos, igen. Hanghordozóval nem érdemes üzenni a jövőnek, mert nem lesz áram, csak szólok, Emma.
1: Köszi,
2: ez
1: Emma.
2: Ez is egy elképzelés, igen. Tehát nehéz a különböző elméletekre felkészülni, hogy mi lesz a jövő.
0: Ki tudja, igen, hogy milyen energiával fogjuk működtetni a dolgainkat, hogy az most áram, vagy valami teljesen más.
1: Hát de a CD lejátszóknál nagyon soknál volt ceruzaelem, érted?
0: Igen, hát, hogy a Dolly Parton 2000-ben belerakott egy ceruzaelemet, az olyan savasan kikristályosodott már ott a Sony felirat mögött.
1: Miért? Az a CD se biztos, hogy sokáig bírja.
2: Az nem bírja. Tehát, hogy pontosan bírja. Ez van, hogy a tinikorom CD-t most hallgatnám újra, mert vettem CD lejátszót, és ugrál, kihagy, nem indul el, minden baja van. Tehát Dolly Partonnak 20 évvel később jó esélye semmi nem lesz hallható ezen a cíl.
0: Igen. Nem tudta, én amikor ugye most hazajöttünk Casablancából februárban, és meg akartam nézni a Casablanca című filmet, igen, DVD-n. Uh-huh. És nekem meg volt bontatlanul, mert valamelyik ilyen, tudod, ez a DVD turkáróba vettem 990 aha forintért, és a fóliát szedtem le róla. Uh-huh. Nem lehetett lejátszani.
2: Ennyi. Az ott a topban megadta magát.
0: Igen, tönkrement. Nem tudtam mást adni a világnak, csak cipőket, melyeket szívvel, lélekkel készítettem. Paul a cipőkészítő.
1: Ez jó.
0: Most teljesen átöleltünk így lélekben. Aranyos. Jó, gyerekek, bőven van időnk játszani egy hangcsapdát, és ugye ez a dalszövegkitalálós játékunk, Lukács Laci kedvence, bárhol is van, öleljük innen, és a többiek meghívjanak. 0620-22-22-122.
3: Ez a Bocskor, a Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz, 10 perc, vagy igen, valamit itt elrontottam. Tehát ez a hangcsapda, és ez a kitalálós, viszont nem mutatta meg a hangot. Így nehéz dolga lesz Orsinak, de majd segítünk neki. Szia, Orsi!
3: Sziasztok!
2: Hello.
3: Igen, nem tudom, melyik ment volna jobban, de...
2: Melyik szeretnéd, a másikat?
3: Jaj, nem tudom, mert nem hallottam.
2: Mutatom, és majd akkor mutatom a hangot, és akkor ebből majd az lesz, hogy majd mi végigvezetünk ezen az úton.
3: Köszönöm,
2: jó?
3: Köszönöm szépen.
2: De ha van ötleted, akkor próbálj ügyesen kérdezni is, jó?
3: Jó, oké, rendben, köszönöm.
2: Tessék.
4: Az útba tettem, hogy a hét lányú vagyok, valóban íziós része a 8 televízió sorozat azért a legkülönböző.
2: Na?
3: Inkább a másik játékot választanám.
2: Jó, meg, akkor rakjuk be a másikat. De ezen is tudtunk volna segíteni.
5: Hát elindulhattunk volna ezen az úton.
2: Nem akarsz elindulni ezen az úton, ez a szép, mélyhangú férfi, aki úgy kacag, mint senki más?
3: Ennyit tudtam volna mondani róla. És ebben kimerül.
2: De úgy kacag, mint senki más. Egyébként állandó vendége, szinte állandó vendége a tévéműsoromnak is. Ha láttál olyat, nem biztos?
3: Igen, láttam.
2: És hát aztán a elkezd röhögni, mindenki röhög, tehát fertőz a nevetése.
3: Igen. Egy fél pillanat. Gondolkodom nagyon.
2: Igen, nagyon mély hangja van, mert szereti ilyen, picit ilyen modorosan beszélni.
5: És mindig szeretné a műsorban a Gábort meghívni, hogy nézze meg a munkásságát.
2: Abban a színházban, ami nincs.
5: Nem mertem kimondani.
3: Jaj, tudom. Magas.
2: Igen.

0: szerepelt a Barátok közben.
1: Igen.
2: Igen.
1: A Kristóf. Meg vagyunk.
0: Köszönöm szépen a segítséget.
3: Német Kristóf. Ez az vízió is látható.
1: Igen, az én hibám volt, ezért átsegítettük ezen.
0: Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
1: Nagyon szívesen, Orsi drága.
4: Nyertél egy bocsizacsit, benne pedig egy bögre és egy baseball sapka, és 10 után Anett hívni fog.
0: Szuper, nagyon szépen köszönöm.
1: Mi gratulálunk. Is. Neked.
0: Köszönöm szépen, szép napot.
1: Neked
0: kívánok.
1: Is, szia.
0: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello. Na, izgalmas téma a Vokcival egyébként, képzeljétek el. Azt mondja, hogy most összeszedett egy csomó olyan dolgot, amit a férfiak a történelem során elkövettek a nők ellen. És ez egy ilyen picit forduljon magunkba dolog, de nem arról beszélünk, hogy hogy lehetne ezeket újra átmenteni.
2: Nem, inkább arról, hogy mennyire jó fejek vagyunk manapság, mi pasik a régi pasikhoz képest. És hát nyilván a csajokat is bevonja majd a János ebbe a közös elmélkedésbe.
1: Tehát, hogy a relativitás alapján ma mi férfiak egyébként egész jó fejek vagyunk.
2: Hát igen.
1: Majd ez jön ki a végén?
2: Hát igen, hogyha majd összehasonlítjuk, hogy régen fejrácsot tettek a sokat beszélő nőkre például, vagy melladót vetettek ki.
1: Melladót?
2: Melladót, bizony.
4: Hát ez
1: mi az, hogy nem érint?
4: Mi az a melladó?
1: Minél nagyobb, annál...
4: drágább?
2: Hát majd a János elmondja.
5: Akkor te se tudod.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
5: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
6: És a sült krumplié.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: És bedobta!
9: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
8: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
9: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MDA Bank, MVM és MOL.
8: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
10: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
11: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk, több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
12: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: A reklám után...
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Kihirdették a pótfelvételi pont határait, bőven akadt munkája a tűzszerészeknek a Duna apadása miatt. Szaharai por szűrheti a napsütést. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csak nem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és iskolák küldenek tájékoztatást. Egyre több robbanótestet hoz a felszínre a Duna apadása. Az alacsony vízállás miatt 70%-kal több bejelentést kaptak a tűzszerészek. A Honvédség tűzszerész és folyamőr ezredéhez idén eddig több mint 400 sürgős bejelentés érkezett. Csak júliusban több mint 250-szer riasztották őket. Az esetek 40%-a pedig korábban víz alatt lévő területhez kapcsolódott. Augusztusban még ennél is több riasztás volt. Szaharai por szűrheti a napsütést ma, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat. Mondta a rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiéniai szakértője.
6: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségre alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes levegő részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
13: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma is a hétvégén. Többnyire derült vagy fágyol felhős időre készülhetünk ma, de a napsütést szaharai por is szürkítheti majd. Eső nem valószínű, a keleti-délkeleti szél viszont időnként megélénkülhet. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Most úgy tűnik, holnap már több felhő lesz felettünk, elszoktan zápor, néhol zivatar sem kizárt. Vasárnap viszont sokat láthatjuk a napot, de hétfőn újra változékonyabb időnk lehet.
12: Retrórádió közlekedési hírek.
13: Aszfaltozás miatt lezárták az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű Vénént Palota-Bozsok csomópont felé is lehajtó ágát, adta hírül az Útinform. Aki egyébként ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelő út szerint Pécs felé kell indulni az autópályán, és a következő 190-es jelű Szajk-Mohács csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell készülni. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 10 perc van most. Hú, de korán kezdjük el ezt az órát, nem baj. Itt vagyunk, és jó reggelt mindenkinek, szevasztok, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És jó reggelt, Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
4: Szép estét, drága hölgyeim. Megjött nektek James a cowboy.
5: Cowboy.
3: Én imádom.
0: Hát ez mindenki imádja, hát ez ikon. Ez abszolút ikon ez a mondat.
3: Tényleg.
0: Igen, na, légy szíves, szóljatok Anettnek, hogy a hármas út nem megy Csomád felé, üzeni Zsaru.
3: Jó, köszönöm.
0: Akkor ezt kihúzod?
3: Hát akkor ki?
2: Ki?
3: Holnaptól.
0: Na jó, de nem, mert közeljöttük, jobban tudják, mint miért.
3: Nézd,
0: ők egy irodában nyilván. Kapsz egy SMS-t, tudom, abból csinálsz híreket, hát ők jobban tudják, arra járnak minden nap.
3: És hálás köszönet érte, mert nyilván...
0: Ez így van, ezt nem megsértődve kell tudomásul kell venni, hanem köszönettel, hálával.
3: Így van.
1: Így van.
0: Ennyi. Jó van, látom, nem akarsz most beszélni, ezzel pedig be nem állt a szád.
3: Hát az az előbb volt.
0: Igen, de nem csak azért, ma tanultam meg ezt az új kifejezést, a fejrácsot, hogy ezt veszek neked egyet.
3: De nem 1422-ben élünk.
4: Veszek neked egyet, mint az, hogy tényleg a középkori dolgok boltjában.
3: De az, melyik volt az a... Na mindegy, szóval nem akarok ilyen fejrácsot, úgyhogy inkább csöndben maradok.
6: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! Mondom, a vonalban fog a processzor.
0: Ami vokcink, jó reggelt! Hello, hello,
7: hello! Boldog jó reggelt, sziasztok!
0: Boldog jó reggelt! A csalamádét felét megettem már. Igen. És a paradicsom levedet megittam már. És a többit majszolom tovább.
7: Jó, rendben van. És úgy elégedett vagy? Úgy
0: nagyon, imádom, hát azért mondom.
7: Jól van.
0: Okay, lelkesen rendben. Fogyasztom. Na, vokcika, hát ezek a fejrácsot ajánlottam a netnek.
7: Fejketrec a helyes megnevezés.
3: Na, még jobb. Mert...
0: A Gyuri azt ígérte, hogy mi férfiak ma magunkba fogunk szállni, és már-már bűnbánóak leszünk, és a nőket megkövetők leszünk. Azok után, amiket te ma hozol nekünk.
1: Reggel óta ezt várom.
0: Igen.
3: De hogyha nem érezzük.
7: Ha végigvezetem ezeket a bűnöket, és ugye, hogy ezek azért rendesen manifestálódtak, hogy hova jutottunk, ugye aztán jött az emancipáció, hogy azért ez nem változott olyan túl sokat, ugyanis gyakorlatilag annyi történt, hogy ebből az egész, amiket most fel fogok sorolni, ezek ugyan eltűntek, de a nők ellen gyakorlatilag felépült egy rendszer. Hmm. Ez tulajdonképpen a mai rendszer az szintén nőellenes, tehát itt mese nincsen, csak egészen más eszközökkel. Tehát ma is be kell fogni az arcukat, vagy a szájukat, csak nem píszi a felketrec, teszem azt. De azért menjünk végig rajta, jó? Aztán
0: menjünk végig, és akkor ezt majd akarom érteni is, amit mondasz.
7: Jó, oké. Okay. Ja. Tehát, ezt ugye hát a középkorban használták, kimondottan arra, amikor zsémbeltek a nők, és túl sokat kötekedtek, túl sokat, hogy is mondjam, beszéltek, és akkor jött ez a fejketrec. Ez egy elég runda eszköz volt, ugye hátul lehetett összeszerelni, mármint hogy lezárni, és elől pedig volt még különböző ilyen tartozékok, volt egy vaslemez, ami benyúlt a szájba, és lenyomta a nyelvet. És
0: na akkor lehetett, így, aha.
7: Csavarokkal még lehetett állítani, mennyire nyomja le nyelvet, mert ugye azért kipróbálták, hogy beszéljen, ilyeneket még tudott mondani, és amíg érthető volt, addig ugye csavargatták ezeket a kovácsot, vagy tuccokat.
0: De ezt azon hogy tették kívül... rá a fejére? Tehát, hogy nyilván nem úgy volt, hogy van, akkor Ilonka, üljél le, eleget dumáltál, most jön a ketrecet. Vett fel a fejketrecet.
7: Melyiket?
3: Erőszakkal. Igen. Tehát, hogy gondolom, hogy
0: Anett, én hogy tudnám erőszakkal rátenni? Még te is kalimpálnál.
3: Én biztos. Én verekednék
7: hát,
3: is.
7: Jó, tehát, ütnék, bocsát, lefogták, nem. Hát nem önként vették föl nyilván.
0: Na jó, de ahhoz, hogy az én nőmet megfejketrecezzem, ahhoz legalább kell még két pasi.
3: Hát itt van a Gyuri meg a Lacika.
0: De értem, de nincsenek nálam. Tehát érted, hogy este hétkor megfejketrecezném a nőmet, akkor kit hívok oda?
4: Srácok, gyertek el, tudom, este van, de fejketrec ügy van, gyertek.
7: Gyerekek.
3: A nagy fejketrec.
0: Nem tudnám egyedül megcsinálni, hát leharapja az ujjam.
7: Figyelj, bocsi, az elmondom, hogy ez azért így nem így történt, hogy erőszakkal fölrakták rájuk, mert ugyan a férfi rakta fel, de a helyzet az volt, hogy ha ezt nem fogadta el, akkor voltak ennél rondább dolgok, tehát akkor jött a következő lépés. Tehát ugye akkor vagy pellengér jött utána.
0: Az mi? Azt annyi hallottam, hogy pellengér állítani, nem tudom mi az.
7: A pellengér, hát láttál ilyet, van egy mobil fajtája, és van egy rögzített fajtája. A mobil fajta az a kaloda tulajdonképpen.
0: Tehát amikor ha nem vette fel a fejrácsot, akkor beküldtem a kalodámba?
7: Igen. Az meg egyszerű volt, egyszer meglökted, azt rácsaptad, ennyi a tetejét.
0: Ez hihetetlen.
7: Mi a fene? És akkor még rondáskodhattál is vele hátulról. Mi a fene?
0: Jó, a középkorról beszélünk, teszem hozzá. Nehogy már ezt elfogadottnak tartsuk.
7: Persze. Mit mondtam?
0: Pellengér, kaloda.
7: A pellengérnél más a helyzet, ott ez a dolog rögzítve van egy oszlophoz. Az oszlop tetején van ez a kaloda, és az oszlophoz rögzítve te neked állnod kell, és lógsz ezen a fejed, meg a kezed benne van, és a térre, az a pellengére állítanak, és ott mindenféle rondaságot művelnek veled. Tehát megdobálnak, szitkozodnak, leköpködnek, stb. Tehát ez volt a, hogy is mondjam, a központi megszégyenítés a piac téren, ez volt a pellengére állított.
0: A saját nődet kiviszed a piac térre megszégyenülni?
3: Igen, ez szégyenfa. Most olvasom.
7: Hát, igen, mert hát az összes bűn, mind a női testbeszéd, a szexualitás korlátozása, a női reprodukció szabályozása és a társadalmi önállóságát a nőnek így próbálták megtörni, hogy is mondjam, kordában tartsák.
0: Aha.
7: Na aztán házasságtörés esetén, hát ezt borzasztóan utálták a férfiak, ugye, mert ugye kétségbe vonta az öröklődésnek a, hogy is mondjam, jogosságát, ugye a zabi gyereknek mondták akkor, vagy például a család tisztességét, a férj becsülete forgott kockán, tehát akkor ilyenkor ugye aztán jött a korbács, aztán a csonkítás, száműzetés és halál. Vagy megkövezés. Ezek azért nem voltak semmi dolgok, tehát ugye...
0: Ez nagyon durva, ez csak az imesokat beszél?
7: Nem, ez a... Tovább mentem, házasságtöréstől beszélünk már.
0: Házasságtörés.
3: Tehát bármit, amit a nő okozott, annak következményei voltak.
7: Természetesen, így van. Az egész középkor, de tulajdonképpen nem ez, a 18.-19. századig is elmegyünk, ez mind erről szól. Aztán tovább megyek. Nem tudom, tudjátok, mi az a kacsaszék például. A kacsaszéknek az egy mérlekinta tulajdonképpen. Az egyik végén a székbe belekötözték a nőt, és utána az a mérlekintának az a része az a folyóba vagy a tóba fölött volt, és hogy is mondjam, így mártogatták a csajszét, mint a kacsák, ahogy lebuknák, mártogatták a vízbe. Tehát bele, mérlekintának azon a felén a
0: székben. De miért voltak ennyire dühösek a nőkre? Ezt nem értem. Hát, tehát, hogy miért nem fogták föl őket olyan társnak, akik egyébként gondoskodóak, adnak kedvességet, gyengétséget, stb. Csak kérdezem, hogy miért kellett állandóan büntetni őket? Tehát,
7: Ez egy ördögi kör volt tulajdonképpen, ahogy büntetgették őket, először is korlátozták őket, ugye? A korlátozás következtében a nők megpróbáltak valamiféle szabadságot kiharcolni maguknak, ezért jöttek ezek a, hogy is mondjam, tehát valakit kényszerházasságban nyomtak úgy, hogy neki volt egy szerelme, stb. Akkor nyilván, hogy megpróbált kitörni abból valamilyen módon is megcsalás lett a vége, ugye, ennek aztán utána borzalmas következményei voltak. Vagy hogyha vagyonnal rendelkezett és férhez ment, ugye, mi történt, akkor ugye a vagyon felett már a férj rendelkezett, önálló szerződéseket már nem köthetett, hogyha netán kereskedő volt, aztán a keresetét, hogyha keresett mégis valamit, azt ellenőrizték, a gyerekek felett is a férfiaknak volt törvényes joga.
0: Igen, amiket itt felsorolsz, bizonyos kultúrákban egyik vagy másik része mind megvan még ma.
7: Hát igen. Nem beszélve a durva rég dolgok is, ugye, mert például ide tartoznak a nemi szervek csonkítása, ugye, ami mindai mai napig megvan,
0: hogyne.
7: És ez nem büntetés ráadásul, mert a büntetés, amit elkövettek a férfiak, én nem büntetésről beszélek, amit elkövettek rosszat a férfiak a nők ellen, ezek egy csomó dolog tradícióvá vált. Tehát,
0: így van, hogy bizonyos afrikai országokban a mai napig egyébként ezt gyakorolják.
7: Pontosan. És ez pontosan ezek miatt, a kontrollok miatt van, ugye a testfeletti kontroll, a szexuális kontroll, hogy szüzen menjenek a házasságba, hogy eszükbe ne jusson előtte valamivel is foglalkozni, viselkedésüket befolyásolták ezáltal, és szóval barzalmas dolgokat csináltak. Na, aztán itt van például, ide tartozik aztán utána, amikor a férfiak milyen bűnöket követtek, nagyon sokáig nem voltak női divattervezők. Ezt is a férfiak, ugye?
0: Hát tehát ma például, is. Hát Giorgio Armani, Gianni Versace, Dolce & Gabbana, nincs is nagyon női divattervező. Stella McCartney, meg nem tudom.
3: Victoria Beckham.
0: Victoria Beckham, vagy Donna Karen. Ugye, most szóval... éppen lehetne még sorolni pára, csak hogy igen, általában a séfek, a divattervezők ma is férfiak, igen?
7: Szóval például annak idején, amikor a fűzőt kitalálták, az sem volt valami frankó a nőknek, tehát ugye ott is légzés problémákat okozott, aztán borda kosár átrendezést, emésztési problémákat, tehát ebből is, ez is egy jó kitolás volt a nőkkel szemben, vagy például a lábfejtörés a kínaiaknál, ugye, ahol a lábujjakat behajlították a talp alá, és a lábtő csontokat, a lábközépcsontokat eltörve, a láb növekedését megakadályozva, ilyen lótuszlábat alakítottak, fú, olyan ronda, mint a franc, de legalább kicsi. Ez tényleg ez, hogy vagytok? Mi van, amikor van egy jó nő, és meglátod, hogy mit a 43-as izéja van, magas sarkú cipője van. Az visszadob téged?
0: 43-as, az nem tudom, az nagy.
4: Hát hányos a lábad?
0: 44.
4: Na, akkor nem kicsi.
0: De
3: relatív nagy, igen. Hát nagynak számít. Igen, igen. Nekem 38-as a lábam, és egy nőnek kb. 38-39-es lábam.
0: A lába, aha. Jó, nem tudom, nem, akkor lehet, hogy még nem találkoztam vele, hogy sokkoljon. De hogy akkor törtem volna a lábát kisebbre? Vagy hogy
3: igen, ez volt a kérdés.
0: Tehát, hogy a nő az baromi jó, mindenhol baromi jó, csak ott van egy 46-os láb.
7: Igen,
0: és
7: igen,
0: hogy akkor azt, hogy bekötözném ilyen...
7: Tehát, mit tudom én, tudod, mikor négykézláb közelítesz az ágyhoz, hogy édesem, és a lábfejétől nem látod a mellét például.
0: Ne is mondd.
7: Csak a nagy lábúja és a mutatója között, tudod. Ott, amikor viktoriázik a lábfejével, akkor esetleg ott tudsz kacsintani. Tehát az nem zavarna esetleg, hogy a bacskája kitakarja a csajszit?
0: De zavar, ahogy mondod, most így zavar. És akkor hogy kell megkötnem a lábát?
7: Na, akkor mondom, hogy kell.
0: Na, hova rakjam a zsineg első
7: nem,
0: részét?
7: Nem, mert mégint belerántasz valami, mert én mondom neked, Franko, hogy kell eltörni valakinek a lábát. Ne. Csak akkor megint...
0: Nem, azt nem mondani.
7: Illeszek a bűnös.
0: Azt nem mondani, azt hittem, hogy bizonyos kötéssel, tehát, hogy rárak a spárgával egy hurkot mondjuk a nagylábújjára, és akkor azt mondtam, hátra feszítem
7: a... Bekötözöd a talpa alá, igen, bekötözöd a talpa alá, és utána fölállítod az asztalra, hogy ugorjon le néha, mint akkor... Úgyhogy az ujja be van hajlítva.
3: Boga!
0: Ne!
7: Figyelj, ne. Így csinálják, most mi van?
3: Semmi.
4: Így csinálták régen a középkorban,
7: igen.
4: Ugye?
7: Igen. Én csak elmondom, hogy mik voltak.
0: És mi a melladó? Azt még nem mondtad el.
7: Hát a melladó, kérlek szépen, ez egy nagyon érdekes dolog. Ez Indiában.
0: Nálunk a stúdióban valaki fizetne a melladót?
3: Nem.
7: Ez nem a mérettől függött, hanem képzeljétek
0: el,
7: ugye, Indiában, a Dél-Indiában a kasztrendszer, ugye ma is vannak, ugye, nem tudom mennyire működik, de van kasztrendszer, és ugye az alsóbb kasztokban a a nőknek, hogy is mondjam, azért kellett fizetnie, mert eltakarták a mellüket. Tehát az mell eltakarása az egy kiváltság volt a gazdagok és a magasabb kasztbelieknek a kiváltsága volt. Minek következtében, ha egy alacsony kasztbeli eltakarta a mellét, akkor annak fizetnie kellett. Ez volt a melladó tulajdonképpen. Aha. És tehát gyakorlatilag itt most, ha kasztrendszer lenne, nem tudom ki milyen kasztba tartozna, akkor aki eltakarja a mellét, ugye az azt jelenti, hogy nem a státuszának megfelelő ruházatot visel, ami neki nincs engedélyezve, akkor bizony fizetni kellene most a lányoknak, ugye alacsonyabb kasztba tartoznának.
0: Hmm. Jani Miskolcról közben írja, hogy van női divattervező, és ott sorolja. Jani, hallottad, hogy mi is mondtuk, hogy van? Tehát ugye megint...
3: Jó reggelt, Jani!
0: Jó reggelt, Jani! Jó, bocsánat, Voci! Igen,
7: hát nem az a jó hallgató, aki ír, hanem az, aki olvas. Na, azt mondja, hogy a testszégyenítésnek aztán persze voltak olyan, hogy is mondjam, formái, amik aztán egészen a második világháború végéig is működtek. Ilyen volt például, ez nagyon gyakori volt egészen a középkortól kezdve, mind a mai napig, a borotválás, mármint a fejborotválás, a haj, a női státusz szimbólum, egyik státusz szimbólumnak a megszüntetése. A haj levágása és a borotválás. Ugye ez a házasságtörés, erkölcstelen viselkedés, prostitúció és a kollaboráció. Tehát tulajdonképpen emlékeztek rá, aztán Franciaországban volt, hogy a kollaboráns nőket, akik németekkel összeálltak, azokat nyilvánosan levágták a hajukat a második világháború után, meg leborotválták őket, stb. Tehát marha jó filmek készültek erről egyébként, hogy utána, hogy milyen érzés volt az, amikor egy amerikai kémnő is ott volt, és beépült a németek közé, és ő is bekerült ebbe borotválós, megalázós, szörnyű volt, na, borzasztó.
0: Mokcika, kell egy keret záró mondatot kitalálnom, vagy gondolatot inkább kitalálnunk erre, de most így úgy érzem, meg szerintem az Évi is, hogy mi ma remek férfiak vagyunk, ugye? Ebből ez jön le.
3: Hogyne. Abszolút, ez jött le nekem.
0: Na most komolyan.
3: Most azért, mert nem csináljátok ezt velünk. Hát én pont egy fél órája ajánlottál le nekem egy rácsot, egy fejrács.
0: Anett, de azért te tényleg nagyon sokat beszélsz.
3: Jó.
0: De hát nincs már eszközünk. Hát te is tudod.
3: Hát elküldtél már tömörítő iskolába is.
0: Mondjad, Bokci!
7: A férfiak ma tényleg egészen megváltoztak, tehát tényleg egészen más a viszony, tehát viszont, hogy ezt fenntartsuk, azért néha szükség van egy-két példára, tehát meg kell mutatni, hogy honnan, hova érkeztünk, tehát ilyen volt, ilyen lesz. Hogy néz ki fejrácssal, hogy néz ki fejrács nélkül, sokkal csinosabb, jobban látod az arcát. A lényeg az, hogy annyiban változott a dolog, hogy amit mondtam az elején, hogy keretes legyen a dolog, tehát maga a rendszer vált olyanná, hogy ma is nagyon sok minden történik a nők ellen.
0: Sajnos, így van.
7: És itt most nem az erőszakoskodásról beszélek, hanem a társadalomban elfoglalt helyükről, hogy mennyit küzdenek azért, hogy valamilyen szinten tényleg elérjék azt a, mit tudom én, életszínvonalat, vonalat, lehetőségek tárháza.
0: Mindenben is az egyenrangú státusz, tehát hogy ez ami hát tényleg igen, nincs.
7: Akkor jutunk el oda, hogy itt lesz majd a Kánaán, hogyha tényleg egy egyenrangú partnernek tekintjük. Tehát nem elsősorban nőnek, hanem elsősorban embernek tekintjük őket.
0: Kérjük, Vakci, ez egy külön tapsot érdemel, teljesen egyetértek
3: vele. Köszönjük.
0: Amúgy meg köszönjük szépen, és jó hétvégét.
7: Nektek is. Csőkutya.
0: Csőkutya. Látod, hogy jó emberek vagyunk mi?
3: Hát most a Vogára akartam mondani.
0: De én a Vogával meg egyetértek, akkor én is jó vagyok.
4: Miért ilyen nehezen jön ki belőled ez?
3: Hogy ti milyenek vagytok?
0: Mert felvette ezt, kijöttem a vízből, és felvettem utólag a férfi gyűlölő szerepet.
3: Nem gyűlölek, nem gyűlölek.
0: Nem gyűlölsz, de gyűlölöd a nememet.
3: Nem gyűlölök.
0: Dehogy nem.
3: Hogy gyűlölök?
0: Ráadásul abból a szövetségből jött, ahol ugye folyamatos bántalmazások voltak, az Úszó szövetség, tehát ott azért
3: Onnan ismertem ezeket a rendszereket, amit a fogom mondott.
4: Köszönöm, így már mindent értek.
0: És ezért minden férfi gyűlölni kell. Te... zsigerből.
4: Jó.
0: Rációból nem, mert rációból látja, hogy normálisak
4: igen,
0: vagyunk.
4: És nyilván diszonáns is benne ez ilyenkor.
0: Ez még harcol egymással, ez a két valóság.
3: Ez teljesen a te képed, de nagyon szépen megfestetted. Nincs ezzel baj.
4: Szép estét, drága hölgyeim! Megjött nektek James a cowboy.
3: Na ez is egy szín.
2: Ez is egy büntetés.
4: Ezzel lazíts el. Amikor a férfi gyűlölet benne túlteg, akkor ezzel lazíts el.
3: Hát, na ez neked is egy szín. Úgyhogy igen.
0: Jönnek a mai nap legjobb pillanatai, Évi.
3: Igen, egy most induló reality kapcsán a fizetés melletti extra bevételekről beszélgettünk, és megismertük James-t, a cowboyt.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
10: Hát a 80-as maratonra.
9: 80 kilométer?
10: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
11: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
12: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: Táska?
14: Pipa.
13: Füzetek?
14: Pipa.
13: MacBook?
14: Az még hiányzik.
13: Még nem késő beszélni a játékba. Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-ig. Töltsd fel a blokkodat és Polaroid fényképező digitális jegyzetfüzetet, vagy akár egy Apple MacBook Air-t is nyerhetsz. Részletek? auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be! Kapcsolódj ki!
15: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
16: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
15: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
16: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
18: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg aki Zolika derekkoncerten pogózok.
19: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
20: A reklám után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 9:55. Most nem tudom, hogy a...
2: Szép estét, drága hölgyeim! Megjött nektek James a Cowboy.
1: ...nak a videója...
3: Elkészült.
1: Mindjárt
2: kikerül, Lacika már posztolja.
1: Igen, perceken belül?
4: Nem,
1: másodperceken belül. Hol lehet megtekinteni?
4: A Facebook oldalon.
5: Nem láttam, hogy itt van. A Facebook oldalon. Bocsánat, csak két dolgot figyeltem egyszerre. A Facebook oldalon megnéztük, hogy milyen lenne, hogy a
1: milyen színre. Lenne, így van, a Gyuri első OnlyFans.
2: Lacika egy kicsit megtuningolta a produkciómat.
1: Hát ilyesminek képzelted magad, nem?
2: Én mondom, hogy nem imponál nekem is egyébként, tehát jó így magamra nézni.
3: Nem, mi is örülnénk, ha így néznél ki.
1: Na jó, nézzétek meg.
2: Akkor nem gyűlölnél minket annyira, ha így néznénk ki?
3: Hagyd már abba ezt.
1: Jó, hogy honnan jutottunk el idáig, azt mondd el, Évi Lici.
3: Így van, egy most induló reality kapcsán fizetés melletti extra bevételekről beszélgettünk, és akkor jött létre James a Cowboy.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, ez egy nagyon érdekes dolog. Én a TLC csatornán szoktam sokféle műsort nézni, és egyszer csak ment egy promó egy olyan műsorról, amelyet még nem láttam, nyilvánvalóan ez egy ilyen beharangozó, hogy majd jön. És ennek az a címe, most keresem a címét, mi a címe ennek? Kertvárosi feleségek kettős élete. Kertvárosi feleségek kettős élet. Ezt nagyjából le tudjátok érzelni, nagyon beszédes a cím. Ismeritek az amerikai kertvárosi életet ilyen sorozatokból. Na ez valóban így is van nagyon-nagyon sok helyen. Ezek átlag asszonyok, átlag férjekkel, átlag családdal, tök cukik, a közösségben megvan a helyük, stb. És meg kifizették a hitelt, nem fizették ki a hitelt, hanem törlesztik a hitelt a házra, a kocsira, és élnek egyébként egy jó középosztály feletti életet.
3: Így van, egy teljesen normális életet, és senki nem tud róluk semmi mást.
1: Pontosan. És nem tudom, te utána néztél ennek, ja. Hogy pontosan ez a műsor, ez mit takar, de hát már a promóból is ki lehetett nagyjából venni. Tehát a lényeg az, hogy itt tisztességes munkából élnek, ő is, a férje is, gyereket nevelnek, és közben este, amikor gyerekeket már lefektették, már vacsora is megvolt, akkor anya lemegy a pincébe, az be van rendezve egy stúdiónak, és tartalmakat vesz föl az OnlyFans-re.
3: Apával. Tehát nagyon fontos, hogy...
1: Már mint
3: úgy, hogy apa is segít a filmek, és a... Tehát tud róla.
2: Oké, az OnlyFans-esekről beszélgetünk, de mindig régen is volt ez, hogy valami kis fusi munkát végeztek a melóik mellett az emberek, akár titkosban is.
1: Hát ne vicceljet, a Kádár korszak erről szólt. Az extrákról, valamint a fusi munkáról, tehát az illegális dolgokról. Erről szólt, hogy az ember akart magának még valamit túl a Wartburgon, és csinált mindenféle dolgot. Tehát, tényleg, voltak kivételezettek, mint a zenészek, sportolók, ugye?
3: Igen, hát jó, nyilván nálunk abban a korszakban, tudod, régen, ugye a határon, meg külföldre kevés ember mehetett, de például a sportolóknál nagyon sok olyan legenda van, hogy ők miket hoztak be a buszból, hogy hogyan jöttek át a határon, mit adtak a határőröknek, tehát komoly sztorik voltak, és ebben azért voltak ikonikus legendák, akiket most persze nem szeretnék elárulni, hogy ők mennyire nagyban nyomták ezt.
1: Abszolút, sőt, az aranycsapatnál még azt is mondják, hogy általában a vámosok behunyták a szemüket, hogy azért, hogy kvázi valamivel kompenzálják a csapatot, hogy hozhassanak cuccokat.
2: Igen.
1: Itt Puskásék, Rosicsék, mi egymás.
3: Azért mondtam, hogy én nem mondok neveket.
1: Én azt hittem, hogy a mostaniakról akarsz a vízilabda csapat. Hát, hogy, hát biztos, hogy a vízilabda, hát azok biztos zsiványok, hát azok szerintem behorták fél izét, Tájvánt.
3: Minden.
2: El is kezdte gyűrögetni az Évi az ingyét, nagyon.
3: Figyelj már, asztal alatt már így görsölöm,
1: hogy... Olyan nem volt, amikor hazajöttetek, nem tudom, Atlantából, és akkor a gyárfás még berakott a sportáskádba 3 dobozt, amit mondta, hogy ezt majd visszakéri Feri egyen.
3: Sose kérdeztem,
2: mit. Ezt a 3 csík Marlborot hoz be nekem, légy szíves.
1: Na mindegy, szóval, hogy igen, a kamionosok is egyébként, akik ugye jártak.
6: Persze. Meg a légiutas kísérők, emlékeztek, hogy beszéltük, hogy az is nagy biznisz volt a malév légiutas kísérői.
1: Te figyú, én emlékszem a 80-as években arra, hogy egy barátomnak volt egy légiutas kísérő házaspár ismerőse, és ha valamire szükségünk volt, most nem tudom, nyugati termékre, akkor, és náluk voltunk fönn a lakáson, basszus, olyan lakásuk volt, hogy csak néztem. és ők hozták a piákat, a Nescafékat, a nem tudom miket, a izé, mert így mentek át Ferihegyen a vámon.
2: Úgy húzták a bőröngyüket, hogy ezt nem nézte meg senki.
1: Nem, ez így van. Így van. Vagy gyerekek, de hát lehetett csúnyába is csinálni. Tehát ugye a szovjetektől ki nem vett benzint annak idején? A szovjet katonáktól.
3: Hát nem tudom, de én biztos nem, de mindenki.
1: De hát persze.
3: Mindenki seftelt velük.
1: Mindenki seftelt. Vagy emlékeztek gyerekek a mozdonyvezető barátunkra?
3: Hát a zseni.
2: Na hát őt nem fogjuk elfelejteni soha.
3: Az.
2: TikTokon is több millióan látták egyébként.
1: Igen. Na jó, akkor hallgassunk bele abba, amit ő annak idején, vagy arról az időről csinálni? Mondott, amikor ugye gázolajjal seftelt a mozdonyvezető.
7: Mozdonyvezető voltam, jött egy felkérés, és eladtam a mozdonyomból a gázolajat.
1: Jött egy felkérés. Ez olyan szépen mondtad.
7: Jött most, de hát.
1: Jött egy felkérés.
7: Igen, rengeteg traktoros, kombájnos van, akik mindig olcsón szeretnének vásárolni.
1: És akkor ahhoz meg kellett állni útközben? Vagy ezt hogy kellett odaadni az út?
7: Meg ki kell húzni a tömlőt, oda kell állni a kombájnnal vagy a traktorral, és át kell tankolni.
1: És akkor és a traktoros meg átadta a pénzt így?
7: Így van, így van. Én ezt meg mind alkoholra költöttem, tehát pont azt mondom, hogy erre nem vagyok, mit kell.
1: Melyik részére akkor?
7: Arra, hogy alkoholra költöttem.
2: Ja, az első rész az okés.
7: Nem, hát lehetett volna másra is.
1: Mi jött volna?
7: Felajánlani valamilyen szeretett szolgálatnak.
1: Vagy az is, megállok az olajjal, a traktorosoknak, hogy szeretett szolgálatnak ajánljam fel azért.
7: De utána jött a probléma, hogy nekem tovább kellett volna menni, és nem volt benne nafta. Ilyenkor jön az, hogy szólni kell az irányítónak, hogy sajnos van egy kis problémám, segélygépet kérek. És akkor jön egy másik mozdony, és megkérdezték, hogy hova lett a gázolaj. Hát mondom, fogalmam sincs. Szerintem nem is volt benne.
1: Ez így hányszor egy héten?
7: Egyszer biztos. Szerintem olyan is működik, tehát. Szerintem egy kisnek a vonatok.
1: Ezért késnek.
7: Ezért késnek, hogy tovább.
2: Jönnek a felkérések. Továbbra is.
1: A felkérések.
7: Kinek adja ki?
1: Gyerekek, isti volt ez. Egy zseni.
2: Hát ez.
1: Egy igazi zseni, de ez a valós élet, ez a magyar élet, és igen, mi így termeltük meg az extrát. Ő elitta, de lehetett volna szeretett szolgálatnak, vagy lehetett volna belőle egy Lexus.
2: Igen, azt már ő döntél, hogy a fusi melójából mire költi a pénzt.
1: Gyerekek, az OnlyFans-t elítéljük amúgy?
6: Hát nem.
1: Szerintem
6: nem.
1: Mert nagyon-nagyon nagy a skála. Tehát ne felejtsük el, hogy van az, aki tényleg beül a kamera elé és beledug magába mindent, amit csak talál. Ez a high-end.
3: Ez a
1: low-end az az, hogy fürdőruhába picit pörög.
2: Ők a fehérővesek, a feketővesek, meg akit először mondtál. Igen,
1: igen, igen, igen.
2: De egyébként meg ki nem ment már fel olyan felnőtt tartalmas videó oldalakra, ahol ilyenek voltak, tehát most akkor mit hívjuk el magunkat?
1: Igen, csak régen ez egy szakma volt, és akkor tudtad, hogy neki ez a foglalkozása, igen. És akkor ő ezt csinálja. Ma ezek szerint itt vannak közöttünk. Hát nem tudhatod, hogy itt ezen a stúdión, ha kilépsz, ott ülnek nők és egy férfi, hogy azok közül ki csinálja ezt.
2: A férfi az gyanús, mondjuk, na mindegy. Na
6: azért van.
1: Hát mindig itt hagyja a laptopját.
2: Biztos van otthon is.
1: Világ. Ott sokkal nagyobb szett van. De neki nem kell.
2: Szóval én nem ítélem el, megmondom őszintén.
1: Most mindenki elképzelte azt a férfit.
6: Igen.
2: Ezért menekültem vissza a dologba, hogy nekem ne kelljen. Én ugrottam.
1: Szóval elítéljük, vagy nem ítéljük? Elítélni, de ha ott tudnád, hogy Bea, vagy Fanni, vagy Kata csinálna ilyet.
2: Nem. Szerintem, nem. Aki elítéli, az igazából irigy arra, hogy ő valahogy tud az életén még egy kicsit lendíteni, ha így, akkor is. De ez is ugyanolyan fusi munka szerintem, és ennyi.
6: Igen, én se ítélném el, de az biztos, hogy mondanám nektek, hogy jaj, képzeljétek el, hogy...
2: Mit láttam?
6: Hogy most hallottam, hogy ezt csinálja, vagy azt csinálja. Nem nézném meg, de hogy azért volna bennem egy ilyen fura érzés.
1: Van egy fenntartás, igen. Na jó, tegyük fel, kénytelenek vagyunk mi is lemenni a pincébe, és berendezni egy stúdiót. Elindul az, hogy egy OnlyFans tartalmat kell gyártanunk, egyet, ugye az elsőt, és azt szeretném tőletek kérni, először is, hogy rendeznétek be? Első videó készül.
2: Hát igen, először kell, ki kell találni magunknak az imidzsünket szerintem. Hogy mi...
1: Együtt?
2: Nem, együtt, külön-külön.
1: Ja, külön-külön.
2: Kik vagyunk, mert ahhoz igazítunk mindent, nem?
1: Te ki lennél?
2: Hát valami olyan kéne, amivel nem kell belemennem egyből a legdurvábbakba, hanem amúgy tudok más csepegtetni, tehát felvennék valami karaktert, mondjuk én lennék James a cowboy.
1: Okay. Na, az ügyes, James a cowboy. Igen.
2: Veszkocsizmában ilyen...
1: Vennél veszkócsizmát, oké, okay. Hogy rendeznéd be a stúdiót lenne a pincében?
2: Hát lenne szalma, meg lennének ilyen lovas képek, meg mit tudom én, piák az asztalon kitéve, tudod, ott füstölögne valami
1: szívar. Mi lenne a ruhád, amivel ugye először mész kamera elé?
2: Hát egy kigombolt kockásing.
1: Ennyi?
2: Hát alul is lenne valami, vagy veszkócsizma nyilván kéne, meg pörgetem a sarkantyút.
1: De farmerben lennél, vagy ugye van ez a lovagló nadrág, ami belül üres.
2: Az.
1: Tehát akkor mutatnál egyből szervet.
2: Nem mutatnék még, de azt látják, hogy mutatnék, ha akarnék.
1: Értem. Hogy mennél be a kamera elé? Tehát belovagolnál?
2: Mint Lucky Luke, így betotyognék. Így, mint
1: Lucky Luke. Betotyog két kolt az oldaladon, alul ez a mintha mutatnál valamit, és hogy köszönnél? Tehát, hogy a kalapodhoz, mint így...
2: Szép estét. Lenne ilyen.
1: Ez a magyar texasi tájszólás.
2: És végig tájszólás.
1: Szép estét.
2: Tájszólásban maradnék végig, mert ez fontos a karakter.
1: Szép. Na jó, akkor hogy mutatkoznál be? Tehát én egy nő vagyok, most néz a szemembe, illetve a kamera vagyok, jó?
2: Jó.
1: Én egy nőként otthon nézek a laptopomon. És te azt akarod, hogy én elolvadjak tőled.
2: Szép estét, drága hölgyeim. Megjött nektek James a cowboy.
6: Én imádnám. Ezt azonnal csináld meg.
3: Ezt csináld meg.
6: Figyelj, ez fantasztikus.
1: Jó, és mit mondanál a hölgyeknek, hogy megjött James a cowboy, oké. Okay. Mit kínálsz? Hát miért jöjjenek erre a csatornára újra és újra?
2: Megszorultam anyagilag. Jó, jönne a támogatás, hölgyeim.
1: Próbálnál-e valamilyen mozdulattal kedvet csinálni?
2: Éjjá.
1: Ez most egy kacsintás volt. Éjjá.
2: Hát a sarkantyúmat így megpörgetném, így néha felemelném, így a kamerába. És így...
1: Az első videóban hány percesre tervezed az első videót?
2: Hát szerintem nagyon zavarban lennék, az első 1-2 perces lenne.
1: Oh.
2: Persze. Aha. Szerintem ott még nem csinálnék vad dolgokat, csak felhúznám a kedvet. És megnézném, hogy mennyire pörök.
1: Mutatnál-e popsit?

0: Jó, csak kérdezem, bocsánat. Nem. Mire vágysz egyáltalán? Mire gyűjtünk?
1: Pénz, pénzre. Pénzre.
0: Mire gyűjtesz, James?
1: új lóra.
0: De most komolyan. A James az csak karakter. Mire gyűjt a Gyuri?
1: Szép nyaralóra Balatonon. Balatoni nyaraló. Lányok.
2: Beteg, ugye? Lányok, ezért lányok. De Gyuri, ezért egyébként én fizetnék.
1: Tényleg?
2: Esküszöm, most fizetnék, kíváncsi lennék, hogy mikor jön ez a pont, hogy ezért adsz valami többet.
1: És te adnál.
2: Hát én adnék, mert látom, hogy tényleg nagyon...
1: Meg vagyok szorulva.
0: Gyerekek! Jó, mi már nem csinálunk bemutatkozó videót, elfogyott az időnk, de...
1: Pedig én vártam a tiédeket is, na mindegy.
0: James elvitte a sót.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor.
1: 10 óra lesz 7 perc múlva, hát az a

0: helyzet, hogy James viszi a prímet, tehát, hogy nincs mese. És szerintem ezzel a videóval a Facebook oldalunkon el is lesztek egész hétvégén, főleg a hölgyek.
1: Igen, hát a Lacika nem spórolt az izomzatommal, ez tény. Úgyhogy köszönöm innen is ezt a szép munkát.
0: Most vagy elhisszük, hogy AI, vagy azt elhiszik a hallgatók, hogy itt voltál bőrmelényben és bőrkalapban.
1: Hát így van.
0: Így van.
1: Ahogy képzeli.
0: Ki hogy gondolja, de hát nagyon-nagyon szeretitek. Bocsi! Ha ráérsz, akkor holnap 10-től Nagymarosi Csípős Fesztivál. Üdv István a gasztró mazohista. Köszönöm, hát nem fogok tudni elmenni, de biztos, hogy jó. Hát figyelj, csili kóstolás mindenféle módon az izgi.
1: Az jó buli, azt tuti.
0: Igen. Zárjuk a hetet James hangjára, Évinek jó bulit. Milyen buli lesz, Évi?
2: Hát a szülinapi. Hát szülinapon, ja, ezt tudod.
0: Ja, tényleg, igen.
1: Mik a tervek?
2: Hát semmi. Anyukámék jönnek, sütögetünk. Szokásos.
1: Tök jó.
2: Kis családi.
0: Sütögettek kint a kertben valamit?
2: Hát, tehát hogyha húst... jó idő lesz, igen. Még most várjuk, hogy ha jó idő lesz, akkor igen, hússütés van.
0: Igen. Beszarás gyerekek, köpni nyelni nem tudok. A mai prímet Kati néni sztoria viszi meg Gyurka Cowboy. Imádott Éva Szlovákiából. Beleégett a retinámba James. Ezt így hétvégére köszi Lacika, üzeni Pitafuti. És viszlát James, tehát mindenki James-től búcsúzik, James a cowboy.
1: Hát örülök, hogy új szakmát adtatok a kezembe. Meglátjuk, mit hoz a jövő.
0: Na jó, hallgassuk meg még egyszer így búcsúzóul.
1: Szép estét, drága hölgyeim! Megjött nektek James a cowboy.
0: Nagyon kemény.
2: Neked lesz mit az időkapszulába tenni.
0: Valamit tegyél vele Jamesből is. Igen.
1: Maga James lesz az időkapszulán. Úgy érzem.
0: Na jó van, jön ugye Vágó Piros, és ő folytatja. Nem tudom, neki is meg kéne ezt mutatni.
1: Szép estét, drága hölgyeim! Megjött nektek James a cowboy.
2: Hogy tetszik-e neki? Vagy hogy...
0: Ez igen, hogy érzi-e a bizsergés, na. Azt.
2: Hát mert 10-kor, hogyha belehallgatsz, meg tudod, mit reagál.
0: Jó, ez lesz. Aztán neked még egyszer nagyon boldog születésnapot, Évi.
2: Köszönöm szépen.
0: Ünnepelj jól, szépen, sokat, sok moé, nem tudom mi, ami belefér.
2: Ne aggódj.
0: Nem aggódom, de egyébként lesznek rokonokon kívül is?
2: Az majd jövő héten lesz. Tehát jövő héten lesz a baráti összejövetel. Uh-huh. Nem tettem most hétvégére.
1: Nem, azt hittem, hogy nem hívtam meg minket, azt hittem.
2: Nem, vannak barátaim. Jó, ti szeretnétek jönni? Nem,
3: hát mondtad, hogy baráti.
0: Hát de várjál, az nem úgy van. Hát azért a barát listára nem biztos, hogy felkerültünk azért, mert most itt dolgozunk.
1: Nem, én érzem, hogy nem. Én érzem, hogy nem.
2: Mondja az Évi is, nem. Ez nem olyan egyszerű. Hát mi azon, hogy nevettetek, meg szórakozunk együtt, ez meg nem barátság.
0: Meg pénzt adunk. Tehát, hogy...
2: Hát de várja, megdolgozom érte.
0: A lovás is, ő is ezt hitte.
2: Na, ez szép szülinapi ajándék. Hát, dicsérje téged a bocskor.
0: Na jó, nem, imádunk, Évi, boldog születésnapot, szeretünk nagyon, mindenkinek kellemes hétvégét, és találkozunk hétfő reggel 6:08.
1: Viszlát!
4: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Hétfőn 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
8: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad, és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
12: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Szaharai por szűrheti a napsütést, adott munkát a tűzszerészeknek a Duna. Újabb múzeumi rablás rázta meg Európát. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szaharai por szűrheti a napsütést ma, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat. Mondta a rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiéniai szakértője.
17: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségre alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes levegő részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légokirritációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
16: Jövő péntekig még lehet jelentkezni az őszi érettségire. Ebben a vizsgaidőszakban nem csak javítani, vagy szintet emelni lehet. Rendes kiegészítő, ismétlő pótló és előrehozott vizsgát is lehet tenni. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint az őszi érettségig október 12-én kezdődnek, és november 20-áig tartanak. Egyre több robbanótestet hoz a felszínre a Duna apadása. Az alacsony vízállás miatt 70%-kal több bejelentést kaptak a tűzszerészek. A Honvédség tűzszerész és folyamőr ezredéhez idén eddig több mint 400 sürgős bejelentés érkezett. Csak júliusban több mint 250-szer riasztották őket. Az esetek 40%-a pedig korábban víz alatt lévő területhez kapcsolódott. Augusztusban még ennél is több riasztás volt. Ellopták Európa egyik legértékesebb bronzkori kincs együttesének nagy részét egy kelet-spanyolországi múzeumból. A 66 darabos gyűjtemény csaknem 10 kg aranyat, valamint ezüstöt, borostyánt és meteorit vasat tartalmazott. Csupán néhány tárgy maradt a múzeumban, amint egy 3000 éves leletek értéke felbecsülhetetlen, de már a bennük lévő arany is több mint 1,5 millió eurót érhet. Többnyire derült vagy fágyol felhős időre készülhetünk ma, de a napsütést szaharai por is szürkítheti majd. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Most úgy tűnik, holnap már több felhő lesz felettünk, elszottan zápor, néhol zivatar sem kizárt. Vasárnap viszont sokat láthatjuk a napot, de hétfőn újra változékonyabb időnk lehet.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Már péntek délelőtt üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és már is belevágunk a délelőttbe, tehát töltsék velem a következő 4 órát. Érkezik majd Cserhát Zsuzsa, Lady Gaga is egy-egy dal erejéig, és indítom a Gypsy Kings bamboléóját.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nálunk a rádióban érezhetően nagyon péntek van, mármint itt a szerkesztőségben. A reggelesek is ugyan már így végezgettek, bár ők ilyenkor még mindig beülnek és megbeszélik, hogy mi lesz akkor a jövő héten. Elsősorban mi történik majd hétfőn az adásban, de hogy úgy látom rajtuk, hogy fáradtak is, mennének is, de közben mégsem. A többiek is valahogy a konyhában hirtelen összegyűltünk egy kávéra, és így megbeszéltük a hét eseményeit. Szerintem ez most általános valószínűleg. Hajrá, én pedig hozom mellé a slágereket. Jessie J-vel a Price Tag, az AD Studio slágerét is meghallgatjuk, az Alpha Villét is, az NSYNC-kel pedig nyitok már is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Közlekedési infót kaptunk, többen is megírták az SMS falunkra, hogy az M3-ason Budapest felé a 125-ös kőnél baleset, ebben a percben torlódás várható elég nagy, ezt Gábor írta, Sinya pedig úgy fogalmazott, hogy baleset Mezőkövesdnél. Az M1-esen Budapest felé Győr elkerülő szakaszán is baleset történt, itt a 128-as kilométernél csak egy sáv járható, a Tatabányától kiépített terelésben, illetve már a terelés előtt is erős a forgalom, úgyhogy szakaszosan torlódik a kocsisor. Szokás szerint számoljanak plusz idővel. Jó utat kívánok mindenkinek, írják, ha történik valami. 0620 22 22 122-es az SMS számunk. A Katrina and the Waves slágerével folytatjuk már is Walking on Sunshine a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő dalcsokorban biztosan szerepel majd Tina Turner What's Love Got To Do With It slágere. És milyen érdekes, tegnap volt éppen 40 éve, hogy Tina Turner csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 1957-ben mindössze 18 évesen kezdett közösen dolgozni Ike Turner csapatával, a Kings of Rhythm-mel, akkor még Lillen művész néven. És milyen érdekes, hogyha a számokat nézzük, majdnem 30 évet kellett várnia erre a hírességek sétányán lévő csillagra, de természetesen teljesen kiérdemelte. Őt előzi meg a Queen és az I Want to Break Free, ezzel is folytatom a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Retro az a rádió, ahol szólnak az eredeti dalok is, mint ahogy ennek az eredetie is időről időre felcsendül nálunk, ugye a Police előadásában az Every Breath You Take. Ez viszont a feldolgozás volt Puff Daddy-vel, az I Be Missing You. Ennél lendületesebb slágereket is hozok majd, mert szerintem kell erre a péntek délelőtre a lendület. Laura Branigan is érkezik majd a Gloriával. Meghallgatjuk a Yellow the Race slágerét is. Ezekre is készülhetnek 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Miben kérem a reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofel szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevem, drágám.
7: A maltofel szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofel szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: És az autó első van a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot. Használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
9: Shell. Go well.
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
14: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
15: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fogyasztott fogások szakértője.
16: És a sült krumplié.
17: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
18: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
19: Havonta frissítik a mentőszolgálat nyilvános kiérkezési adatait. Jön az állatkertek éjszakája már 15. alkalommal. Felhők és por szűrheti a napsütést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. A cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
20: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül Budapest Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
19: Újabb áradás fenyeget Nepál és Kína határán. Szerdán itt katasztrófát okozott egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina, amely eltorlaszolt egy folyót, a felgyülemlett víz pedig elöntötte a területet. Az ár hidakat mosott el és járhatatlanná tett mintegy 40 kilométernyi utat. Reggel már mintegy 470 halottról számoltak be a hatóságok. A mentést az újabb árhullám veszélye miatt ma ideiglenesen felfüggesztették. Sötétedés utáni kalandokra várják ma a látogatóikat az állatkertek. Az állatkertek éjszakáját 15. alkalommal rendezik meg. Ezúttal 13 intézmény csatlakozott. Köztük a Fővárosi Állat és Növénykert, a Veresegyházi Medve Otthon vagy a Szegedi Vadaspark. Idén az állatokkal kapcsolatos tévhiteket járják körül. Kiderül például, hogy tényleg vak-e a vakond, vagy hogy a denevérek valóban belegabajodnak-e az emberek hajába. A szakemberek bemutatókkal, előadásokkal, interaktív programokkal készülnek. Elhunyt 5. Harald Norvégia királya. 1991-ben került a Skandinávország trónjára, csak nem 2 hete kórházban ápolták ritka és súlyos betegsége miatt. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 89 éves korában érte a halál. Fátyol felhős időre számíthatunk, a napsütést pedig a sok szaharai por is szűrheti, esni valószínűleg nem fog. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 4 perccel is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Töltsük együtt a következő 3 órát délután 2-ig, amiben érkezik majd a Roxette a How Do You Do-val. Meghallgatjuk egy régi nagy kedvencünket a Bonanza Banzai-tól, és kezdünk már is a Gloriával.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Valóban valami lassan tényleg véget ér. A nyár, az augusztus, na jó, lehet, hogy a nyár még nem, de az augusztus mindenképpen, ugye egy-két napunk van hátra. Itt a fővárosban rengeteg program lesz, többek között futóverseny is, úgyhogy emiatt készüljenek arra, hogy felbojdul a város forgalma, tele leszünk megint csak lezárásokkal. De szerte az országban erre az utolsó nyári hétvégére rengeteg programmal készülnek a szervezők, úgyhogy ehhez minden jót kívánunk a szervezéshez, meg a készülődéshez, és már is folytatjuk a Roxette-tel. How do you do?

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A tegnap este éjszaka mindenképpen hozott izgalmakat. Egyrészt ugye ott volt a Fradi és a török Trabzonspor meccse. Még kint ültem a teraszon, dolgoztam, amikor hallottam valahonnan egy örömújongást, és akkor tudtam, hogy na ez az. Valami jó történt a zöld pályán, és valóban, mert hogy tegnap 4-0-ra győzött a Fradi, így végül is egy 5-0-ás összesítéssel jutottak be az Európa Liga főtáblájára, úgyhogy mindenképpen gratulálunk nekik. Ma hajnalban pedig azok, akik korán keltek, akár munka, akár pedig annak a céljából, hogy megnézzék a részleges holdfogyatkozást, szóval csodás látványban volt részük, és talán az ország jó részéről tényleg tisztán kivehető volt az esemény. Én még valamivel a holdnyugta után is alig bírtam kikelni, úgyhogy igazából lemaradtam erről. Megyünk tovább már is a péntek délelőttben. Érkezik majd a hazai kedvencek közül a Nox, a Százszörölej még slágerrel, most pedig jöjjön már Samantha Fox a Touch Me-val.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az utolsó nyári hétvége program dömpingjénél mindenképpen meg kell említeni az állatkertek éjszakáját. 15. alkalommal rendezik már meg, és országszerte 13 állatkert, illetve vadaspark csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, aminek a mai, vagyis a mostani mottója az, hogy tények és tévhitek az állatvilágban. Ilyenkor azért nem arról van szó, hogy ugyanazt látjuk, mint amikor nappal megyünk, egyáltalán nem. Sőt, ugye nagyon sok állat igazából pont ebben az alkonyati időszakban kezd el megélénkülni. Nekik is melegük van, elegük van, és ilyenkor lehet, hogy sokkal többet mutatkoznak. De nagyon érdekes programokkal várják nagyon sok helyszínen a látogatókat. Egyrészt állatetetéseket tartanak több helyen, oroszlán, tigris, óriás vidrák etetése, illetve ezen belül ugye ténylegesen sor kerül ezeknek az ominózus tévhiteknek a megdöntésére. Hamarosan kiemelek majd egy-kettőt ezek közül is, de most jöjjön akkor egy igazi nyárvégi dal, egy nyárbúcsúztató. John Travolta, Olivia Newton-John kettőse szól már a Retro Rádióban, a Summer Nights.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha valakinek hiányzott volna jó kis rockzene a Bon Jovi előadásában, de lesz ám még a folytatásban is rögtön a Dead or Alive-val. És jöjjön a 80-as évek egyik hazai kedvence, az Első Emelet. Ezekre a slágerekre is készülhetnek majd délután a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával.
3: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
4: Tegyük fel, OnlyFans tartalmat kell gyártanunk, egyet, ugye az elsőt, és azt szeretném tőletek kérni, először is, hogy rendeznétek be? Első videó készül.
5: Hát valami olyan kéne, amivel nem kell belemennem egyből a legdurvábbakba, hanem amúgy tudok más csepegtetni, tehát felvennék valami karaktert. Mondjuk én lennék James a cowboy.
4: Okay. Ügyes, James a cowboy. Mi lenne a ruhád, amivel ugye először mész kamera elé?
5: Hát egy kigombolt kockásing.
4: Ennyi?
5: Hát alul is lenne valami. Vagy veszkócsizma nyilván kéne, meg pörgetem a sarkantyút.
4: De farmerben lennél, vagy ugye van ez a lovagló nadrág, ami belül üres.
5: Az.
4: Akkor mutatnál egyből szervet.
5: Nem mutatnék még, de azt látják, hogy mutatnék, ha akarnék.
4: Értem. És hogy mutatkoznál be?
5: Szép estét, drága hölgyeim. Megjött nektek James a cowboy.
6: Én imádnám.
4: Jó, és mit mondanál a hölgyeknek, hogy megjött James a cowboy, oké. Mit kínálsz? Hát miért jöjjenek erre a csatornára újra és újra?
5: Megszorultam anyagilag.
2: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
12: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
13: És a sült krumplié.
2: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
14: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
2: Hovány csoport, a világ élvonalában.
13: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
15: Képzéssel segítik az anafilaxiás gyerekek iskolai ellátását. Ékszerrablás Bécsben, gyémántnyakéknek kélt lába. Szaharai Boris szűrheti a napsütést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Képzésekkel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás, allergiás gyerekeket. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán kifejtette, idehaza csaknem 25 ezer gyerek él ilyen allergiával. Ezért ingyenes, rövid online képzést nyújtanak az oktatási nevelési intézmények dolgozóinak. Elérhető egy oktató videó is, amely az anafilaxia felismerését, ellátását, az EpiPen használatát mutatja be, illetve egy gyakorlati segédlet, amely konkrét információkat, hasznos tippeket ad a pedagógusoknak. Az érintettek már a tanévkezdés előtt felkészülhetnek a feladatra. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Történelmünk egyik sorsfordító eseménye kapcsán nagyszabású állami és egyházi megemlékezést tartanak Mohácson. Hogy mit is jelent számunkra az évforduló, arról Mozárt Gábort, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatóját kérdeztük.
16: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltak sikra.
15: Logisztikai központot és hipermarketet is orosz dróntámadás ért Ukrajnában. Kijev közelében megsemmisült a piacvezető ukrán csomagküldő vállalat elosztó központja. Az ország délkeleti részén egy barkács és építőanyag áruházlánc egyik nagy üzlete kapott találatot. Gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Amint egy 4 millió eurót érő ékszer egy párizsi luxus márka darabja, több mint 670 drága kővel díszítették. Egy kiállításon szerepelt, a tettesek a látogatók közé vegyülve emelték el tegnap délután úgy, hogy betörték az egyik tároló üvegét. A nyomozás folyik, a két férfiről képeket is közöltek. A fátyolfelhők mellett jelentős mennyiségű szaharai por is szűrheti ma a napsütést, csapadék viszont nem várható. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Köszöntöm a retro hallgatókat! Megérkeztünk a péntek délutánba, sokaknak lehet, hogy már most kezdődik a hétvége, vagy egy-két órán belül. Tartsanak velem, Vágó Piros vagyok, érkeznek majd a sztárjaink, Cher, Aucsilla, Szolnoki Péterrel. Most indulunk már is a Dead or Alive slágerével.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A folytatásban is érkeznek majd a slágerek, most pedig jöjjön pár közlekedési info, amit részben hallgatóinktól kaptunk a 0620-22-22-122-n. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesdnél még korábban történt baleset, még mindig csak a külső sáv járható, több kilométeres torlódásra készüljenek. Az 1-esen Győr határában szintén több autó ütközött, úgyhogy itt is félpályás lezárás van, és mindkét irányban torlódás alakult ki. A 77-es főúton Tótvázsony térségében is baleset történt a 10-es kilométernél. Itt azt jelentette Laci, hogy csak a félútpálya járható. Nagyon köszönjük, várjuk a közlekedési infokat, bár inkább ne jöjjenek, inkább ne legyen. Mindenkinek jó utat kívánunk. Az utolsó nyári hétvégére jöjjön Donna Summer Hot Stuff slágere, előtte pedig már is indítom az Ace of Base All That She Wants talát.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy már említettem, 15. alkalommal ma rendezik meg az állatkertek éjszakáját. Országosan 13 állatkert és vadaspark csatlakozásával. És a mai motto az, hogy tények és tévhitek az állatvilágban. Persze az első tévhit az rögtön az, hogy nem lesznek egész éjszaka nyitva az állatkertek, vadasparkok. Nyilván lesz egy vége a programnak. Sőt, mi több, van egy belépési határidő is, csak hogy érdemben részt tudjanak venni a látogatók a programokban, mert hogy nagyon sok helyen programokkal várják majd az érkezőket. De többek között az is kiderül, hogy vajon veszély esetén a struc ténylegesen homokba dugja a fejét. Megsugom, nem. Vagy például, hogy a sűn szokott-e bármit is cipelni a hátán. Vagy hogy a baglyok ténylegesen 360 fokban el tudják-e fordítani a fejüket. A ma esti programhoz is nagyon jó szórakozást kívánok, meg persze addig is magunkkal. Mindjárt folytatjuk a Krisztállal, de most szóljon a Communards slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és jöjjön akkor ismételten egy rock sláger, hogy lendületet adjon nekünk itt a péntek délutánban. 1982-ben a Rocky 3 főcímdalaként vált világhírűvé a Survivor zenekar Eye of the Tiger slágere. Sylvester Stallone direkten a bandát kérte fel a dal megírására, mert hogy nem kapott engedélyt a Queen Another One Bites the Dust számának használatára. Az ember nem is gondolná, hogy megtagadták tőle. És a ritmus pontosan követi a filmbeli boxolók ütéseit. Na hát ezen nem csodálkozom. Szerintem nagyon sok mindent lehet jól csinálni erre a dalra, lehet, hogy futni is. Na mindegy, adjon a munkához is lendületet, vagy bármi egyébhez ebben a péntek délutánban. Tehát a Survivor, Eye of the Tiger slágere a Retro Rádióban.

0: Megint csak egy filmzenét hallhattunk. A Végtelen Történet főcímzenéjét Limál előadásában, ami lehet, hogy szintén hozzájárult ahhoz, hogy az eredeti Végtelen Történet szerzője Michael Ende levetette a nevét a film készítői stábjáról, mert hogy annyira nem tetszett neki az amerikai hollywoodi változat, szerinte túl gicses volt. És a dal apropója még, hogy Michael Ende ezen a napon halt meg 1995-ben, 65 éves korában. A következő órára is hozok majd szép slágereket, itt lesz például Carrie Underwood és a Paparócs közös felvétele a Leave a Light On. És az örök klasszikusok közül is szól majd egy sláger Michael Jacksontól. They Don't Care About Us, ezt a slágert is meghallgatjuk hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 000 forint értékben, és nyerj akár 1 000 000 forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakitól akár 150 000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/reményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
6: És az autó első van a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
7: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávé, kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
8: Shell. Go well.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
15: Pereskedés helyett közjegyzőkkel is lezárható lenne sok vita. Medúzák rohamoztak meg egy francia atomerőművet. Holnap már jöhet egy-egy zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írt a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodást lehet kötni, amely szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Megjegyezték, idehaza tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak kevesebb, mint fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Aknamentesítették a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait. Az amerikai középső parancsnokság bejelentette, hogy sikerült eltávolítani azokat a tengeri robbanóeszközöket, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. Közölték, az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajónak segített átkelni a szoroson. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Több sportágban is próbára tehetik magukat holnap a résztvevők. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
10: Az idei Generali Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja. Az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk idén.
15: Ismét medúzák miatt kellett leállítani a legnagyobb francia atomerőmű 2 reaktorát. Szerda éjjel több mint 200 tonnányi medúza szállta meg a szűrőberendezéseket. A csalánozók már tavaly, illetve augusztus első felében is komoly gondot okoztak az erőműben. Jelenleg a létesítmény egyetlen reaktorblokja sem működik rendeltetésszerűen, 2 további ugyanis csökkentett kapacitással üzemel szintén a medúzák miatt, a maradék 2 pedig karbantartás miatt nem termel. Fátyol felhős időre számíthatunk, a napsütést pedig a sok szaharai por is szűrheti, esni valószínűleg nem fog. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati 2/3-án 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Kifejezetten változatos órára készülhetünk a Retro Rádióban olyan dalokkal is, amik annak idején kilógtak a sorból, mint amilyen Tracy Chapman Fast Car slágere, vagy a norvég Lene Marlin iskolai bántalmazásról szóló dala. De indulunk már is Whitney Houston slágeré.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

mesteridők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Igen, változatos az összeállítás. Most szólt az Ergóval a Létezem, de jön majd Brian Adams-el a Here I Am is, Charlie-val a Jég dupla viszkivel. És megérkezett időközben a szaharai por is az ország területére, bár alapvetően inkább a délnyugati területeket érinti mindez. Ezeken a helyeken bizony számíthatunk fátyol felhőre, vagy hogy valami úgy szűri a napsütést, és nincs direktben teljesen felhőtlen kékig, és valahogy megváltoznak a fényviszonyok, ami leginkább akkor érzékelhető, amikor kell vagy nyugszik a nap. Szóval ma este vagy a holnap reggeli napkelténél lehet ez igazán látványos, mert akkor még intenzívebb színeket látunk, ilyen vöröses, narancsos árnyalatokra készülhetünk. Holnap egyébként egy hidegfrontnak köszönhetően helyenként előfordulhatnak majd záporok, zivatarok, és akkor viszont ténylegesen láthatóvá válnak ezek a homokszemcsék, ahogy lerakódnak majd a kerti bútoron, az autókon, minden egyében, mindez láthatóvá válik. És akkor jöjjön, folytassuk a sort, ami hallhatóvá válik már is, Tracy Chapman a Fast Car-ral és Lena Marlin a Sitting Down Here-rel nyitja a sort.

this is me. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sokaknak kifejezett program, hogy megkóstolják az augusztus 20-ai hosszú hétvégén valahol valamikor az ország tortája verseny győzteseit, akár a Magyarország cukormentes tortája, akár pedig a Magyarország tortája verseny győztesét. De biztos sokan akadnak, akiknek ez majd még csak a következő hetek, hónapok, konkrétan a következő egy év programjában szerepel majd valamikor. Holnap pedig várom ide a Rádiókonyha stúdiójába mind a két torta győztest, a bíbor fehér és a szilvafácska torták alkotóit is, úgyhogy velük is beszélgetünk majd. Kiderül például, hogy hogy hívták eredetileg a Magyarország tortája verseny győztesét, mi volt az, amin változtatniuk kellett menet közben, vagy hogy a szilvafácskának honnan jött az ötlete, az alapötlete a torta ízesítésének. Ilyenekről is beszélgetünk majd, tehát holnap 10 és dél között a két órás gasztrokalandozásunkban a Rádiókonyhában. Most viszont még itt vagyunk a péntek délutánban, és lehetetlen nincs a Kovalszki meg a Vega szerint, úgyhogy velük is folytatjuk, de jöjjön előbb Sabrina a Boys Boys Boys-szal.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lehetetlen nincs szilvás gombóc főzésben sem. És ez bizony nagyon sok családban készül majd valószínűleg a hétvégén, de az is lehet, hogy már a mai napon. De van pár trükk, amire mindenképpen érdemes odafigyelni szilvás gombóc készítésnél. Az egyik ilyen, hogy milyen krumplit használunk. Ehhez ugye mindig az öreg krumpli dukál, mert hogyha a fiatalt vagy magas víztartalmút választunk, akkor rengeteg lisztet fog feltenni, ami keményé teszi magát a tésztát. És az is nagyon fontos, hogy héjában főzzük a krumplit, úgy pucoljuk, és aztán teljesen várjuk meg, amikor már áttörtük, hogy kihűljön. Az, hogy kell bele egy kici zsír, az nem csak a nagymamák happy-e volt, hanem ténylegesen segít, hogy még könnyebb, lágyabb legyen a tészta. Vagy zsírt, vagy vajat érdemes használni a tészta összeállításánál, olajat semmiképpen sem. És az sem mindegy, hogy milyen szilvával töltjük meg a gombócainkat. Apró szemű, húsos és magvaváló szilvát válasszunk, ne a rédús túlérettet, mert az bizony szétáztatja belülről a gombócunkat. Ez is az az étel, ami olyan egyszerűnek tűnik, de pont ezeken az apróságokon nagyon sok minden múlhat. Én jó szilvás gombóc készítést kívánok, és sok örömet benne. Folytassuk a Joy-jal, a Valerivel, a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 2 perc múlva 2 óra. Megérkezett és be is integetett, bemosolygott már Dénes Tamás kollégám, akivel a következő 4 órát tölthetik ebben a péntek délutánban. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, minden jót kívánok. Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor a Rádiókonyhában jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevend, drágám.
7: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
9: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
10: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 000 forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 000 forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Medve tépett szét egy autót Romániában. Esőre most még nem kell készülni. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét. Unger Anna politológus megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkosszavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. A cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
16: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
15: 20 éve körözött bűnözőt fogtak el Magyarországon. A 60 éves brit férfit Amerikában gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt keresték, nemzetközi elfogató parancs is volt ellene, a legkeresettebb bűnözők közé tartozott. Az FBI jelzése nyomán kapták el az M3-ason Polgárnál, amikor átutazott hazánkon. A nyomozóiroda kezdeményezte kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte. Autót tépett meg egy éhes medve Romániában. A nem mindennapi jelenetet a transzfogarasi úton videózta le egy autós, írja az Infostart. Az állat odalépett a kocsihoz, megragadta a lökhárítót és leszakította. A közelben egyébként egy egész mackó családot is láttak, így lehet, hogy a felvételen egy anyamedve látható. A fátyolfelhők mellett jelentős mennyiségű szaharai por is szűrheti ma a napsütést, csapadék viszont nem várható. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes péntek délután csodaszép hétvégét kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás. A péntek délutánban is nagy slágerek az Erasure-től kezdve

szokott szakadt durva film. A Dejavu nevű revű cinema veríték menetrend.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 6 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, és most már ugye kétszer is követtük, hogy mi történik Buzsáki Ákossal, a 20-szoros magyar labdarúgóval, aki az MTK-ban vagy a QPR-ban, a Queen's Park Rangers-ben is nagyot tudott alkotni, és hát eltűntként követte a rendőrség az elmúlt napokban Buzsáki Ákost. Azért nem túl gyakori, hogy egy magyar válogatott futballista csak úgy eltűnik. Az édesanyja tette ráadásul a feljelentést, hogy eltűnt a fia, és tényleg nem találták. Az égvilágon nem találták. Tegnap tudtam arról számot adni, hogy egy angliai csapattársa jelezte, hogy minden rendben van Ákossal, ő tudja, hogy rendben van. Na most ehhez képest ma rakta föl Buzsáki Ákos, a korábbi 20-szoros magyar válogatott labdarúgó, a közösség oldalára ezt az üzenetet. Sajnos az elmúlt pár hónapban komoly változások történtek az életemben, ez próbára tesz. Összecsaptak a hullámok a fejem felett, és eljött a pont, amikor úgy éreztem, hogy ki kell szakítanom magam ezekből a mindennapokból. Félreértés következtében aggódó édesanyám jelzett a rendőrség felé. Köszönöm, hogy ennyien aggódtok, gondoltok rám. Amint a kialakult helyzetről tudomást szereztem, megszakítottam elvonulásomat, értesítettük a hatóságokat, amúgy pedig szép napot, és örülök a sok szeretetnek, amit kaptam. Hát Ákos, csak a legjobbakat, akármilyen hullámok csaptak a fejed fölött, akkor is. Mindenre hamarosan jön a V-motorok és a We Are The World, és előttük pedig az Erasure, és egy nagyon nagy siker, ez a Love To Hate You, az Imádlak Gyűlölni itt a Red

0: Retrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Ross Stewarttal vagy éppen Ricky Martinnal folytatom itt a Retrórádióban, most viszont közlekedjünk. 14 óra 41 perc van. Egerben a Kristálya és a K2-es út kereszteződésben nem működik a jelzőlámpa. Körültekintően közlekedjünk. Nagy a forgalom, írja a sofőr Krisztián. Köszönöm szépen. M1-es Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt az erős forgalom miatt lassul torlódik a kocsisor, főleg a külső sávban. M4-es autó Törökszent Miklós felé Monornál történt baleset a 34-es kilométernél, csak a külső sáv járható.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

A slágerei Retro Rádió 9 perc múlva lesz délután 3 óra. A folytatásban 1984 legnagyobb slágere következik. Ez az Amerika Laura Branigan nevéhez fűzhető, aki feldolgozta a Rough nagy sikerét, a Self Controlt, az Önkontrollt. Már is ezt játszom itt a Retro Rádió.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ugye korábban jeleztem, hogy az M4-es autópály vagy autóút 34-es kilométerénél Monornál volt baleset. Nóra nagyon jó fej volt, írt, hogy szia, M4-esen 34-es kilométernél már megszűnt a forgalmi akadály, szabadon lehet haladni. Nóra, nagyon szépen köszönöm, én pedig cserébe hozom a nagyon nagy slágereket, például egy igazi régi, de aranydal. Azt hiszem, így hétvége elindításaként jól esik majd a Neotontól a Santa Maria.
1: Megtalálom Indiát.
0: És a hétvégén megint csak ceremónia mesterkedek egy esküvőn, úgyhogy ez a dal biztos megszólal majd. Bruno Mars és a Marry You. De hozok még egy egész csomó nagy slágert, amivel elindítjuk ezt a hétvégét itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Van elnöke a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. Gyémánt rablás Bécsben nyakék tűnt el egy múzeumból. Eső talán holnap jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét. Unger Anna politológus megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkosszavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Történelmünk egyik sorsfordító eseménye kapcsán nagyszabású állami és egyházi ünnepséget tartanak Mohácson. Újra temetik például a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait. Hogy mit is jelent számunkra az évforduló, arról Mócár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatóját kérdeztük.
6: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
5: Ismét lehet szarvasbőgést hallgatni Gemencen. Az erdőgazdaság újra megszervezi túráit Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében. Az első ilyen alkalmat ma az utolsó szeptember 12-én tartják. A résztvevők meghallgathatják a gimbikák szerelmes názdalát, és szemléletformáló interaktív előadások segítségével jobban megérthetik a különleges jelenséget. Gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Amint egy 4 millió eurót érő ékszer egy párizsi luxusmárka darabja több mint 670 drága kővel díszítették. Egy kiállításon szerepelt, a tettesek a látogatók közé vegyülve emelték el tegnap délután úgy, hogy betörték az egyik tároló üvegét. A nyomozás folyik, a két férfiről képeket is közöltek. Fátyolfelhős időre számíthatunk, a napsütést pedig a sok szaharai por is szűrheti, esni valószínűleg nem fog. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Az idei augusztus utolsó péntekén is szórom a nagyobbnál nagyobb slágereket önökre ebben a melegben. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, itt lesz a No Doubt. És hallani lehet majd a Hooligans sikerét is. A legelső kislemez viszont a

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Én tudom, hogy még nyár van, de egy picit, egy fél szemmel már kukoljunk az ősz felé, már pedig ha ősz, akkor sokan indulnak az erdőkbe, a hegyekbe kirándulni. Hát ez egyébként így nyár végén is belefér. Csak hogy már meghozták a Bakonyban a lezárást, nevezetesen szeptember 1 és október 15-e között a gimszarvasok párzás időszaka alatt lezárták a fél Bakonyt, méghozzá délután 4 és reggel 9 óra között. Hát ennek kétoldalú az oka, nevezetesen vigyáznak a gimszarvasokra, és különösen így párzás időszakban. Ráadásul ilyenkor egy kicsit furcsák a szarvasok, mert sok mindennel nem törődnek, többek között az emberrel sem, úgyhogy a mi érdekünk is, hogy ne nagyon kajtassuk őket. Úgyhogy egy jókora részt a Bakonyban az esti éjszakai órákra lezárnak, úgy nagyjából Gyula Firátót és Zirc közötti szakaszról van szó, de egyébként a napközbeni időszakra is kérik az erdőjárók figyelmét, hogy figyeljenek az állatokra, lehetőleg ne zavarják őket. Én pedig, ha már a szerelemről szó esett párzási időszakban, akkor egy igazi szerelmes dalt hozok. Itt a No Doubt és a Don't Speak a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt a Depeche Mode-dal és a Hooligans-zel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most nagyon röviden közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:44. M1-es autópálya Budapest felé vezető oldal a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés erőtt az erős forgalom miatt szakaszosan lassul, torlódik a kocsisor, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Még egy hír, a 12-es főúton Nagymarosan a Millennium soron gázvezeték szakadás történt a 14-es kilométernél, a félútpályán elindult most már a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22.

3:44 után, és Rick Astley a nyáron a Paloznaki Jazz Picnic-en óriási koncertet adott full teltház előtt, akkor is elénekelt a most következő dalt. Jön a Take Me to Your Heart, Rick Astley-től.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben Adri írja, hogy lehet érezni, hogyha nincs is nyár, javítalak Adri, van még nyár, de elindultak sokan a Balaton felé az M1-es, M7-es felvezetőn. Hát elhiszem azért, még van azért a Balatonon nyár. És lesz Groovehouse is hozzá a következő órában. Na meg jönnek a kiskék emberek, az Eiffel 65 jó voltából. És hogy garantáltan jó legyen az út a Balatonig, hozom a nagy slágereket a folytatásban még, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló. Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Tegyük fel, OnlyFans tartalmat kell gyártanunk, egyet, ugye az elsőt, és azt szeretném tőletek kérni, először is, hogy rendeznétek be? Első videó készül.
3: Hát valami olyan kéne, amivel nem kell belemennem egyből a legdurvábbakba, hanem amúgy tudok más csepegtetni, tehát felvennék valami karaktert, mondjuk én lennék James a cowboy.
2: Cowboy. Na, az ügyes, James a cowboy. Mi lenne a ruhád, amivel ugye először mész kamera elé?
3: Hát egy kigombolt kockásing.
2: Ennyi?
3: Hát alul is lenne valami, vagy veszkócsizma nyilván kéne, meg pörgetem a sarkantyút.
2: De farmerben lennél, vagy ugye van ez a lovagló nadrág, ami belül üres.
3: Az.
2: Tehát akkor mutatnál egyből szervet?
3: Nem mutatnék még, de azt látják, hogy mutatnék, ha akarnék.
2: Értem. És hogy mutatkoznál be?
3: Szép estét, drága hölgyeim. Megjött nektek James a cowboy.
4: Én imádnám.
2: Jó, és mit mondanál a hölgyeknek, hogy megjött James a cowboy, oké, mit kínálsz? Hát miért jöjjenek erre a csatornára újra és újra?
3: Megszorultam anyagilag.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6:08-tól a Retro Rádióban.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
2: Lehet is.
1: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
2: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
1: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
3: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
4: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
13: Nyerjetek a Staropra mennel! Vásárolj promóció Staropra ment, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
14: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
15: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
16: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
15: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
17: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: A reklám után...
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Pereskedés helyett közjegyzők, így is lezárható sok vita. A radarképeken is megjelennek a balatoni árva szúnyograjok. Csapadékot inkább holnaptól ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írt a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodást lehet kötni, amely szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Megjegyezték, idehaza tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak kevesebb, mint fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. A radarok is mutatják a balatoni árva szúnyograjokat. Az elmúlt hetekben esténként a radarképeken a tó felett éjszakáról éjszakára derült időben is jeleket látni, de ezeket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó rovarok, írta a Hungaromet. A héten például jellemzően este 6 óra körül lehetett először ilyesmit észlelni a radarképeken, majd egy kis szünet után hajnalban újra. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Több sportágban is próbára tehetik magukat holnap a résztvevők. Futásban több táv közül választhatnak, de akár a Dunát is át lehet úszni a Műegyetem rakpartnál. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
9: Az idei General Nightline Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni, egész napos programokkal és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy egy tényleg nagyon színes és egész napot felelő programsorozattal készülünk idén.
19: Sötétedés utáni kalandokra várják ma látogatóikat az állatkertek. Idén 13 intézmény csatlakozott az állatkertek éjszakájához, ezúttal az állatokkal kapcsolatos tévhiteket járják körül. A szakemberek bemutatókkal, előadásokkal, interaktív programokkal készülnek. A fátyolfelhők mellett jelentős mennyiségű szaharai por is szűrheti ma a napsütést, csapadék viszont nem várható. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Ahogy Barbitól is hallhatták, az imént alapvetően meleg idők lesz a hétvégén. Ezzel búcsúzik igazából a nyár. A mikrofonnál Dénes Tamás, mi pedig nagyon nagy slágerekkel. Ja, majd a Modern Talking, itt lesz a Fiesta is. A legelső kislemez pedig a Queen.

90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénes Tamás egy autó fedélzeti kamerája rögzítette a tegnapi nap folyamán, tegnap délután, ahogy az egyes villamos leszakadt felső vezetéke menet közben, hát gyakorlatilag rázuhan egy autó szélvédőjére. Nagyon durva, mert nem csak a felső vezeték, hanem valami fém is, ami tartotta egyébként, összetartotta ezeket a vezetékeket, az is nekirepül egyébként az autónak. Miközben látjuk, hogy ez a bizonyos autó, amely elszenvedte ezt a balesetet, 60 kilométeres sebességgel közlekedik. Hát finoman szólva is veszélyes a helyzet. Nagyon durva ez a videó. Én nem is gondoltam volna, hogy ilyen is megtörténhet. Egy picit arra emlékeztet volt az amerikai film, amiben mindig történik valami nagyon durva, és valaki előre látja a veszélyt. Hát itt nem lehetett látni előre a veszélyt. Az kétségtelen. Egyszer csak mennek, és úgy félszemmel látni ugye a fedélzeti kamerán azt, hogy elpattan az a bizonyos felsővezeték, a villamos, ahogy halad, és az szó szerint rázúdul az autó szélvédőjére. Nagyon-nagyon durva a sztori, ezt nehéz feldolgozni. Menjünk is tovább, jön majd a Fiesta és a Modern Talking a következő körben. Mindezek előtt egy kis kékség itt az Eiffel 65 a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési hírei.
1: Járt a Scorpionszal és a Groovehouse-zal folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 16 óra 39 perc van. Méghozzá friss hír, hogy az M43-as autópálya jobb pályatestén a 11-es kilométer szelvénynél történt baleset az Algyői lehajtónál. Forgalomkorlátozás közlekedési baleset miatt a 7-es számú főúton Nagyrécse közelében érkezett hír még, és ebben a másodpercben pedig jelezték, hogy a rendőrök befejezték a baleseti helyszínelést, a 7-esen ismét jól lehet ott közlekedni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 2 perccel járunk most már 3:45 után. Erika a 9. kerületből jelezte, tegnap ott volt a Fradi Trabzonspor meccsen, fantasztikus volt, megcsinálták a fiúk, gratulálunk. Hát akkor minden is gratulálunk a Ferencvárosnak, sok sikert kívánunk a kupában, tesszük mindezt a következő dallal. A Snap előtt érkezik Fancy, ez a Flames of Love itt a Retro Rádióban. What kind?

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, a pizzás pedig a vonalban, méghozzá az M1-esen láttál balesetút, ugye? Szia!
1: Igen, sziasztok! Egy friss balesetről számolok be. Ez a határ felé az M1-esen és a 155 a Bosomagyaróval előtt, kb. Egy pár kilométerrel a belső szalakulátnak csapott egy autó. Oh. Hát a sávhoz le van zárva, mentő meg a többi társ szervezet a skinban.
0: Ott nyilván torlódás lesz.
1: Hát most egy kilométeres, hát az valószínű, hogy az fel
0: duzzadni fog. Pizzás, nagyon köszönöm az infót.
1: Hello, sziasztok.
0: Mi pedig menjünk tovább, hiszen nagy slágerek a következő órában is, például az Omega fekete pillangója. De játszom majd latin muzsikát is, Michel, te lójó voltából.
2: Nossa, nossa, así você me mata.
0: És még egy egész csomó nagy slágert az utolsó nyári hétvégén itt a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

0: saját gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
3: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagydíj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
4: Shell. Go well.
5: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakítól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
6: És bedobta!
7: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
6: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
7: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
6: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
8: Táska?
9: Pipa.
8: Füzetek?
9: Pipa.
8: MacBook?
9: Az még hiányzik.
8: Még nem késő beszélni a játékba. Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-ig. Töltsd fel a blokkodat és Polaroid fényképező, digitális jegyzetfüzetet, vagy akár egy Apple MacBook Air-t is nyerhetsz. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
10: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
11: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
13: Társadalmi célú reklámot hallottak.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Már van elnöke a vagyonvisszaszerzési hivatalnak, Fradi Város projekt, itt a feljelentés. Hulladékhegyeket emeltek ki a Tiszából és a Bodrogból. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét. Unger Anna politológus megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezet. Szóló törvény ügyében. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi Város ügyben. A tárca tájékoztatása szerint többek között költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás gyanúja merült fel a csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása kapcsán. Megjegyezték, a pénzt eredetileg a Népligeti sporttelep fejlesztésére adták. A Fradi Város a támogatás ellenére nem épült meg. Az FTC elnöke Kubatov Gábor hangsúlyozta, minden rendben van a projekttel, a támogatás az utolsó fillérig a Ferencvárosban van, és továbbra is mindenben segítik a hatóságok munkáját. A Milánnal és a Juventusszal is találkozik a Ferencváros futballcsapata a labdarúgó Európa Liga alapszakaszában. A monakói számítógépes sorsoláson az is kiderült, hogy a cseh Viktória Pilsen, a szlovén Celje és a portugál Torrense mellett megkapta ellenfélnek a skót Celticet, a lengyel Lech Poznányt és a német Hoffenheimet. Szeptember közepén kezdődik a sorozat. Csak nem 19 tonna szemetet gyűjtöttek össze önkéntesek a Bodrog és a Tisza árterében, Olaszliszka és Tiszalök között. Többet, mint eddig bármikor. 12 csapat vett részt az idei Petkupán. A szervezők szerint aggasztó, hogy az ártéri erdőkben továbbra is rengeteg hulladék lehet, nem egy kupac évtizedek óta ott heverhet. Ismét lehet szarvasbőgést hallgatni Gemencen, az erdőgazdaság újra megszervezi túráit, a résztvevők meghallgathatják a gimbikák szerelmes názdalát, és interaktív előadások segítségével jobban megérthetik, mi történik ilyenkor a térségben. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Szakaszos torlódás tapasztalható az M1-esen Budapest felé, Tatabányától a kiépített terelésben, illetve a terelés előtt. Aki a fővárosba tart, válassza az átterelt belső sávot. Torlódásra készüljenek az 52-esen Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Az M5-ösön átépítik a Kecskemét észak csomópontot, csak a Budapest felé vezető felhajtót használhatják. Félpályán megindult a forgalom a 12-esen Nagymaroson, a Millennium soron ott korábban gázvezeték szakadás történt, jelezte az Útinform.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: 5 perc elmúlt délután 5 óra, mindez azt jelenti, hogy ünnepélyesen megnyitom az utolsó nyári hétvégét itt a Retro Rádióban. A mikrofonnál továbbra is Dénás Tamás, nem is akárkikkel, itt lesz Prince Italjo, Marky Marka, de a Bonanza Banzai is muzsikálni fog a

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz, délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, az utolsó nyári hétvége, legalábbis hivatalosan ez, ami most előttünk áll, és úgy tűnik, hogy jó időt kapunk, bár záporok, zivatarok elképzelhetőek, hogy Barbitól korábban hallhatták, de mindenképpen elmondhatom, hogy 30 fok körüli maximum hőmérsékletek lesznek, fázni tehát nem fogunk, bár a hajnalok már azért üvösek lesznek. Nézzük villámgyorsan, hogy lehet-e vajon a hazai vizekben mindezek mellett fürdeni. Nos, a Duna Budapestnél 23, Bajánál 25 Celsius fokos, ez még szerintem bőven alkalmas fürdésre. A Tisza Tokajnál 23, Szegednél 25 fokos szintén ajánlom, ami pedig a hazai tavakat illeti, a Balaton ma a Siófoknál 24 fokos volt, a Velencei-tó 22 fokos, ami pedig a tengereket illeti. Nos, az Adriai tenger Isztriánál 28, Dubrovniknál 27 Celsius fokos, a Fekete-tenger Várnánál 25 fokos, a földközi tenger pedig Antaliánál 30 fokos. Menjünk is tovább, Prince Itágyó és Marky Mark a Happy People-el, Falko és a Bonanza Banzai előtt itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Michael Jacksonnal vagy Bonnie Tylerrel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 9 perccel járunk délután 5:30 után, és Barbie írja, hogy a Könyves Kálmán körúton a Népligetnél az Árpád híd felhajtó oldalon, az Üllői úti felüljáró után a belső sávban összekoccant két autó. Barbie, nagyon szépen köszönöm. Hír még, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabányától a kiépített terelésben és a terelés előtt is az erős forgalom miatt több kilométeren keresztül lassul torlódik szakaszosan a kocsisor, főleg a külsősában. Érdemes a személyautósoknak és Budapest felé különösen az átterelt belső sávot választani. Még ír, hogy erős a délutáni forgalom az M7-esen a Velenceitől és a Balaton felé, a fővárostól Martonvásárig gyakorlatilag telítettek a sávok.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, ma este nem a Boházi Press, hanem Fergeteg Parti lesz DJ Dominikkal és barátaival. Én pedig jó szórakozást kívánok a most induló két órás retro kívánság műsorhoz. Nyerges Izabellával és rögtön az elején Bruce Springsteennel. Én ezzel búcsúzom már, kívánok önöknek további szép estét, nagyon kellemes hétvégét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk hétfőn ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
6: A 90 grammos szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint.
5: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes natúrzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
11: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenyt

0: mások előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk Önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
3: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
4: És a sült krumplié.
5: Táska?
6: Pipa.
5: Füzetek?
6: Pipa.
5: MacBook?
6: Az még hiányzik.
5: Még nem késő beszélni a játékba. Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-ig. Töltsd fel a blokkodat és Polaroid fényképező digitális jegyzetfüzetet, vagy akár egy Apple MacBook Air-t is nyerhetsz. Részletek? auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
7: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon Ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: Vissza az iskolába, vissza a Skechers márkaboltokba. Augusztus 21-e és 31-e között országszerte iskolakezdési ajánlatunkkal várunk, ahol 30% kedvezmény jár minden gyerek cipőre. Látogassatok el a Skechers márkaboltokba, fedezzétek fel a legújabb gyerekmodelleket, és tapasztaljátok meg a Skechers márkabolt élményt. Induljon kényelmesen a tanév! Skechers márkaboltok!
10: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
11: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
12: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Extra felkészítést kapnak a pedagógusok, Mohácsi Vész, le kell végre számolni a tévhitekkel, medúza invázió egy francia atomerőműben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 000 gyermek él anafilaxiás allergiával. 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok elnevezésű program keretében. Összesen csaknem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndiokszid hasznos nyersanyag. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz. Újra temetik a hősi halottakat, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
15: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
14: Medúza invázió miatt kellett leállítani egy atomerőmű 3 blokkját Észak-Franciaországban, Gravelinban. A vízi állatok a tengerből kis hián bekerültek a hűtőrendszerbe. A biztonsági személyzet azonnal lépett, miután a szűrőrendszer jelezte a veszélyt. 2 hete 3 reaktort állítottak le hasonló okokból ugyanebben az erőműben. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Kifejezetten lassú a tempó az M1-esen Budapest felé, Tatabányától a kiépített terelés után. Aki közvetlenül Budapestre tart, válassza a belső sávot. Hasonló a helyzet az M7-esen is, vagyis sokan autóznak a Strádán Letenye felé, Martonvásárig telítettek a sávok. Útépítők dolgoznak az 52-esen több szakaszon is, Fülöpszállás és Solt, vagyis a 35-ös és az 51-es kilométer között. Kecskemét nyugati határában új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, idejében lassítsanak, figyelmeztetett az Útinform.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Nóra kereste fel elsőként a péntek esti kívánságműsorunkat, a barátjának Félixnek szeretne üzenni egy szuper jó retro slágerrel. Nagyon szereti, és vigyázzon magára. Bruce Springsteen énekel, én pedig Nyerges Izabella vagyok, és 8-ig maradok.

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro.
0: Retro. Retro Rádió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a két órás péntek este kívánság műsorunkban, hogyha van kedvük üzenni a szeretteiknek, akkor forduljanak hozzám, ahogy szoktak. Nóra volt a legelső, aki megkeresett egy SMS-sel, és most Bérci Zsófia üzenetével folytatjuk. Berettyó Újfaluból ír, 11 éves vagyok Izabella, és kérek szépen egy számot a családomnak, anyukámnak, Pálmának és apukámnak, Lalinak. Köszönöm szépen. Hello Izós, engem Magdinak hívnak, Szlovákiából írok neked. A családomnak szeretnék küldeni egy vidám számot, a férjemnek Csabinak és a négy fiamnak, Márknak, Mariánnak, Dáriusznak és Damiánnak. Marián hétfőn volt, 18 éves, mindig mindenhol a Retro Rádiót hallgatjuk, szuperek vagytok. Köszönjük, Magdi, van velem valaki a vonalban is, jó estét kívánok.
1: Ja, Iza, Kovács Nimród vagyok, és a papámnak szeretnék küldeni Dolt.
0: Igen, hogy hívják a papát, mi a keresztneve?
1: Zoltán.
0: Mik a kedves gondolataid, amit neki üzennél?
1: Nagyon szeretem, és sok sikert neki a munkához.
0: Jó, hogy telt a vakáció? Mik voltak a programok nagyon együtt jó. A papával?
1: Voltam nála igazából. Terveztünk grillezést, azt nem tudtuk megcsinálni, mert nagy volt a szél. Bicikliztünk is, meg ő elvitt olyan utakra, ahol én még soha nem voltam.
0: Jaj, de jó, akkor ez izgalmas. Figyelj, a grillezést azt be tudjátok bármikor pótolni, hiszen most hétvégén is még szép idő lesz. És a suli kezdéssel hogy áll szívem, arról mesélj még egy kicsit. Várod, de mi lesz benne a legjobb?
1: Várom, mert most leszek harmadikos, mert soha nem láttam ilyet, mert igazából volt nekem egy olyan ismerősöm, aki harmadikos volt, de ők elköltöztek, és akkor igazából ennyi. Csak kíváncsi vagyok nagyon a harmadikra, azért várom.
0: Sok sikert kívánok neked a következő tanévhez. Az ajándék slágereteket Jennifer Lopez énekli el. Ez az Ain't It Funny a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Ők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy születésnapi köszöntéssel folytatódik a kívánság műsor. Hello Izabella, férjemet Szabó Bálintot szeretnénk köszönteni a gyerekekkel együtt. A 38. születésnapja alkalmából a mai napon ünneplünk együtt. Üzenjük neki, hogy nagyon szeretjük. Jó estét kívánok! Önnek miben tudunk segíteni?
1: Jó estét kívánok! Bognár Péter vagyok. Éppen hazafelé tartok munkából, és szeretnék kérni családomnak valami vidító számot.
0: Jó, kik azok a családtagok, akik a legközelebb állnak hozzád?
1: Nagyapámnak, pateromnak, nagybátyámnak, hugomnak, öcsémnek, aki jelen pillanatban Németországban tartózkodik, és kitartást kívánok neki, egyben hugomnak is, mert én meg most délután. Sok erőt, egészséget és kitartást kívánok.
0: Itt a nagy munka közben megpihenünk akkor egy Elton John slágerrel, mit szólsz hozzá? Can you feel the love tonight? Ez szól a kívánság műsorban, ahol a 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él. Ha ma nem érnek el, mert nagy lesz a tömeg, akkor pedig legyenek kedvesek a hétfői napon.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Többek között Pankái a következő sláger. Hello Izabella, szeretnék kérni szuper jó számot Pankának, aki 4 éves. Szeghalomra szóljon a dal. Üzenem neki, hogy nem sokára alvás, mert holnap nagyon nagy buli lesz. És itt van velem Vivi is. Kedves Izabella, én a Tini Ninja teknőcöknek szeretnék egy számot kérni. Valami olyat, amit nagyon-nagyon jól tudunk énekelni itt együtt a kocsiban. Van velem valaki a vonalban is. Jó estét kívánok, hello, hello!
1: Hello, Iza, szia! Sanyi vagyok Vápoltáról, üdvözöllek!
0: Szervusz, rég beszéltünk, jól vagy?
1: Rég beszéltünk, igen. Üzenni szeretnék most, ha lehetséges, 2 személynek is.
0: Persze, kiknek?
1: A feleségemnek szeretnék előtt üzenni, hogy nagyon szeretem, és nagyon várom az estét, mert találkozunk. Szegényként most beteg, de ennek erőn dolgozni kell, úgyhogy már nagyon várom, hogy lássam. 5 napig nem láttam.
0: Igen, és hogy mi volt ennek az oka?
1: Hát, nyaralni voltunk Békés megyében, meg Csongrád megyében, és majd jöttünk haza. Csak ő nem tudott jönni velünk, így eléggé problémás volt a dolog. Meg a Laci barátomnak szeretnék üzenni, akik most mennek majd hónap Amerikába. Utaznak egy kicsit nyaralni, úgyhogy nekik is jó utat kívánok.
0: Azt hiszem, hogy mindent megbeszéltünk, örülök, hogy itt voltál velünk, és akkor jön az ajándéksláger a szeretteidnek, a barátaidnak és a párodnak. Ez a bikini, és ami előtte elmegyek.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió ma is várja önöket, egy igazán jó hangulatú kívánság műsor, péntek van, ezzel lazítunk és hangolódunk rá a hétvégére, tudnak üzenni a szeretteiknek, meglephetik őket néhány kedves gondolattal. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, én Buzza Zsáne vagyok, és a páromnak szeretnék egy számot küldeni, hogyha lehetséges a rádió.
0: Igen, hogy hívják a párodat, mutasd be, légy szíves?
1: Kis Torino.
0: Mit szeretnél neki üzenni, mik a kedves szerelmes gondolataid számára?
1: Hát, ez leírhatatlan, de én mondom, minden jóban és rosszban, inkább rosszban velem volt, és ez iránt szeretnék egy ilyen zenét. Tehát minden rosszban velem volt. Nagyon-nagyon szeretem, és imádom. Az életemet adom érte, bármi is legyen.
0: Jó, és mi lesz a hétvégi közös programotok?
1: Együtt menjünk Párizsba.
0: Azt a mindenét, kellemes kikapcsolódás nektek. Jön az ajándéksláger, ez az Opus és a Life is Life. Én ezzel kívánok nektek szép hétvégét és nagyon szép párizsi utat.

Slágerei Retro Rádió. Néhány SMS üzenet ismét a kívánság műsorban. Szia Izabella, a férjemmel tatán horgászunk ebben a pillanatban. Ma érkeztünk, és pár napot maradunk. Nekünk ez az igazi kikapcsolódás. Csodálatos idő van. Szeretnék kérni magunknak egy szép számot. Szuper jó estét mindenkinek. Mariantól kaptam az SMS-t. És itt van velünk Edith is. Hello Izabella, én most az egész országnak szeretnék egy slágert küldeni. Köszönöm szépen. Hát ne viccelj, aranyos vagy, hogy gondoltál ránk. És Ercsi SMS-e a következő. Hello, a tesómnak, Robikának szeretnék küldeni egy szuper jó számot. Azt kívánom neki, hogy részesüljön bőségben, az egész család puszíja is, nagyon-nagyon szeretjük. Az ajándékslágerről Stevie Wonder gondoskodik. Jön a Part-Time Lover a hírek után.

0: Ám pedig este 8-ig, a Fergetek partig még él, szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
3: Lehet is.
2: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
3: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
2: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
5: Játsz, nyerj és újítsd meg otthonod a Praktikerrel. Vásárolj törzsvásárlóként bármely Praktiker áruházban vagy a webshopban szeptember 27-ig legalább 30 ezer forint értékben, és nyerj akár 1 millió forint értékű Praktiker vásárlási utalványt, valamint a jó szakitól akár 150 ezer forint értékben szakemberi szolgáltatást. Részletek és feltételek praktiker.hu/nyereményjáték. Praktiker, meg tudod csinálni.
6: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
7: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
6: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
7: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott

0: ügyfélélmény nyújthassuk Önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Hovány csoport a világ élvonalában. Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
2: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
3: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatot. Ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: 24 órás védelem alatt a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői, hazatért a műszaki hibás Gripen hős pilótája, újabb áradástól tartanak Nepálban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elrendelték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének és helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy Ungár Anna Róza elnök és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes, idézem, a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak. Ma választotta meg őket az országgyűlés, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Posztjában mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Vadászbombázója hétfőn gyakorlat közben hibásodott meg. A tapasztalt hajózó úgy döntött, mindenképp visszaviszi a gépet a szolnoki bázisra. Ezt meg is tette, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, kedden megműtötték, a beavatkozás sikeres volt. A pilóta teljes felépülése várható. Újabb áradás fenyeget Nepál és Kína határán, ezért felfüggesztették a szerdai katasztrófa utáni mentést. Tegnap előtt eltorlaszolt egy folyót egy gletszerről lezúduló jéglavina, a felgyülemlett víz pedig elöntötte a térséget. Az ártelepüléseket mosott el, a legutóbbi beszámolók már 500 halottról szólnak. Ennél sokkal többen tűntek el, köztük 3 magyar is. Népszerű országos sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Az egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat holnap a résztvevők. A Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúzhatják. Részletek Kulcsár Róbert versenyigazgatótól.
11: Több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli felmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk idén.
10: Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
9: Retrórádió közlekedési hírek.
10: Továbbra is több kilométeres a torlódás az M1-esen Budapest felé Tatabányától a kiépített terelésben, illetve a terelés előtt. A határ felé is lényegesen lassabb a tempó az M1-esen, az M0-ás csomópont és Herceghalom között. Sokan autóznak az M7-es fővárosi kivezetőjén, majd a Strádán Martonvásárig telítettek a sávok. Dolgoznak a 2-esen Katalin pusztánál, aszfaltozás miatt lezárták a kapaszkodó sávot a 44-es kilométernél. Még tart a burkolat felújítás Szentendrén a 11-esen, a 18-es és a 19-es kilométer között, figyelmeztetett az Útinform.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Adrián SMS-ével folytatódik a kívánság műsor, aki Marcinak szeretne sok erőt kívánni a költözködéséhez. Stevie Wonder énekel, ez a Part-Time Lover, én pedig Nyerges Izabella vagyok, és a szokott módon este 8-ig még szeretettel

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro. Retro. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A péntek esti kívánság műsorban is meg tudják lepni azokat, akik igazán fontosak, csak telefonáljanak vagy SMS-ezzenek bátran. Jó estét!
1: Szia Iza, Krisztián Gyula vagyok.
0: Kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Plombit és Bogikát.
0: És kik ők neked? Mesélsz picit a kapcsolatotokról?
1: Egy otthonban lakom, az egyik dolgozónő, a másik meg egy lakónő.
0: Jó, és mit szeretnél nekik üzenni? Mik a kedves gondolataid a szeretteidnek?
1: Szeretem őket, és éljenek sokáig.
0: Hasonló szépeket és jókat kívánok én is neked.
1: Köszönöm. Szia, Iza.
0: Szia, szia. Kelly Rowland Nellyvel duettezik ez a Dilemma című sláger a kívánság műsorban.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó estét kívánok! A jó hír az, hogy ön is bejutott a pénteki kívánság műsorba.
1: Jó estét kívánok, Hittai B. András László beszélek.
0: És honnan telefonálsz nekünk?
1: Én Tapolcáról telefonálok.
0: Jó, kit szeretnél meglepni a műsorban?
1: Hát magamat szeretném meglepni, most lehet, hogy egy kicsit fura.
0: Egyáltalán nem fura, csak mivel üzenőműsor vagyunk, ezért saját magadon kívül hadd szóljon valaki másnak is még a következő sláger. Ki lenne ő? Ki áll hozzád a legközelebb?
1: Édesanyámmal szeretnék üzenni, de hát végülis ön jár hozzám a legközelebb.
0: Igen, és mi az ő keresztneve? Hogy hívják őt?
1: Máriána.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánnál?
1: Hát köszönöm neki, hogy 54 éve elvisel engem, majd minden még könnyű eset, találjuk be. És hát ezzel is szeretném megköszönni, hogy tőle kaptam az életemet, és hogy ennyi ideje elvisel engem. Nem könnyű.
0: Nem könnyű, és miért gondolod ezt? Mik azok a tulajdonságaid, amik hát, miatt szerinted nehéz?
1: Hát együtt élni, az jó.
0: Hogy milyen?
1: Ikrek együtt.
0: Mik az ikreknek a tulajdonságai? Én nem értek a horoszkóphoz.
1: Hát biztos ismerem azt, hogy egyik része azért nagyon szimpatikus, jó humorú, szimpatikus ember, a másik meg ennek a szigorú ellentétje. Tehát egy rettenetes elviselhetetlen, ilyen nehéz természetű, de amúgy egyikről szerethető, szóval mind a két részével együtt.
0: Értem, tehát egyfajta kettősség jelenik meg az ikrekben. Jól van, így a végére mit üzennél még anyukádnak?
1: Annyit tömördeknek, hogy köszönöm szépen, és a szeretőből.
0: Örülök, hogy beszéltünk, és itt voltál velem. Most jön a cseresznye a tejszínhab tetejére, egy szuper jó retro sláger formájában. Ez az én ajándékom nektek, Terence Trent D'Arby zenél.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Újabb SMS-t kaptam. Szia Izabella, én Felvidékre szeretnék küldeni egy számot Sárának és Barninak, akik most egy kicsit kézműveskednek éppen. Köszönöm, ha beolvasod. Én Angi vagyok. És itt van velem egy esküvői jó kívánság is. Hello Izabella. Lukának és Diának szeretnék egy szuper jó számot küldeni. Esküvőjük alkalmából. Sok boldogságot, és remélem, hogy 1000 évig együtt lesznek. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló, önnek miben tudok segíteni?
1: Szervusz Izabella, üdvözöllek. Ortsinger László vagyok Borraikról.
0: Hello, kit szeretnél meglepni, és mit üzennél neki?
1: Hát, számot szeretnék küldeni egy fájó szívvel. Szombaton lesz egy emléktorna Ivani Sándor barátomnak Podaikra. Nagyon rendes ember volt, szolgálat és segítőkész mindenkinek, de a focit nagyon szerette, és 72 éves korában 4 évvel ezelőtt elment, és erre rendezünk szombaton egy emléktornát a család, illetve a sógorai. Erre szeretnék én is megemlékezni.
0: Igen, és mit szeretnél üzenni azoknak, akik ott lesznek az emléktornán?
1: Mindenkinek nagyon jó egészséget, kitartást, és azért ünnepeljük meg a Sanyi bácsinak ezt a tornáját, jó egészséget kívánva.
0: Rendben van, Lady Gaga és Bradley Cooper, nektek énekel ez a Shallow a kívánság műsorban.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagy örömmel tölt el, ha tegeződhetünk önökkel a kívánság műsorban.
1: Szia, Attila vagyok.
0: Hello, honnan hívsz bennünket?
1: Miskolc.
0: Kit szeretnél meglepni, kik a szeretteid?
1: Feleségem, meg a három gyermekem.
0: Jó, hogy hívják a szerelmedet?
1: Erika.
0: Mit szeretnél üzenni neki meg a gyerekeknek? Mik a kedves megint gondolatok?
1: Megint éjszakás vagyok, megyek haza megint. Mit tartás? Szeretem őket nagyon.
0: Hétvégén mi lesz a közös programotok?
1: Elmenjünk fagyizni, idoldal fagyizni a gyerekekkel.
0: Tennyi. Gyönyörű időtök lesz hozzá, ahhoz képest, hogy szépen apránként közeledik az első őszi hónap, a szeptember, ugye jövő héten kedden lesz elseje, ahhoz képest most még bőven 30 plusz lesz majd a hőmérsékletnek a csúcsértéke, úgyhogy a fagyizás nagyon-nagyon jó ötlet. És hát ha már a szeptember is szóba került most itt a beszélgetésünkben, akkor ez a sláger szól, Earth, Wind & Fire, szeptember!

0: Jó, kinek ne lenne kedve péntek este egy szuper jó házi bulival mulatni az időt, jön a Fergetek Party DJ Dominik, illetve Várkonyi Attila pakolgatja a lemezeket hamarosan. Előtte viszont még egyetlen utolsó beszélgetés beleférhet a kívánság műsorba. Jó estét kívánok!
1: Kedvés szókonom, Kovács András vagyok.
0: András, honnan telefonál?
1: Szupatakról, Nógrád megyétől.
0: Kinek szeretne slágert küldeni?
1: A régi bajtársaim, megyünk, együtt voltunk Sopronba.
0: Katonák?
1: Igen, határőrök.
0: Jó, mit szeretne nekik üzenni két mondatban?
1: Szeretnék találkozni velük még. Ma 63 éves vagyok, remélem, ilyen lesz még.
0: Próbálja meg felvenni velük a kapcsolatot, biztos, hogy sikerül összehozni ezt a baráti beszélgetést. Örülök, hogy hívott, viszont most tovább is adom a lehetőséget. Halló, halló!
2: Halló, jó estét, Ernő vagyok, Karancsveringről.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni?
2: Hát, tulajdonképpen mind a kettőnk. 40 éves házassági partnerem volt szombaton.
0: Igen.
2: Tegnap sírtam, de

0: Viszont nem sikerült belépnem.
1: Most összejött, a keresztneveket elmondja, hogy kiknek szólhat akkor a következő sláger?
0: Ernő és Tünde.
1: Mi az, amit üzenne a szerelmének néhány mondatban? Mik a kedves gondolatai?
0: Hát, megmondom őszintén, köszönöm neki azt a 40 évet.
1: Igen, és még néhány kedvesség?
0: És még szeretnék legalább 20 évet leélni be.
1: Jó, hogyan fognak ünnepelni majd? Hétvégén lesz valami kis találkozó?
0: Nem, ezt már megünnepeltük a szűcsaladi körbe. Ugye van két lányom, nagy lányom, négy unokám, úgyhogy ezt megünnepeltük.
1: Akkor viszont még most én is hozzájárulok egy kicsit az ünnepnek a fényéhez. Egy Freddie Mercury slágerrel, ez viszont már a Fergetek Parti nyitánya is egyben. Nem lesz nehéz kellemes hangulatban tölteni a péntek estét a Fergetek Partival. Jó szórakozást mindenkinek, mi hétfőn találkozunk legközelebb a Kívánság műsorban. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Soha nem volt még ekkora a száj az Alföldön, havonta frissül majd az egyik legfontosabb mentő statisztika. Amerikában körözött bűnözőt tartóztattak fel az M3-ason. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezhet csapadék, jelentősebb mennyiségre sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet, van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 mm sem esett. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedések kellenek az ivóvízellátás védelmében, jelezte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Prognózisok szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Hetekkel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha kell, akkor így pótolják a kieső kapacitást már a hétvégén. Havonta frissíti majd a mentőszolgálat azt az összesítést, amely közreadja, milyen gyorsan érkezik a segítség a sérültekhez, betegekhez. Az adatok a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Szűcs Brigittát, a mentőszolgálat szóvívőjét hallják.
5: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
4: 20 éve körözött bűnözőt fogtak el itthon, a 60 éves brit férfit gyerekek ellen elkövetett szexuális bűntettek miatt keresték az Egyesült Államokban, nemzetközi elfogató parancs is volt ellene. Az FBI jelzése nyomán kapták el az M3-ason polgárnál, amikor átutazott az országon. A nyomozóiroda kezdeményezte kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte őt. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Kellemes péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és el is indítjuk a mai Fergetek Partit. Remélem mindenki készáll, a folytatásra jönnek a legnagyobb nóták a legtáncolhatóbb verziókban is.

Rock Rádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és a Living on My Own-nal elindul a Fergeteg Party itt a Retro Rádióban. Ez az a dal, amely 1985-ben jelent meg, és mindjárt a első helyig jutott, sőt 1993-ban a Remix nyerte el az első helyet. Egyébként az Egyesült Királyságban Freddie Mercury szóló albumai közül ez lett az egyetlen, amely number one slágeré tudott válni, tehát a Queen-nél természetesen más volt a helyzet, és egy picit furára is sikerült az a szóló karrier, bár szerintem nagyon sok előadó megelégedne annak a tizedével is, amilyen fura lett ez a szóló karrier, de mondjuk, ahol a Queen a mérce, ott egy kicsit másképp mérnek minden. De itt a Retro Rádióban folytatódik tovább a Fergeteg Party. Olyan előadók jönnek már az első órában, mint az Ott van, az In Excess, Pet Shop Boys, Fine Young Cannibals, vagy éppen a Bananarama. Tartsatok velünk, mindjárt folytatjuk. Ez a Retro Rádió, benne pedig Várkonyi Attila, DJ Dominik és a Fergeteg Party jön.

Akkorát Rádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és a Disappear-rel eltűnünk, már akarom mondani, hogy ez a dal címe magyarul, de jön az Inexis itt a Retro Rádióban. Remélem velünk tartotok a következő szűk 4 órában is.

Jókorát Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel, és egy olyan Pet Shop Boys dallal jövünk, amely egyébként egy ilyen vicces, kedves slágernek tűnik, de súlyos érzelmi hullámok vannak a felszín alatt, ugyanis Neil Tennant saját katolikus iskolai éveinek szomorú élményeiből szülte meg ezt a dalt, minden, de minden bűnnek kezeltek, ami vele volt, és a dal 3 hétig number one volt.

Sokféle nyárról énekeltünk már itt a Retorádióban, no nem én szerencséjükre, hanem az előadóink. De most jön a Karate Kid első betétdala, amely a Billboard 100-as listájának 9. helyig jutott. Jön a Bananarama és a Cruel Summer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kiemelt kutatás is segíti az ország felkészülését a klímaváltozásra. Amerikai győzelmi jelentés az öbölből, az évtized lopása Bécsben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok elnevezésű program keretében. Összesen csaknem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndiokszid hasznos nyersanyag. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz. Újra temetik a hősi halottakat, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
3: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
2: Aknamentesítették a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait. Az amerikai középső parancsnokság bejelentette, hogy sikerült eltávolítani azokat a tengeri robbanóeszközöket, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. Az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajónak segített átkelni a szoroson. Ezek mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítottak. Gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból, amint egy 4 millió eurót érő ékszer egy párizsi luxus márka darabja, több mint 670 drága kővel díszítették. Egy kiállításon szerepelt, a tettesek a látogatók közé vegyülve emelték el tegnap délután, úgy, hogy bezúzták az egyik tároló üvegét. Nagy erőkkel nyomoznak a rendőrök, a két férfiról képeket is közreadtak. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes péntek estét mindenkinek, Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és ez a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsora. Remélem mindenki készen áll a folytatásra, innentől már mixben érkeznek azok a nóták, amelyeket önök is, mi is nagyon

Ennek a Rettőegyőt hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Visszanéztem a fellépéseink sorát. A tavalyi év volt egyébként az augusztus 20-ai hetet tekintve a legsűrűbb. Tavaly 20 fellépés jutott erre a hét napra, idén csak 19, de tényleg bejártuk Tolnád Baranyát. Rengeteg nagyon kedves emberrel találkoztunk, rengeteg történés, amit összeköthetünk önökkel, veletek, itt a Retorádió hullámhosszain és ott a helyszíneken is. Egy-kettőt hadd emeljek ki közülük, sajnos most tényleg nem tudom mindet elmondani. De például a Balatonboglári Fesztivált mindenképpen szeretném kiemelni, nagyon nagy hangulatban és nagyon jó érzésben. Tehát aztán a kecskeméti híres hét záró eseménye volt egy fergeteg parti, amelyben vendég volt a Neuton Família, vendég volt Zoltán Erika, vendég volt Kozombolis, azon kívül Miss B is elfogadta a meghívásunkat. Szóval egy igazán színes kis csokorral köszöntünk el a híros város híros hetétől. Köszönjük szépen a meghívást, a bizalmat, és egyébként egyúttal megnyitottunk egy jótékonysági futballtornát is, ahol sérült, hátrányos helyzetű, vagy éppen gyermekotthonban élő gyermekek csaptak össze, és vívtak nagy küzdelmet. Itt a Retorádióban viszont folytatódik tovább a műsor, tartsanak velünk!

0: Lassan ez az óra is a végéhez ér, és ahogy elkezdődött ez a hét, mert azért említettem, hogy sok minden történt, mindjárt a Strandfesztivál volt az első fellépés, 19-én 19 órakor, így könnyen meg tudtam jegyezni, azért raktak így a szervezők erre a pontra, nem csak vicceltem, de tényleg így volt. És hát az elsők között léptem a színpadra, hiszen akkor nyitott a fesztivál, és tele voltam aggodalommal, félelemmel, hogy nem lesznek ott, nem jönnek ott, de úgyis ez ilyen nagyon fiatalos fesztivál, meg mindenfélét gondoltam magamban. Hát elkezdtem zenélni, és 10. percben már gyakorlatilag nagyon-nagyon sokan, több százan ott voltak a színpad előtt, és ezt szeretném megköszönni. És ezután ott már mondhatom azt pestiesen, hogy tutira mentem, mert államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepe Verőcén talált, most már minden évben nem is tudom hány esztendeje. Nagyon sokan, több ezer ember várja, hogy elinduljon az őrület, és ott a Dunaparton DJ Mono barátommal egy egészen hajnalig tartó bulival köszöntöttük az államalapítás ünnepét, és még onnan is mentünk tovább, egészen eljutottunk a Balaton délkeleti partjáig, szóval sok minden nagyon jó lélekben telt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Vagyonvédelmi hivatal kemény üzenet a kormányfőtől. Hulladékhegyeket emeltek ki a Tiszából és a Bodrogból. Elhunyt Európa legidősebb uralkodója. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet és kell kritizálni, ellenőrizni, számon kérni, de aki titkos háttéralkukról és nem létező szabálytalanságokról hazudik, az tudatosan árt és rombol. Ma választotta meg a parlament a hivatal elnökének Unger Annát, nyomozati elnök helyettesének pedig Nádi Katalint. Megbízatásuk 6 évre szól. Mindketten 24 órás rendőri védelmet kaptak. A Fidesz frakció nem vett részt a voksolásban, később közölték, az Alkotmánybírósághoz fordulnak a szervezetről szóló törvény miatt. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Csaknem 19 tonna szemetet gyűjtöttek össze önkéntesek a Bodrog és a Tisza árterében, Olaszliszka és Tiszalök között. Többet, mint eddig bármikor, 12 csapat vett részt az idei PET-kupán. A szervezők szerint aggasztó, hogy az ártéri erdőkben továbbra is rengeteg hulladék lehet, nem egy kupac évtizedek óta ott heverhet. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés gyanúsítottjait. A két férfi több társ

0: Ával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni, ezután szabadult el a pokol, az utcán is ütötték, vágták egymást a riválisok. Két férfi a Csetepatéban könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Elhunyt 5. Harald, Norvégia királya, csaknem 2 hete kórházban ápolták ritka és súlyos betegsége miatt. 1991-ben került a Skandinávország trónjára. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 89 esztendős korában érte a halál. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes péntek estét minden retrórádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk önökhöz, mert hogy a retrórádióban mindig történik valami, nálunk itt pénteken és szombaton este mixen jönnek

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Rögtön folytatódik a Mix itt a Retrorádióban, hozzuk minden idők legjobb és legnagyobb slágereit. Nagyon sokan berzenkednek időnként, hogy ez vagy az a sláger miért legnagyobb, mikor az nem is az. Hát ebbe persze természetesen, aki egy picit, hogy is fogalmazom, analitikusabban gondolkozik, és így nem sértettem meg senkit. Tudhatja, hogy bizonyos embernek ez a dal tetszik, míg másoknak amaz, míg az egyik ember 76-ban volt 18 éves, a másik 88-ban, a harmadik 97-ben, a negyedik 2002-ben. Ezen emberek mind a Retrorádiót hallgatják, 2 millióan vagyunk egyébként. Ilyenek, akik ezt hétről hétre, napról napra megtesszük. Szóval nehéz ebben igazságot tenni, de a találkozások és a hangulata akár a Fergetek partiknak, akár a Forever Young partiknak mindenféleképpen arra utal és arra enged következtetni, hogy nagyon sokan szeretnek nagyon sokféle retrozenét, akár egymás után is meghallgatni, hogyha esetleg más időszakból vagy más műfajból való az egyik, mint a másik. Jártunk a Kistarcsai Kakasfőző Fesztiválon, egy olyan hangulatú koncert, ahol például a Boniem együttes volt a fellépő, és nagyon jó bulit csináltak ők is, és megismerhettük újra azokat a nótákat, Mábéker, Daddy Cool, Rasputin, amelyeket itt rendszeresen forgatunk, de eljutottunk Hajdúböszörménybe, a Hajdúhétre, vagy a Kisújfesztre, Kisújszálláson, ott is minden évben vagyunk, egyre többen vannak. Jó érzés komolyan visszalátogatni egy-egy kedves helyre, vagy elmenni egy új helyszínre. De most megyünk tovább, hiszen a Retrorádió hallgatói a zenét szeretik alapvetően, és meg is kapják mindjárt ma

0: Önök a Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk, és érkeztünk nagyon sok felé, de most ezúttal inkább egy más dolgot szeretnék önökkel megosztani, mégpedig azt, hogy a Retro Rádióban is helyt állt a csapatunk, hiszen ez a hosszú hétvége nyilván minden család számára nagyon fontos, de rádióműsor pedig ugyanúgy van a hosszú hétvégén, sőt, ilyenkor történnek a nagy dolgok, és hallgatóink várják az új híreket, várják a frissebb zenéket, várják a mixeket itt a Fergetek Partiban is. Szóval a Retro Rádió csapata nagyon keményen helyt állt ezen a hétvégén, és én az én kollégáimnak, tehát a Sztárság és a Fergetek Partiban dolgozó kollégáknak külön köszönettel tartozom, de én azt hiszem, hogy minden kollégának jár a köszönet, hiszen a műsor egy pillanatra nem akadt meg, és a műsorunk folytatódik is tovább ezen a hétvégén is, és remélem, így lesz ez még hosszú éveken át is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk utolsó órája, kellemes péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez minden idők legnagyobb slágerei. A Szándémai Fesztivált idéztük meg az MVM Domban, hogy mi történt, arról hamarosan beszámolok, mert

Önök a Rett Rádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel és a Sanremói Fesztivál itthoni verziójával. Szeretnék kívánni mindenkinek kellemes péntekestét. Hadd mondjam el, hogy a Ricky El Pugari volt ugyan a fő fellépő, de a többi előadót is nagyon nagy szeretettel fogadta a teltházas közönség. Döbbenetesen sokan voltunk az MVM Domban, és minden egyes olasz dalnak olyan hatása volt, annyira jó volt, hogy reagáltak hallgatóink. Mindenki valamiképpen feltette a kezét, felállt. Tényleg én már féltem egyébként az elején, hogy ebből baj lesz, mert hogy ugye ez egy ültetett koncert volt, és azon a nagy téren, ami az MVM Domban ugye a küzdőtér, ezúttal székeken foglaltak helyet a vendégek, mert hogy az volt a szervezők gondolata, hogy hát a korosztály, aki mondjuk a Ricky El Poverit, vagy Morricone-t, vagy Celentánót szereti, bizony már a 60-as, 70-es éveiben járhat. De természetesen sok mindenen nem számoltak, például azzal, hogy ez a korosztály egyáltalán nem egy ülős korosztály, és egyáltalán nem érzi magát öregnek, hanem inkább azt gondolja, hogyha jön a Sara Perchettiamo, vagy a Mamma Maria, akkor fel kell állni és táncolni kell. Na hát, és ezt nem gondolta másképp a maradék része sem a közönségnek, úgyhogy az egész buli egy nagy táncba olvadt össze a végére. Lelén egy kicsit főtt a feje a biztonságiaknak, láttam, hogy még megpróbálták a lehetetlen néhány embert leültetni, de aztán azt hiszem, hogy a sok lúd disznó győz klasszikus esete vált itt példaértékűvé, mert hogy mindenki felállt és bulizott, olyannyira, hogy még utána is ment a jó hangulat, és nagyon boldog vagyok és büszke, hogy a részese lehettem ennek a koncertnek, hogy az én szettjeim alatt is nagyon nagy hangulat és bulizás zajlott, és köszönöm minden egyes hallgatónknak, aki írt, mert nagyon sokan reagáltak erre a koncert, ugye hallottak róla itt a rádióban is. Csak egyszerűen köszönöm szépen, hogy ott lettem, és köszönöm, hogy önök ott voltak. Egy újabb teltház, egy újabb retro feeling, és egy újabb olyan érték, amit átmutat.

0: Ez volt a Rádió Fergetek Parti című műsorának majd péntek esti kiadása. Köszönöm, hogy velem töltötték az időt. Találkozunk holnap este, hiszen 8 órától várok mindenkit a Fergetek Partival, és remélem a ma esti, vagy a holnap esti, vagy akár a vasárnapi rendezvényeken újra összefuthatunk legalább egy kicsit. Lett légyen ez Fergetek Parti, városnap, vagy falunnap, vagy fesztivál, vagy éppen egy Forever Young Party. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm Roliéknak a segítséget, búcsúzik a házigazda, Várkonyi Attila.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,